0: Pannon Rádió.
1: Az interneten
0: és az FM 91,5-ön.
2: Stopu srcem zalutala, vrištala i prolupa.

Úgy érzed padlón vagy? Úgy érzed padlón vagy? Nem, nem lehetsz a padlón ma, gyere emeld a fejed. Dolgod van, gyere föl velem, menjünk együtt, gyere föl velem. Nem tehetjük, hogy nem adunk bele mindent, hiszen az élet úgyse vár.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió. A te hangod.

0: Hölgyeim és uraim, önök pillanatokon belül Vajdaság leghallgatottabb reggeli műsorát hallják. Öveket becsatolni a mikrofonnál Brasnyó Zoltán és Zvekán Péter.
1: Jó reggelt! Na mi a nagy helyzet?
2: Sziasztok! Szia, Dávid!
1: Bizony, itt van velünk Dávid.
2: Macska pisa szag van a liftünkben.
1: Na.
2: De rájöttem, hogy ez valójában valamilyen felmosó, vagy valamilyen... Tehát most vagy az van, hogy így...
1: Ha vagy a te orrodban valami benne van, mert hát én jöttem, én nem éreztem.
2: Én most éreztem. Tehát szerintem valamilyen szer, amivel felmossák, csak az erre emlékeztet, amikor a macska megjelöli a területét.
1: Aha, hát érdekes.
2: Benne van most is az orromban, borzasztó. Hát
1: különben itt van velünk Zoli, itt van velünk Zoli. Ati, Dénes, mindenki.
2: Igen, sziasztok, jó reggelt kívánok mindenkinek.
1: Ez a macskás sztori után, különben nem tudom, hogy vágod-e, de most kijött egy ilyen lista,
2: nem.
1: És hihetetlen, hogy Montenegro és Horvátország is bekerült Európa 5 legjobb digitális nomád célországa
2: közé. Ez a macska pisiről jutott eszedbe?
1: Nem, hanem ez így is eszembe jutott.
2: Egyébként is értem.
1: Igen, és
2: értem.
1: Vannak dolgok, amikről nem tudtam, például a digitális nomád vízumot, nem tudom, hogy ilyen létezik, de létezik, tök érdekes. Mert hogy Montenegróban például van egy ilyen dolog, hogy 26 eurót kifizetsz, és kapsz egy olyan nomád vízumot, amely akár 730 napig arra jogosít fel, hogy ott legyél.
2: Aha.
1: Wow.
2: És ott csöveskedj.
1: Ma reggel kidobsz a taktusba fel, és nem tudok erre mit válaszolni. Hát, akár, ha nem dolgozol, akkor
2: ezeknek
1: igen.
2: Ezeknek van nevük juice is, az pedig a csöves. Na, a ponyva regényben. Igen.
1: Na, Horvátországban pedig ugyanez van, de ott 540 napig lehet lenni.
2: Ugye azt jelenti, hogy olyan munkát végzel, amit nyilván bárhonnan egy laptop segítségével tudsz végezni, és ehhez pedig nem kell helyhez kötni magad, ezért sokan választják ezt az úgynevezett digitális nomád életet, ami hát attól függően egy bizonyos életkorban kifejezetten izgalmas, aztán bizonyos életkorban meg lehet, hogy valaki rajta marad, és élete végéig emellett, az életmód mellett dönt. Ismerek ilyet is, ismerek olyat is.
1: Hát nyilván volt nálunk már különben egy olyan lány, aki pont ilyet csinál.
2: Nekem egy nagyon közeli ismerősem, ő pont ilyen. És ő körbeutazta már a világot.
1: Na, de akkor mesélj róla, hát ő mit csinál?
2: Hát programoz, egy nagy... Hát volt egy ukrajnai cégnél, akkor aztán átment egy másik céghez, és hát most anélkül, hogy tudod, nagyon úgy beszélnék róla, hogy magára ismerne, de azért elég annyi, hogy beutazta a világot. Tehát a Spanyolországtól kezdve, Fülöp-szigeteken át, Új-Zélandig, tehát mindenfelé járt már, mindenhol nagyon jól megtalálta a számításait. Volt, ahol lakókocsit bérelt, ahol bejárta az országot, és közben tudott dolgozni. Tehát azt az életet, azt nyilván ő mindig azt mondja, hogy ez az élet választotta őt, és nem ő ezt az életet. Tudod, kicsit filozófikusan, de neki ez fekszik. Tehát ő így boldog. Ő így boldog. Na most ez nyilván mindenkinek, meg itt a kis vajdasági világunkban ez annyira science fiction. Én nem tudom, tehát nyilván leszámítva néhány embert, akik vonzódnak az éles stílus felé, vagy iránt, de nagyon sokan döntenek úgy, Nyugat-Európában különösen, meg hát ugye a szerencsésebb történelmi fejlődési országunkban, hogy ezt az életet választják.
1: Abszolút, tehát ugye észrevehető az, hogy a fiatalabb generációknál, vagy a külföldieknél, akik külföldön élnek, mármint ilyen modernebb országokban, szerencsésebb országban, mert Dobárdán Robi is itt van, hello.
2: Igen, szia Robi, szia,
1: szóval, hello. Hogy elevezáltam azt, hogy nekik abszolút nem probléma, nem kell olyan, hogy digitális nomádnak lenni, hogy ugrálj ország és ország között. Oda mennek, ahol a munka van. Uh-huh. Ez nekünk már idegen. De nekünk ez a felfogás idegen, mi nem ugrálgatunk, ő nekik nincs, abszolút nem érzik fontosnak az, hogy legyen ilyen saját ingatlan, mint nálunk pedig megőrülsz, ha nincs.
2: Ja.
1: De hát, hogy azért vannak különbségek az elképzelések között, de mégis, még itt is vannak ilyen digitális nomádok. Nálunk volt egy lány, aki mesélte, hogy Sierra Leone-ba volt, mesélte az élményeit, hogy igazából ő egy nagyon jó elzárt ilyen kis villába volt, ahol több ilyen digitális nomád lakott együtt. És hogy amikor viszont kimész így a valóságba, a Sierra Leone-i valóságba, akkor az eszméletlen, de hát ilyen mobiltöltő oszlopok vannak, ingadozó áram, mobiltöltő oszlop, azt úgy képzeljétek el, hogy egy oszlop, ahol tele van csatlakozóval, és így ott kell hagynod a telefont, elhinni, hogy az ott is marad. Tehát ilyen eszméletlen, és alig tölt, mert az áram is úgy ingadozik, a fény is úgy pislákol, de hát, hogy egy ilyen őrület, és ott mesélte nekem azt, és azt nagyon megjegyeztem, hogy az egész Sierra Leone-n az érezhető, hogy ott annak idején a fehér ember hozta a technológiát, de nem tanította meg a helyieket, hogy az hogyan működik.
2: Aha.
1: Ezért ők kitalálták saját maguk. Az egyik legérdekesebb ilyen, hogy egyszer félreálltak autóval, egy vérelt autóval, és kidobták az irányjelzőt, mind a négyet, mert nyilván megálltak, valamit kerestek, és a rendőr odajött, hogy maguk mit csinálnak. Na mindig rövidítem, a rendőr elmagyarázta, hogy ez nem így működik. Náluk úgy működik, hogy, és amúgy logikus, ha belegondolsz, ha balra mész, balra indexelsz, ha jobbra, jobbra, ha egyenesen, akkor négyjel.
3: Igen.
1: De amúgy a rohadt életben amúgy ebben van logika. Igen, de hát, hogyha odad neked valaki egy autót, és azt mondja, hogy te találd ki a szabályokat, amúgy végül is mindenki az a négy indexem. Hát azért egyenesen menjél, nem? Tehát, az út kereszteződésbe, de hát, hogy valójában...
3: Ez a négy index egyébként is vicces, és ugye maradunk a nomádoknál, csak most egy ilyen kilengek egy gondolat erejéig, hogy én, nekem rendszeresen van egy pozíció. Hát mindegy, elmondom anyósom még előtt, ahol megállok négy indexre, hogyha gyerekeket berakják, hogy nekem ez egy ilyen, tehát az, hogy ne álljak fel a ház elé, nem tudok bemenni az udvarba, tehát tényleg ott vagyunk 15 másodpercig.
1: De ott van egy nagy ilyen húsbolt, ott
3: igen, nincs, van.
1: Ott nem lehet megállni?
3: Nem mindig tele van parkolva. Igen, nagyon sokszor tele van parkolva. És hogyha ott az úgy szabad, akkor oda szoktam. De hogyha tényleg annyi van, hogy megállunk, és kiugrik a gyerek, és becsukod az ajtót, és mész tovább, akkor nem parkolok fel. Na mindegy, szóval ezt a négy indexet, ez gyerekek, ezt 10-ből 8-an nem vágják. Esküszöm. Ott áll mögöttem is dudál. És
1: ja,
3: dudál.
1: Én hogy most életemben nem láttam.
3: Hogy igen. Most mi van?
1: Hát megálltál.
3: És akkor így kinéz, és akkor így felfogja, hogy ja, és akkor így kikerül és elvitt. De nem az, hogy nem hagyok helyet, hát hogy ne hagyni, hát hagyok. Hát beállhat elém, hát ott jön a főút.
1: Szerinted így nem érti egy csomó ember?
3: Nem érti egy csomó ember. Vagy nem veszik észre, vagy nem veszik észre.
1: De működik a...
3: Működik.
1: Bet pittyagott
3: a rendőrség. Mondom, nekem is ezzel teszem, mert nem világít. Vagy mi?
1: Igen.
3: Működik, csak egyszerűen nem fog.
1: Mert nekem volt régen egy...
3: Dudál rá, meg így néz, hogy most miért nem megyek.
1: Volt régen egy rossz 101-esem, ahol nem működött a négy irányjelző, és tönkre ment az autó is, és akkor gondolkoztam, hogy hát ez érdekes most. Az úton megállok, és tolnom kell, négy index nincs.
3: Ja.
1: Nem mindegy. Hát.
3: Szóval akkor ez a Sierra Leone az egyébként nem egy túl biztonságos hely. Sok szempontból. Afrikában ezek az országok, igen, tehát itt lehet arról beszélni, hogy akkor most mik az okai, meg nyilván ez nagyon a fehér ember ezt végtelenül kizsigerelte ezeket az országokat, meg sokszor tényleg a helyi viszonyok is olyanok voltak, hogy ott ilyen hadurak szétrabolták ezeket az országokat.
1: Aha.
3: És akkor sokan próbálkoznak az, hogy na, akkor mit mindenféle segítséget nyújtanak ezeknek az országoknak, és mindig visszaéltek vele. Nagyon-nagyon gyakran visszaéltek vele. Tehát
1: na úgyhogy van minden.
3: Bűnbandák.
1: A másik, ami nekem fura ezzel kapcsolatban, vagy érdekes ezzel kapcsolatban, hogy nekem van egy barátom, aki állandóan spórolt. Kérdeztem, hogy miért spórolt, azt mondja, azért, mert ő saját vállalkozást akar nyitni. De olyan szinte spórolt, hogy már rögtünk azon, hogy tudod, mikor ő néha elhívott ő vendégségben, nem arról van szó, de hogy mindenből akkor is az olcsó volt, mindig azzal cseszegettük, hogy nála mindig frutella kóla volt, tehát senki másnál nem volt, az, nála frutella kóla volt.
3: Igen. És ma ő a, nem tudom,
1: nem, hogy mindig is spórol. Nem, mert külföldön él.
3: Ja,
1: és elment külföldön, és valóban céget alapított, és abszolút digitális, és nagyon-nagyon jó megy neki, stb. És ő is költözgetett környéken. És én kérdeztem, hogy amúgy, de tényleg mondom, te az a tipikus ember vagy, tehát te ott élhetnél, ahol akarsz, ugye? Azt mondja, aha, igen. Hát akkor mondom, mély ott élsz, ahol élsz? Mondom, mély egy magyar városban, egy nagyobb magyar városban. Azt mondja, ám ez az, hogy jóban van a szomszédokkal.
3: Igen.
1: Hát mondom, végül is igaz. Hát mondom, végül is, hát nézd most, kinek mi. Fura ez nekem így, mert lehet, hogy én elmennék bárhova, hogyha
3: hát
1: ilyen lennék.
3: Hát lehet, hogy ő nem mindenki szeretik.
1: Érdekes a sztori. Mert hogy amíg...
3: Miri Stabilnoszt a legfontosabb.
1: Mert hogy amíg még ment ez a dolog, hogy ugye néztünk tévét, akkor addig volt ez a History Channel régen.
3: Aha.
1: Lehet, hogy most is van, nem tudom.
3: Van.
1: Szóval, hogy csak ugye most már nem nézünk tévét, de mindegy, szóval, hogy amikor még néztünk, akkor volt a History Channel, és ott volt egy olyan műsor, ami lakókocsikról szól.
3: Igen.
1: Eladó lakókocsikról.
3: Az nem a Travel Channel, nem volt?
1: De az is lehet, hogy Travel Channel.
3: Travel Channel? Néztük, igen, emlékszem, beszéltük
1: is. És akkor
3: is
1: kis lakókocsi, lakóbusz, minden. Igen. Hát emberet 70%-ban olyan digitális nomádok vették meg.
3: Igen.
1: És mindig azon gondolkoztam, hogy jó, de mit dolgozik digitális ennyi ember? Ennyi IT is van? Vagy mit csinálnak?
3: Hát szerintem, azokat forgatták, akkor tényleg rengeteg IT is volt. Ma már azért nem ennyire nagy a piac.
1: Igen, ez az IT, ez nyilván most is megy, de volt egy időszak, amikor Jézus, te olyan nézésünk volt, hogy minden harmadik volt. Ember IT-s.
2: Igen, igen, robbanás volt, igen.
1: Csak akkor nem tudom, mindenki keresett 500 eurót, akkor 2000, tehát ez ilyen vonzó
2: igen,
1: volt.
2: Igen, vonzó volt ez, persze.
1: Nagyon, nagyon.
3: És
1: nagyon.
3: Akkor ott voltak olyanok, akik ilyen, hát... Nekem mindig az volt a legmeglepőbb, amikor de nem is bent
2: volt, igen.
1: Csak akkor nem tudom, mindenki keresett 500 eurót, akkor 2000, tehát ez ilyen vonzó
2: igen,
1: volt.
2: Igen, vonzó volt.

0: annyira vad gondolkodás volt, és így belegondolok, hogy igazából ezt rengetegen csinálták. Szerintem ezt nagyon-nagyon sokan csinálták.
1: Igen, azért, mert van itt valami, amit mi, így, van itt valami, amit mi nem értünk. Egy pár dolog, de látunk külföldi döntéseket, és így próbálunk rájönni, hogy ez, de ugye ez hogy működik. Pölöm, mondok neked egy érdekességet. Például, hogy Amerikában hogy tudnak ingatlan után vásárolni egymás után, és pörgetik, és mindig nézem, és már annyira fölidegesít, hogy megnéztem. Kezdve Amerikában, csak egy pár érdekességet mesélek el. Amerikában kezdve van olyan, ami amúgy logikus lenne nálunk, és csak nálunk ez nem létezik, hogy veszek egy ingatlan, mondjuk most mondom, hogy egyszerűbb legyen szám, de mondjuk 50 ezer euróért, jó. És én most belefektetek 20-at, mert én ügyes vagyok, megveszem a cuccokat, és én például azt felújítom, akkor ennek egy új értéke van. Újraértékeltettem a házat, mert 50 ezeret hitelből vettem meg.
0: Jó.
1: 20-at beletettem én, hirtelen a ház mondjuk 120-at ér. Akkor én nekem van 120 ezer euróm, amit letétbe tudok helyezni értékű ház, ezért én fel tudok venni még 70 ezer eurót arra az ingatlanra. És a 70 ezerből tudok venni egy újabb ingatlant, ahol szintén 50-én megveszem, meg 20 évben, és megint van 120 ezerem értékben, mert az annyit ér. Érted a logikát?
0: Értem a logikát, persze.
1: Na, és így tudod fejleszteni.
0: Vad.
1: Igen, de nem, igen. Hát így megy az ingatlan fejlesztés Amerikában. Utána néztem, hogy mondom, ez hogy működhet,
0: aha,
1: tudod?
0: Aha, aha,
1: érdekes
0: aha.
1: Logika. Látod, például lehetővé teszik a pénz forgását,
0: igen.
1: És így aztán lehet. Vagy a másik különben, hogyha 100 ezer eurós autókat vezetnek azok az amerikaiak, hogy a francba? Hát úgy, hogy náluk van, és divatos náluk az a fajta leasing forma, amikor az van, hogy meg kiveszed a vadonatúj autót, fizet 500, meg 700, meg 1000 dollárt havonta, és a végén vagy visszaadod az autót 3 év után, vagy kifizeted a különbséget, ami lehet 20 vagy 30 ezer euró, de akkor az, hogy nem, én visszaadom, veszek egy másik autót, ergo bérlek át egy autót. Hát így tudnak például a vadonatúj autókhoz jutni. Ami nálunk megint, ha jól tudom, nekem ezt még az életben senki nem ajánlott, hogy Szerbiában lenne ilyen lehetőség, hogy én ezt így meg tudjam venni. És millió ilyen dolog van, ami külföldön egyszerűen így működik, meg van, meg stb. És lehetővé tesz az állató pörgést.
0: És működik 40-50 éve,
1: igen,
0: persze.
1: Nálunk meg is semmi
0: nálunk
1: lehetőség.
0: Ha van is, ilyen. Akkor vagy gyerekcipőbe jár, tehát hogy tényleg nagyon-nagyon kezdeti szakaszban, vagy nem is tudom. Tehát, de nálunk, figyelj, tehát nálunk még az is, most nem akarok ebben részletekbe belemenni, de figyelj, tehát volt egy ilyen elképzelésem most az elmúlt hetekben, van az egyik banknak, most nem megyek bele részletekbe, melyik bank, vagy minden, van egy olyan kártyája, ami alapvetően egy hitelkártya, és lehetővé teszi azt, hogy te például vásárolj különböző értékekben részletre, és a bankod alapján oszd el azokat a részleteket a hónap bizonyos napján. Mm-hmm. Tehát így fizes.
1: Jó.
0: Na most volt egy elméletem, hogy majd én valamit szeretnék vásárolni, fel is hívtam a boltot, hogy nekem egy ilyen kártyám van, és ezzel tudok-e? Nem most.
1: Aha.
0: Hát de mondom, miért nem lehet? Hát mondom, ez hiszem, mert ők nem partnerek ezzel a bankkal.
1: Aha.
0: Hát mondom, de az biztos, hogy partnernek kell lenni. Hát igen, nézzem, mi csak ennek, és akkor mondott egy másik bankot, mi csak az ő, nem tudom, milyen kreditjük alapján tudunk
1: de eladni. Hát ez csak a banknak van köze, nem neki.
0: És akkor így rákerestem, mondjuk ilyen Gemini, meg ChatGPT-n, és így írja, hogy ennek itt semmi köze, semmi mert ez köze. A banknak az ügye.
1: A banknak a terméke, igen.
0: De azért mondjuk elég beszédes volt, hogy az eladó, akivel beszéltem, aki fogalma nem volt erről. És nem, azt így nem. De hogy így tudod, most akkor így nem igaz, hogy én vagyok az első, aki ezt kérdezte, vagy tudod, így nem igaz. Érted, van egy szolgáltatásai bankok, akkor azt nyilván mások is így megpróbálják, vagy megkérdezik. Nem lehet.
1: Nem lehet.
0: Na most, tehát nyilván fogalma nincs, tehát nem tájékozott. És akkor tudod, úgy voltam, jól az mégis nem akartam is mit vásárolni, csak úgy érdekelt, hogy akkor most van-e értelme a kártyának, vagy nincs. És aztán azt mondja, hogy hát náluk nincs,
1: nem megy. Nem megy.
0: Erre aztán írja ugyanennél az üzletnél, a nem is tudom melyik weboldalon, olvastam, hogy így kiemelt partner a banknak. Tehát, hogy így, de biztos,
1: hát az, nem tudják az ember. Fogalmuk sincs, csak így ott dolgoznak, hát nem tudják. Hát, jó, hát hányszor szaladunk rá ilyesmire. Tudod?
0: Ja.
1: Meg az az igazság, hogy nem tudom, nekem az olyan fura. Egyik részről tudod, ezek a boltokban gondolkoztam azzal, hogy az egyik az, hogy nyilván itt most már egyik, vagy mindenki általában, akinek ilyen boltja, meg bármilyen van, mindig úgy oldja meg, hogy hát azért ne kelljen túl nagy fizetést adni. Most mondjuk ki, hát ez van, ugye? Igen, tehát, hogy ezeken spórolnak, ez persze, az első.
0: Persze.
1: És akkor nyilván valamilyen szintű ember tudsz

0: arra találni. Hát nem fog neked egy átlagos fizetés eljönni egy olyan eladó, aki tudod, nem tudom én, lebeszéli az emberekről a nem tudom micsodát.
1: A gatyát.
0: A gatyát, érted? És én emlékszem arra, hogy például egyszer tényleg rendesen mérges volt, felháborodtam. Tudod, amikor elmentem azt, hogy az én régi élettársammal, tudtam, hogy hát elmenni vásárolni az egy elég hosszadalmas dolog, átnéz mindent, tudod, hogy nem érti a dolgokat, akkor ott érti meg, az eladótól várja a megoldást. Mondom, ez nem lesz jó. Aha. El kellett menni, venni, tudod micsodát? Mosógépet. És elmennek ide előre. És valami néznek, hogy ilyen meg ilyen mosógép kell, ez a fontos. Mondom, nézzük már át, mondom, és válaszunk ki egy jót. Aha. Mondom, aztán később visszajövök a másik félre, azt mondjuk, hogy ez így jó, és akkor az aha. meg lesz véve, és haladunk az életben. Jó, ez jó, ez jó, szuper. Elmegyek én később, egy valamire nem számoltam én, és a taktikailag azért elrontottam.
1: Aha.
0: Ha váltás volt. És mondtam, hogy én már voltam itt, és bemegyek, és figyeld, ezt mondom, én már voltam itt délelőtt, mondom, átnéztük a mosógépeket, és nekem azt mondták, hogy mondom, a mi igényeinkhez képest, mondom, ez lesz a legjobb.
1: Aha.
0: Fickó rám néz, ez? Dehogy, van ettől jobb! Jézus! És elindultunk előre. És akkor most már oda jutottunk, hogy akkor jó, de akkor bekapcsoljuk a mosógépeket, és akkor pert, és akkor húzgálnak ott a hosszabbítót, akkor Tudod, mennyi időveszteség volt? Csak azért, mert nem azt mondta, hogy persze, oké, pakolhatjuk. Nem, van jobb. Hát én azt hittem, hogy elpusztulok különben. Tudod, nem igaz. Hát ott volt a vásárló.
1: Visszafelé is ült el.
0: Hát csak le kellett volna húzni a kártyát. Hát már minden meg volt ágyazva a történet.
1: Rosszul sült el a dolog.
0: Arról a téletben nem baj, hát előfordul ez, Istenem. Most ezt kell szeretni.
1: Elő.
0: Nem tudom. Már amúgy meg igen, hát... Amúgy meg különben ezek a boltokban való vásár, főleg a műszaki boltokban, tényleg ott nagyon sokszor a felét nem érted.
1: Nem
0: érted a felét. Meg hogy vannak újdonságok.
1: Meg úgy én a műszaki boltokban találkozok sokszor, vagy találkoztam sokszor olyan ilyen nagyon okos emberekkel, aki elmondja, hogy magának nem arra van szükség, hogy maga egy megmondom, meg majd így. De egyébként jó, azért nem, tehát nem ez a döntő, nem ilyen, tehát nagyon segítőkészek.
0: Persze, amúgy igen.
1: Mindig, mindenhol.
0: Jobb meg, de nem tudhatnak mindent.
1: Igen. Nem, egyszer-kétszer így belefutottam. De mondjuk, amiben úgy tényleg belefutottam, az nagyon, nem sokszor, de néhányszor előfordult, hogy fogalma nincs az eladónak.
0: Ja, semmi?
1: Fogalma.
0: Semmi,
1: nincs.
0: Ugye?
1: Fogalma nincs. És úgy kérdezem tőle, hogy most ez jó, legutóbb valamit vettem.
0: Jó, hát te mondjuk azért jókat tudsz kérdezni, mert te meg nagyon érted a dolgot.
1: De volt egy olyan, és a legviccesebb eset, az most nem is olyan régen történt, kb. Egy hónappal ezelőtt, és tényleg nem még bele, hogy mit vettem, meg hogy vettem, tehát ez a lényegtelen. Bementem, és így ott van, amit szeretnék venni, és bent van egy vitrín mögött, és így mondom a hölgynek, hogy mondom, akkor egy ilyet szeretnék vásárolni.
0: Aha.
1: Mindenki mondta, hogy PS5 volt, most mindegy. Ott volt bent a vitrin. És mondja a hölgy, hogy rendben van, akkor ez ennyibe fog kerülni. És mondom a csajnak, hogy jó, hát akkor mondom, akkor egy ilyet kérnék szépen.
0: Igen.
1: És akkor jó, és így nyitja ki a vitrint, és veszik, és itt tudod,
0: igen, igen.
1: Tudod, így kicsit piszkos is volt az alja. Igen. És mondom a csajnak, hogy mondom, állj, de mondom, én ilyet szeretnék dobozban.
0: Uh-huh.
1: És akkor így, hát van nekem dobozom.
0: Aha, majd ő bepakolja.
1: És így hátra szaladt, és kihozott egy ilyen ketté szakított, a teteje így le volt szaggatva, a karton kiszedve, és akkor majd ő ezt beletesz. Hát nem mondom, várjon, mondom, én nekem kell egy bontatlan
0: igen.
1: gép. És így nézem, hogy hát ez az egy van az üzlet.
0: Aha.
1: Hát mondom, jó, de mondom, így nincs becsomagolva, vagy nincs. Hát nem, hát ez... Hát mondom, én ezt mondom, nem kérem. Hát mondom, ez itt van, ez mindenki bekapcsolta, kinyitotta, megfogdosta, mondom, tiszta piszok, meg tiszta úgy lenyomat, meg hát... És így nem ér, esküszöm, a nő nem értette, hogy nekem mi ez a lap. Mi az, miért nem jó ez?
0: Aha.
1: Miért nem jó ez? Hát van neki doboza, hát van neki... És mondom, de mondom, hölgyem, mondom, én is, hát mondom, ez le van egy ilyen... Tudod, le van ez ragasztva, van rajta egy ilyen szíl, tudod, egy ilyen, hogy hívják ezt, nem is tudom, tehát egy ilyen pecsét, vagy tudod, az, amit te felnyitsz, hát onnantól érvényes a garancia, aha, megérted. Aha. Tehát, ugye van ennek, és ugye a hölgy nem értette, fogalma nem volt, ez mély probléma, és miért nem jó az, hogyha ő ezt bedobálja ebbe a dobozba, oda viszik
0: a kasszal. Igen, megveszed.
1: Hát mondom.
0: De nem olcsóbb, amiatt bekiállított.
1: Honnan olcs? Nem.
0: Ez szokott olyan lenni.
1: Hát szokott, de
0: akkor
1: benyeled. Nem volt ilyen.
0: Mondjuk azt mondják, hogy 50 euróval olcsó, akkor azt mondod, hát jó, állj.
1: Ja jó, akkor oké.
0: Tudod, de nem úgy, hogy full áron.
1: Akkor is így kipróbálnád, mert azért nem olcsó, érted? Hát nem azért, hogy olcsó.
0: Őrület különben tényleg. Hát jó, vannak ilyen
1: dolgok, persze. Csak ilyen,
0: vannak ilyen dolgok,
1: de... mondom, nem ez a jellemző. Még egyszer elmondom, most mi csak tényleg ezekről beszélünk, mert ezek ugye megint köztünk ezeket, de nem ez a jellemző. Nagyon sok esetben tényleg full profik, és a legtöbb helyen profik, de van ilyen. Hát
0: de
1: van,
0: persze,
1: van,
0: de annyiféle, nem tudom, nagyon érdekes, hogy tényleg annyiféle, de sokszor mesélek egy sztorit, ez is, itt is az anyagiak voltak a háttérben. Nem tudom, hogy mi az elég, vagy mi a, meg nem ítélkezek, mert lehet, hogy ezek az emberek csak kaptak elég fizetést, ezért csaltak, meg mit tudom én, de most képzeld el, hogy nekem volt egy olyan, hogy a folyosó végén volt egy ilyen üres terem, ami úgy tudod, hogy láttam, hogy üresen áll, nem tudsz vele mit csinálni, és akkor mondom, hogy át ide kell egy nagy szekrény. Már oda, tudod, olyan hosszabb volt a folyosó, mint a szobák, meg igen, az ajtók, érted? Szóval volt egy ilyen, mint egy zsák utca. Mondom, legyen ott egy nagy szekrény, jó lesz oda. És én nem értem, hogy mekkora az a szekrény, és vettem egy akkora szekrény.
1: Igen.
0: És mondom, hogy jöjjenek ki, és mondom, rakják össze, és kész. Na most én szokás szerint alig vagyok otthon, és valami olyanra értem haza, hogy össze van rakva a szekrény a nappali közepén. És mondom
1: nekik, hogy... Így nem?
0: Mondom nekik, hogy mondom, ez mondom, micsoda.
1: Aha.
0: Azt mondják, ő nekik megvan a szabályrendszer, hogy nekik mekkora terület kell ahhoz, hogy összerakják a szekrényt.
1: Szabályrendszer.
0: Az előszobában nem állt rendelkezésre akkora terület, ezért ők ezt itt rakták össze, oldjam meg én. Aha, mondom, oldjam meg én. És mondom, mi ez a szétdobált cucc az egész házban? Mondom, az előszobától, a konyhán, az ebédlőn, a nap, mindenhol papír, meg karton, meg mi. Ne, ez az én dolgom. Aha, mondom, jó, köszönöm, viszlát. Abban a pillanatban elmentem a boltba, ahol én ezt rendeltem, mert szabad kell rendeltem, és mondom, hogy elnézést, mondom, én nem szeretem ilyet csinálni, mondom, ez most kicsit katasztróf, hogy üljünk már le. Mondom, nézzék, csak mondom, itt a felvétel, mondom, így néz ki a ház, miután önök eljöttek. Mondom, erről tudniuk kell. Mondom, a másik pedig, mondom, nekem összet lakva, mondom, ott áll egy rohadt nagy szekrény a nappali közepén, ami a ház másik felébe a folyosó végén kell, hogy legyen. Mondják, hogy hát ez így nincs rendben. Hát ez felhívják, azt mondják, hogy jó napot, kérdezik, mit csináltok? Vagy hogy álltok? Azt mondják, én itt vagyunk ezen a cím alatt, éppen csináljuk a szekrényt, azt mondják, az érdekes, mert hogy arról a címről az ügyfér itt van nálam. Hát ők persze összecsapták, mert mentek maszekolni.
1: Aha, persze.
0: Tudod?
1: Persze.
0: Mert mentek maszekolni.
1: Igen.
0: És akkor aztán persze másnap kijött egy csapat, ahol volt az előző napiból is, meg jöttek újak is, persze fintorgások, meg minden. Aha, persze, hogy ezt el kell játszani, de hát ne, még véletlenül sem leszünk profik,
1: igen,
0: ugye?
1: Igen.
0: Én mondtam, hogy nem érdekel, mondom, én nekem meg fel tudok csinálni, és kész. De hogy találtam én ki, hogy ez így oda befér? Hát mondom úgy, hova, hogy matematikailag befér.
1: Ja.
0: És akkor nagyon megjegyezték, matematicski, ha? Hát mondom, úgyhogy mondom, tegyétek
1: hát,
0: be.
1: Máshogy?
0: És berakták kéz, de hát hogy ennyi,
1: hogy
0: de máshogy, nem kellett volna egy cirkuszolni.
1: Hát, hogy... fogsz egy centit és leméred, meg megnézed, hogy mekkora szekrény, amit veszel.
0: Őrület. Szóval őrület, érted? Szóval őrület, ami zajlott, érted? Rá lehet szaladni erre, csak nekem az a vicces, hogy de jó, ez biztos másra is így van, csak nekem olyan érdekes az, hogy nagyon sokszor az van, hogy megveszel valamit, ami lehet, hogy neked drága is, és akkor utána még harcolsz azért, hogy az úgy akkor tényleg az legyen, harcolsz azért, hogy az tényleg oda menjen. Nekem különben a legdurvább ilyen történet ez a kiszállítással kapcsolatban az, amit szerintem te meséltél nekem, hogy van egy teljesen új dolog, amiről még nem hallottam soha, hogy így megkérdezik, hogy elnézést, uram, hanyadik emeleten lakik?
1: Igen.
0: És akkor, amikor azt mondod, hogy mit tudom, hogy 5., 6. vagy...
1: Számol rá 1000-1000 dinárt egy
0: emeletre. Hát de valószínűleg 12. emelet érted? Akkor azt mondják, hogy nem tudom, 1000-1200 dinár per emelet.
1: Igen,
0: plusz.
1: Van
0: ilyen.
1: Pluszban, persze.
0: És akkor így mondod, hogy... Jó, oké. Hát ilyen nem volt régen.
1: Nem, hát ezek új dolgok. Nekem egyébként ezekkel a pakolósokkal, meg akik összeszerelik a dolgokat, nagyon jó tapasztalatom van. Nem mondom a cég nevét. Ez egy nagy szabadkai műszaki cikkeket forgalmazó cégről van szó, mint nálunk reklámban is folyamatosan ott voltak. Csak nem tudom, hogy mondhatom, mert mindegy, nem is mondom. Ők vérprofik voltak, tehát kijött a csapat, telefonáltak, ott vagyunk 5 perc óva, ott vagyunk 10 perc óva, mindent bevittek, mindent elpakoltak, mindent összeszedtek, tehát vérprofik voltak. És két különböző csapat jött, egyszer valamiket vettem, akkor azokat kihozták, egyszer valami más vettem, azt hozták vissza, és más csapatok ugyanattól a cégtől, és nagyon profik voltak, úgyhogy Úgyhogy én őket így ajánlom, csak most nem mondhatom, mert...
0: Persze, tehát vannak, vannak ilyenek.
1: De igen, na, hát igen. Pozitív élmények, vagy pozitív csalódás.
0: Nem, persze, hát én így ismertem, igen.
1: És akkor ahhoz képest meg volt olyan is, aki, tudod, amikor mondtam meg, jó, igen, volt egy olyan bútorüzlet, és valamit belgrádi, és akkor hozták kocsival, tudod, hozták egy ilyen kamionnal a dolgokat, és ja igen, hát a svéd.
0: Igen,
1: a svéd.
0: A svéd lerakja az ajtódba, lent.
1: Igen, ez két lehetőséged van, tehát vagy azt kéred, hogy lerakja az ajtódba, vagy viheti fel is.
0: Na és akkor
1: arra van egy plusz összeg.
0: De egyfajta hát vagy...
1: meghaltak, esküszöm.
0: Meghaltak.
1: Azok belehaltak. Szegények. Azok belehaltak. És így jött, és sose fogom elfelejteni, így jött be, én ott fönt voltam a lakásban, és ő rakta le az egyik részt, és így rám néz ilyen vörös fejjel, leizzad, és mondta, cirkne, rosszul volt az el. És akkor aztán, amikor elmentek, én annyira megsejtem, hogy adtam nekik még egy 1200 lira, hogy igyanak meg valamit, vagy
0: valami ilyet, legyen.
1: Rosszul voltak ezek az emberek.
0: Szegények, nézd, én csináltam ilyet annak idején. Ez nyilván nem egy könnyű dolog, de vittem én fel a side-by-side frigidelt, nem tudom, az ötödikre, meg ilyen hülyeségeket.
1: Jézus Mária.
0: Szóval én vágom, hogy ez nem egy könnyű dolog, de hát basszus, hát ez a munka része.
1: Igen.
0: És akkor tudom, egyszer volt olyan, hogy rendeltem, hogy is volt az, rendeltem egy ülőgarnitúrát, meg egy fotelt. Aha. És kijönnek, hogy anyuéknál laktam az emeletem, volt az én szobám. Ezt lehet, hogy beséltem neked egyszer régen, és kijönnek, és tudod, nálunk olyan magasabb van, olyan lépcső van, és akkor ott jön az ajtó, úgyhogy én igazán, amikor kinyitom az ajtót, ugye nézek lefelé.
1: Aha.
0: Megálltak a ház előtt, és állja a fickó csípőletet kézzel. Domardán, gde cse moda nosimo, ovo? Mondom, hogy van a sprat. Hátrafordul. Znához szám, gyóle!
1: Ide van a sprat! Ide van a sprát!
0: Tudod, és én tudom, hogy ez lehangoló nyilván, amikor megtudod, de én is csináltam, mikor ez volt a munkám.
1: Reménykedett benne, hogy hát, ha nem, csak le kell rakni.
0: De különben van egy nagyon érdekes dolog, mert ugyanígy volt, ez Anett is, meg én is így jártunk, és például nekem az is érdekes, hogy amikor jöttek ki az ilyen fürdőszobadók csempe, meg ilyen, nehéz az, meg minden.
1: Aha.
0: Az új logika szerint az is csak a ház elé teszik le. És akkor külön kértük, meg minden, és akkor mondták, hogy hát semmi gond, be is visszük mi. De hogyha nem kéred külön, vagy valami, akkor viszont lerakják. Érdekes, és nem csak ők, hanem hogy egy csomó mindenki most már úgy lerakja a ház előtt. Közben meg a műszaki cikkeket áruló cégeket is észrevettem, mondjuk veszel, nem, most én mindig mosógépet, mint állandóan csak mosógépet vennék, de hogy jártam úgy, hogy azt pedig bevitték, mondták, hogy nem, igen, ezt be kell, sőt, ezt ki kell csomagolnom, hogy megnézzék, és akkor nekem alá kell,
1: igen,
0: írnom, hogy ez megékezett, egyben nincs rajta sérülés,
1: igen,
0: semmi.
1: Így van, nekem is így kellett, akkor vettem sütőt, meg szintén mosógépet talán.
0: Aha.
1: Igen.
0: Na, te sütőt,
1: megnéztük, hát van még akkor, mikor beköltöztünk, és akkor volt.
0: Igen.
1: A Rissz-Rossz mosógépet nem hoztam el, amit nem tudom, 100-szor javított, és akkor tudod, az egy nagy pillanat egy ember életében, amikor vesz egy mosógépet.
0: Igen.
1: És akkor azt is, hogy tényleg kihozták, kicsomagolták, betették, bekapcsolták, jó, működik, oké. Egyedül a sütővel voltunk úgy, hogy én vettem egy sütőt, ami full gyári hibás volt.
0: Na mi
1: és
0: volt?
1: Hát az a központi processzor a hibás volt, tehát az itt nem kapcsolt be, nem kapcsolt be. És az történt, hogy én azt a sütőt, tehát igazából amikor megvettem, mondjuk februárban vásároltam, és nem azonnal szereltük be, mert akkor még ugye nem volt,
0: igen,
1: kész,
0: igen,
1: a lakásunk,
0: igen,
1: hanem akkor én ezt tároltam valahol,
0: igen,
1: 4 hónapig.
0: Aha.
1: És abban a 4 hónapban, de nem ilyen poros környezet, meg semmi ilyesmi, ez teljesen védve volt ott, be sztiroporozva, meg mindent, tehát nem volt az a semmi, tehát nem volt ez bekapcsolva. Annyi volt a lényeg, hogy azt kihozták, ott volt, és akkor ugye lejárt az az időszak, amíg te azt vissza tudod cserélni, ha hibás.
0: Tehát
1: az
0: a 4 hónap. Ja, valóban.
1: Igen. És akkor mondták, hogy hát mivel ezt a vásárlástól számított X időn belül ugye nem jeleztük, hogy hibás,
0: jó,
1: akkor ezért el kellett küldeni szervízbe. És akkor ugye közös ismerősünk, jó ismerősünk, ő eljött, megnézte, elvitt, és mondta, hogy nem lehet javítani.
0: Aha,
1: tehát,
0: ja,
1: az
0: tényleg?
1: A központi egység, az így tropa. Tehát
0: aha,
1: kész. Az így nem él. És akkor újat küldtek.
0: Ez egy érdekes
1: nem
0: dolog.
1: Nem meg... adtak egy vouchert, amivel én így tudtam venni egy újat.
0: Nem, van sok érdekesség. Például tudod, az van, hogy az egyik haverom szintén átcserélt, vagy lecserélt a konyhát, az egész dizájnt, meg a gépeket.
1: Aha.
0: És hogy bekapcsolta a vadonatú sütőt, tudod, előmelegítésre. Tehát vett a házba, csak hogy paf, hall egy ilyet. Tudod, hogy megijedt, meg mindezt nézi, mi történt. Millió darabra robbant,
1: ja, igen, az a...
0: igazából az a spéci üveg, ami ugye az üvegajtó, ami van a Lerniken.
1: Aha.
0: És akkor írtál, hogy megijedt, meg minden, és akkor hívta ugye nyilván a boltot, hogy akkor most mi van, és mondták, hogy nézzék elő, és ez különben valahol érthető. És ezért fontos az, hogy kiveszi fel a telefont, mert ha elmondják, hogy nézze uram, de hát, hogy ez nagyon ritkán fordul elő, de előfordul, mi ezt ki fogjuk cserélni minden probléma nélkül, mert előfordul néha gyártásnál, hogy annak van valami olyan apró sérülés, ami amúgy nem látszódik, de a hő hatására egyszerűen megtörténik. És akkor ilyenkor megnyugszol, és azt mondod, hogy hát oké, végül is megtörténik, ki tudjuk ezt cserélni relatív gyorsan, igen, akkor csináljuk. Uh-huh. És akkor így a jó, nem?
1: Így van.
0: Kézzel most fölveszi magad, hogy azt várno, nem oguda verujem, pogledatjem, imám a termin za deset dana, meg ilyenek, tudod, és akkor tiszta ideg vagy, és akkor 10 napig mit csinálsz? Nézed ott a széttört ajtó, szóval. Na mindegy, szóval ezek ilyen dolgok. De hál' Istennek tényleg vannak, ahogy a Brasnyom is mondja. Vannak profi,
1: nagyon sok pozitív példa van. Nagyon sok pozitív példa, hogy most kiemeljük a hülyeséget, de nem ez az általános, sőt, megkockáztatom, hogy ezekből van kevesebb. Tehát akik így... Nekem jártam már, úgy, vettem egyszer egy asztalt, egy kis asztalt, ami hát úgy volt, hogy kiütköztek rajta valami foltok.
0: Aha.
1: És ez ilyen fura volt, és felhívtuk a céget, akitől vettük, és mondtuk, hogy hoppá, ennek nem kéne, hogy kiütközni, itt valami a festése baj van, majd jön a Zorán, vagy nem
0: igen,
1: tudom, és majd elviszi. Csinál? És akkor mondtam neki, hogy hát mondom, oké, csak mondom, az itt a baj, hogy a Zorán jó, ha tudja, hogy ez 5. emelet, és hogy így nincs lift. Akkor még nem volt lift. Ilyet a probléma. És akkor Zorán az kiszállt egy olyan körülbelül akkora emberről beszél, mint a Bakos Viktor barátunk. Tehát nem volt neki problémája magával az asztallal. És akkor mondom neki, hogy 5. emelet, mi a probléma? És így fent termett, hogy pillanatok alatt fent volt a csávó.
0: És elvitte.
1: És hóna alá fogta, és így nem.
0: És
1: ilyen is van.
0: Hogy nincs gond, mi?
1: Nincs gond, érted? Egy szóval nem mondta, hogy gond van. És utána hozta vissza. Nem tudom, eltelt 3 hét. Ők azt megjavították, visszahozták. Az már más kérdés, hogy most eltelt 8 hónap, és megint kijöttek a foltok, és megint szóltunk, és akkor mondták, ú, Patonia úréd, és most megint várjuk a Zorán, aki még így nem jött.
0: Zorán jön.
1: Pedig most már lift is van, úgyhogy
0: Zorán. Úgyhogy most jöhetne. Már, igen. Ja. A fene egyemek. Na jó, hát nézzétek, ezek ilyen dolgok. Nem tudom, nektek vannak ilyen jó kis sztoriaitok, mert igazából hát az ember csak rászalad ilyenekre.
1: Igen.
0: De hát ez való, úgyhogy osszátok meg velünk különben 063-6060.
1: Osztjátok meg velünk.
0: Igen.

0: közérdekű információ következik.
1: Hát van egy pár például. Tegnap este nekem küldtek videót arról, hogy valami nagyon ég. Valami nagyon ég, hát kiderült, hol? Különben annyit lehet tudni, hogy a Radnóti Miklós utca végén csaptak fel a lángok, és állítólag szalmabálák égtek, és igen, hogy nem volt ott a környéken, tehát ilyen nagy veszély. Na, amikor Jézusom, emlékszel arra, amikor az pár éve volt, vagy mikor a határ körül felgyulladt valami, az erdő,
2: igen, emlékszem,
1: Jézus
2: emlékszem,
1: Isten,
2: igen,
1: és akkor ment a határ felé, mondjuk.
2: Ment a határ felé, és akkor próbáltak két oldalról, tehát mind a, két, a határ mindkét oldalán kivonultak a tűzoltók.
1: Igen.
2: És akkor ebben volt egy ilyen
1: micsoda?
2: Nemzetközi együttműködés.
1: Ja, hogy
2: tűzoltók nemzetközi együttműködése.
1: De különben tudod,
2: hogy... Itt a határon átnyúló együttműködés.
1: Ennek az ott a nagyon fura, különben azt nem hittem el tényleg, hogy ez velem megeshetett, hogy otthon ülök, fekszem, nézem a tévét. Csak egy bum, elmegy az áram.
2: Aha.
1: És én nem tudom, hogy honnan szedtem, én most nem tudom, hogy honnan tudtam kiszedni azt a telefonszámot, hogy kell felhívni az Apps-nek a központját, igen, hogy mi történik Szabadkán.
2: Dorecse.
1: És nem, napközben van. Dorecse. És napközben Dorecse. És mondják, hogy amúgy igen, látjuk, szándékosan van lekapcsolva az áram, az ön utcájában tűz van. És mondom, hogy mi? Mondom, köszönöm, oké.
2: Lerakom, a házad.
1: Kimegyek, Zoli. Én nem hallottam semmit.
2: Aha.
1: Zoli, kettő háza arrébb, szerintem három tűzoltó autó küzdött a lángot. Úgy égett, mint a rohadt. Én most semmit nem érzékeltem.
2: Szagot se éreztem.
1: Nem éreztem semmit. Szagot, nem éreztem füstöt, nem hallottam a tűzoltókocsikat. Normális vagyok én. Hát ez simán nem tudom, mikor vettem volna
2: észre. Fülhallgató volt rajta? Nem
1: tudom.
2: Olyan durva izolációja van,
1: hogy... fogalmam sincs. Nem tudom elképzelni, hogy nekem ez hogy maradhatod ki. És kiment, és mondja, hogy Jézus Isten, az a ház azóta úgy állt, félig le, beomlott tetővel, Jézus Isten.
2: Attila írt nekünk, láttam, hogy mentek a tűzoltóautók, négy is. Mondjuk a szabadkai forgalom nem nagyon ismeri a szabályokat, hogyha szirénázik valami, az, hogy mit kell kezdeni, vagy el kell engedni.
1: Hát igen.
2: Egyébként tényleg, tehát én is
1: tényleg
2: láttam
1: arra,
2: hogy mentővel láttam ilyet pont, hogy valami ott a Palicsi úton, és így eljött egy autó, és így sassz, és így nem érti, tudod, egy ilyen valami golf, tudod, és így nem érti, hogy most akkor el kéne menni, és így dudára,
1: igen.
2: És így nem fogja fel
1: semmit,
2: a kicsit, hogy arrébb kéne menni, nem.
1: Egy szörnyű jelenetet láttam én saját magam, én első kézből egy benzinkúton álltam, a főúton, és akkor a benzinkút olyan, hogy van a főút, akkor egy nagy füves terület, és akkor van a benzinkút.
2: Aha.
1: Jön a mentő, mint az állat, ahogy mennie kell, persze, de minden szirén, a villogos, és kézzel ráhúzta az egyik autó így magát, ő vált sávot. És nem volt más lehetőség a mentőautónak, mint lerepülni az útról igazából.
2: Jézus,
1: és berepült oda, ahogy hívják, abban a füves terület, és kiszálltak, és mutogattak be, tehát nem engedik el, de nagyon sokszor nem engedik el, tehát őrület.
2: Ja,
1: olyat is láttam, az a legjobb megoldás, amikor láttam, hogy valaki úgy reagál arra, amikor meghallja a mentőautót, hogy így lefékezett, így megáll. Láttam ilyet. Az is nagyon jó döntés, különben tényleg fantasztikus. Na mindegy, úgyhogy vannak ilyen szuper dolgok. Hát...
2: Border Watcher alkalmazásba beröpülök, jó?
1: Repül.
2: Szerbia és Magyarország között per pillanat nagyjából mindenhol zöld, 7 és 10 perces a várakozás, most még korábban Magyarország felől Szerbia felé úgy szintén, úgyhogy itt nincs sehol komolyabb veszteglés, várakozás.
1: Nincs.
2: Egyebek.
1: Nincs.
2: Időjárás?
1: A másik, igen, időjárás is lehet, de elmondom, hogy áramszünet az most csak Szabadka érintett ebben. Aha. Az ősztántakarítási akció ma folytatódik Újzsednyiken, de hát ez van.
2: Nagyszerű. 5 fok van jelen pillanatban, ma 25 fok lesz. Egész nap napos időre számíthatunk, száraz napos időre. Holnap is ilyen időnk lesz majd, holnap után is ilyen időnk lesz. Aztán pénteken, szombaton és vasárnap pedig jelentősen csökken majd a hőmérséklet. Napi csúcs az olyan 17-8 fok lesz, és esős, borús idő várható.
1: Hát ez van, ezt kell szeretni. Mindjárt jövünk hírekkel.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Hírek röviden.
2: Folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató határtalanul program, amelyre 2 milliárd forintos keretösszeggel pályázhatnak iskolák, diákcsoportok utaztatására 1 és 7 millió forint közötti összegben. Ezzel párhuzamosan a Bethlen Gábor alapkezelő első alkalommal hirdetett meg egy 200 millió forintos nyílt pályázatot a határon túli elektronikus sajtó megsegítésére, amelyből a kárpát-medencei magyar médiumok 4 és 30 millió forint közötti támogatást igényelhetnek minőségi tartalmak készítésére. Mindkét kiírásra november 6-án 14 óráig lehet jelentkezni.
3: Montenegro és Horvátország is bekerült Európa 5 legjobb digitális nomád célországa közé. A rangsor készítői 40 európai országot vizsgáltak 19 szempont alapján, többek között a megélhetési költségeket, a lakbéreket, az internet sebességét, a közbiztonságot, a coworking lehetőséget és a távmunkások számára elérhető vízumokat.
2: Egyszeri 10.000 dináros ösztöndíjra pályázhatnak a magyar tagozatos középiskolások a Szekeres László alapítványnál a 2026-27-es tanévre. A támogatásra október 30-áig lehet jelentkezni az alapítvány honlapján az sla.org.rs oldalon, a szükséges dokumentumokat pedig postán vagy személyesen kell eljuttatni a szervezet szabadkai irodájába.
3: Fölényes győzelmet aratott a TSC hazai pályán. A szerb másodosztály 12. fordulójában a belgrádi Grafičar vendégeskedett Topolyán. A mérkőzés végeredményét a játékvezetői hosszabbításban állította be Nemanja Nikolić. Így 4-1-re nyert a TSC. Az összecsapás nem csak gólokban volt gazdag, hanem súlyosabb szabálytalanságokban is. A meccs alatt 7 sárga lapot osztott ki a bíró.
1: Időjárás.
2: Napos, csapadékmentes, száraz időnk lesz ma, a csúcshőmérséklet pedig 24-25 fok körül alakul.
4: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Reklám.
5: A Perfect Vision Szemészeti Központ mostantól egy újabb szemészszakorvossal, dr. Alisa Kvoyi doktornővel bővült. Foglaljon időpontot általános szemészeti vizsgálatra vagy kontaktlencse vizsgálatra dr. Alisa Kvoyi doktornőhöz a 060 55 75 753-as vagy a 024 45 45 000-as telefonszámon, illetve személyesen Szabadkán a Zentai út 3-as szám alatt. Perfect Vision.
6: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
7: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
8: Bomax.
0: Bomax. 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.

0: Reklám. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja Önöket. Az Entai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen, szakértő és segítőkés csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
3: A Vitapur Önökkel együtt ünnepel. Több mint 250 termékre további 20% kedvezményt, a matracokra pedig plusz 15% engedményt kínál. Találkozzunk a Vitapurban!
0: Égséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaus-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
3: A jó választás.
4: Cool and Dre. It's 2021. Time to bring the light in. We gonna bring the light in, you know? DJ Khaled, I see you. Cooler Dre, I see you. Pristine Jewelers in the... It's 2021. Time to bring the light in. We gonna bring the light in, you know?

0: Ságok!
1: Pannon reggeli 91.5.
2: Múltba kalandozunk egy picit.
3: Hú, de nagyon,
2: 7
3: de óra nagyon.
2: 18 perc van, és ne aggódjatok, tetszeni fog. Nem megyünk nagyon-nagyon távolra vissza a múltba.
3: De nem ám.
2: Nem a középkorba. Szabadkáról beszélgetünk. És Szabadka kapcsán, ugye felröppent tegnap a hír, azaz megjelent, tehát ez a felröppent, ez túlságosan random, de hogyha úgy nézzük, akkor tegnap tényleg bejelentették azt, hogy megkezdődött a csődeljárás a március 8 vállalat ellen. Ugye ez a gazdasági bíróság döntés alapján október 1-én

0: Meg is nyitották az eljárást, a cég tartósan fizetésképtelenné vált, több mint 150 dolgozó maradt munka nélkül. 30 napon belül jelentkezniük kell a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál, hogyha munkanélküli ellátást szeretnének igényelni.
1: Igen. Na most erre jutott eszébe Zolinak, hogy amúgy miért ne beszélnénk a régi szabadkai iparóriások felemelkedéséről és bukásáról.
0: Hiszen volt belőlük sok, és Szabadkáról volt híres. Szabadkán nagyon-nagyon szerteágazó volt az ipari tevékenység. Rengeteg óriási hatalmas cég volt. Igen. Amelyek aztán mind tönkrementek, mind privatizálták őket, vagy pedig mind offshore cégek vették át őket, amelyek aztán így az ingatlanokkal, meg egyebekkel próbáltak manipulálni, nem pedig a termelést újraindítani, vagy semmilyen módon.
1: Persze,
0: nem
1: abszolút, abszolút.
0: A gyárjavát szolgálni, hanem egyszerűen kihozni belőle azt, amit lehet anyagilag.
1: Azaz, megmutatjuk, hogy hogyan lehet egy csodálatosan működő és profitáló rendszer teljesen tönkretenni.
0: Igen. Sok esetben ez van. Igen, igen. Tehát ugye egy nagyon különleges világ volt ez a régi Jugoszlávia, amire szerintem sok hallgatónk még a mai napig emlékszik. Sok olyan hallgatónk van, aki ezekben a gyárakban, amelyekről mi mindjárt beszélgettünk, dolgozott.
1: Valószínű, hogy igen.
0: Többen is vannak. Bár sajnos azért szerintem egyre kevesebben, de azért még mindig nagyon sokan.
1: Persze, mert ugye az első rögtön, ami mellett nem tudunk elmenni, az a Szever villamosgyár, ami különben az én környékemen van. Milliószor mentem el mellette.
0: Mágneses
1: hatalmas
0: mezők utcán.
1: Igen?
0: Mágneses mezők. Magnetapolya.
1: Magnetapolya, igen. És hát a Szever Jugoszlávia a legnagyobb és Európa szerte elismert motorgyártója volt. Bizony. Elektromos motorok gyártása.
0: Fúrógépeket, vagy forgógépeket, kisfeszültségű, nagyfeszültségű ilyen motorokat, aszinkron motorokat, bányászati motorokat, transformátorokat gyártottak, generátorok, szivattyúk, reduktorok.
1: Igen. És hát ugye mindig ezt hallottam egész gyerekkoromban végig, hogy ó, bezzeg a Szever az mekkora volt. Fénykorában 5,5-6 ezer ember dolgozott ott.
0: Aha.
1: Ami eszméletlen, mert ha minden igaz, és ha jól tudom,
0: önálló
1: akkor most
0: város volt a városban.
1: Hát igen. Most azt mondják, hogy ugye az ipari zónában van körülbelül 6 ezer ember, most kezdetben csak a Szeverbe volt 6 ezer ember.
0: Igen. Wow. Igen. Igen.
1: Csak hogy ez mennyi? Az nagyon sok. Az nagyon sok.
0: Nagyon
1: ember.
0: Sok. Itt volt ugye ebben a városban, a saját városukban rendelőt, mármint orvosi rendelő, üzemi konyha, könyvtár, egyebek. Szóval itt volt saját munkásszállójuk, lakótelepi épületeket finanszíroztak a dolgozóiknak Szabadkán, és volt üdülője, a legendás Szever üdülő, az Adrián, úgyhogy ez is mind létezett. És a Szever birkózóklub is létezett, ami országos szinten bajnoki címeket szerzett, és jugoszláv válogatottat nevelt ki.
1: Na most, az az érdekes ebben az egészben, hogy van egy ilyen cég.
0: Mi történt?
1: Jöttek a 90-es évek, mindegyik így fog kezdődni.
0: Igen, jöttek a 90-es évek.
1: Mindegyik így fog kezdődni. 90-es évek háború, amit utána ugye megbombáztunk egy ENSZ embargóval.
0: Így van.
1: Konkrétan elvágták a nyugati export lehetőségét, és elvágták a lehetőségét annak, hogy licencelt műszaki alapanyagok érkezzenek az országba.
0: Így van, így van.
1: Konkrétan igazából, hogyha neked egy gyárnak elvágják a forrását és a piacát, akkor körülbelül az azt jelenti, hogy akkor megöltétek.
0: Igen, igen.
1: Na most 2005-ben privatizálták, az osztrák ATB Ausztria vásárolta meg, igen.
0: De aztán itt is volt tulajdonosváltás, mert 11-ben meg megvette egy kínai cég az ATB-t, a Volong Holding.
1: Igen.
0: Ma ATB Szever D.O. néven létezik. Nem állt le teljesen a termelés.
1: Hát őrületesen nagy a mértékcsökkentés.
0: Óriási mértékcsökkentés, ugye.
1: Igen, igen, igen.
0: Bélbe adják a csarnokok egy részét, vagy pedig tök üresek. Néhány száz fős gárda dolgozik, precíziós, megrendelésű. Tehát ilyen egyedi motorokon dolgoznak, generátorokon.
1: Igen, hát rendelnek. Ott van az inkubátor is Szabadkán.
0: Igen,
1: ugye,
0: igen.
1: Úgyhogy sok vállalkozó használja ezeket a csarnokokat, vagy csarnok részeket. Tehát igen, úgyhogy ez elég szomorú, de
0: igen. Hát igen, alapvetően tényleg a 90-es évek a sok mindent tönkretett, és hát az a felébredés is a jugoszláv álomból, tehát álomból. Tehát, hogy ez egy ideig működhet, de nem működhet örökké. Én egy picit csak gyorsan visszaugrok, mert van még itt néhány gyár, amiről beszélgethetünk, de ugye mi történt? Tehát itt ezek a gyárak, ezek nem csak munkahelyek voltak, tehát itt a dolgozóknak adtak lakásokat. Uh-huh. Üdülők ugye az Adrián, ezt mondtuk. Akkor sportegyesületeket működtettek. A Zorka is egyébként. A Zorkának volt egy ilyen sporthorgász, meg asztali tenisz egyesülete. És hát a belső piac elvesztése, meg hát nyilván az ENSZ szankciók voltak azok, amik ezt alapvetően elvágták. Aztán 93-ban a hiperinfláció az meg mindent megzabált. Mm. Úgyhogy itt, meg hát az ezredforduló után ott meg aztán tényleg jött a vadprivatizáció, visszaélések, ellenőrizetlen különféle folyamatok. És
1: persze, elég súlyos a történet, de mondom nyugodtan.
0: A legtöbb gyár történet az még az osztrák-magyar monarchiában nyúlik vissza egyébként.
1: Igen.
0: Tehát, hogy az, tehát egészen, most nyilván majd beszélgetünk a november 29-ről, és annak is eredetileg ugye más volt a neve, csak aztán privat, csak aztán államosították 46-ba, és akkor lett belőle november.
1: Azt mondják különben, amit én nem annyira érzek át, hogy a legtöbb ilyen nagy gyárnak nem volt ilyen konkrét tulajdonosa, mint ahogy ma fölépít egy ilyen
0: nem, hát kommunizmus cég, volt, vagy szocializmus
1: és
0: volt.
1: Akkor emiatt olyan, hát úgy működtek, de olyan nem úgy, ahogy kellene. Tehát
0: nem volt, mindenki tulajdonos volt, de igazából nem volt de főnök.
1: Szóval ilyen, kicsit azért fura volt az elképzelés, de legalábbis mai szemmel hát nézve. Nézd, na, mai szemmel nézve.
0: A népi.
1: Hát igen, na nézzük a Zorkát, mert nekem ez egy ilyen hihetetlen volt, tehát apu a Zorkába dolgozott, de nem ott a nagy Zorkába, hanem képzeld el, hogy ezt mai napig nem teljesen tiszta nekem, hogy a Zorkának volt egy programozói részlege. Ahol a legmodernebb hát számítógépek voltak, meg minden, igen, és ez érdekes volt, mert ez itt volt különben valahol, ahol a Rádicski mozi volt aztán, valahol ott abban az udvarban, ott volt nekik az iroda.
0: Ott legalább nem volt büdös.
1: Hát ott nem. És ott volt olyan, hogy én ott láttam, nagyon-nagyon-nagyon pici voltam, és ott volt egy jó nagy szoba, ahol ezek az olyan számítógépek voltak, amik akkorák voltak, mint a szekrények.
0: Igen.
1: Hát lent azok volt, és aztán én úgy emlékszem, hogy volt az emelet, ahol pedig már ezek a modern asztali számítógépek voltak, és amíg tudod, ilyen fikció számba mentek a számítógépek, én már valami ilyen kezdetekes játékokat,
0: tudom,
1: hogy
0: én is
1: alul
0: jobbra-balra
1: megy az űrhajó, és akkor lövődözgetsz olyan pixeleket, hogy pik, és akkor én azt nagyon élveztem.
0: Én is játszom ezeket, igen.
1: És akkor biztos nem volt kire hagyni a gyereket, aztán oda leraktad a gép elé. Hát igazából, amit ma csinálnak, én is így csináltam.
0: Apám is egy ilyen cégbe dolgozott, és akkor ott volt ilyen, igen. A nagy gépek, és akkor ott meg voltak a személyi számítógépek már.
1: Igen.
0: Amikre csak később ment az átállás, tehát nem, senki nem gondolt, hogy az informatikai technológia ez ilyen gyorsan fog fejlődni.
1: Most lehet, hogy kézzel, hogy nekünk volt céges fekete-fehér laptopunk?
0: Nem. Olyat nem láttam. Azt hiszem láttam fekete-fehér laptopot életemben, nem használtam, de láttam, hogy van.
1: Vagy az is lehet, hogy nekem csak a játék volt fekete-fehér. De nem, az nem létezik.
0: Nem volt.
1: Akkor fekete-fehér volt. Na mindegy, szóval ez nagyon az egész hajnalán. Igen, Zorka. Hát eleve érdekes különben ez, hogy ők mi mindent csináltak. Ugye kénsav, műtrágyák, szuperfoszfátok kevert és összetett műtrágyák, növényvédő és permetszerek, fluorsók, ilyen full ilyen kémia az egész.
0: Igen.
1: Full ilyen kémia, ez is ilyen nagyon korai, 1904-ben alapították. És
0: akkor még ugye ez a Klotild néven, ez volt az első magyar vegyipari RT, és hát itt az első világháborút követően ugye a 20-as években alakult át ugye a délszláv részvénytársasággá. És első Péter szerb király legidősebb lányáról nevezték vele. Ő volt a Zorka.
1: Igen, Zorka Montenegró.
0: Milyen rokosságokat hallottok itt ma reggel a műsorban?
1: Azért nem, hát most olyanokat beszélnek, amiről nem tudtok, nem hallottatok soha.
0: Csak legendákról.
1: Igen, na most, azt mondja a Zorka. Mi volt az érdekessége a Zorkának? A Zorka a vasúti csomópont mellett akkora területen terült el, ezt ma is láthatjuk, hogy a gyár belső iparvágány hálózata több kilométert tett ki.
0: Tehát külön voltak vasutasaik, meg dolgozók, akik csak ezzel foglalkoztak.
1: Most azt nem tudom, de
0: biztos, gondos, hogy voltak.
1: Hát azt nem tudom.
0: Robi írja, mi a Zorkához jártuk medencére. Anno.
1: Igen. Hát ez egy nagy tó igazából, vagy egy ilyen mesterséges.
0: Egyébként érdekes, mert ugye kettős jelentése volt ennek a gyárnak. Egyrészt ugye ezrek dolgoztak itt, nagyon jó fizetéseket kaptak, lakás, szociális juttatások. Másrészt azért volt kettős megítélése, mert a gyárkéményekből szállt fel a folyamatosan a sárgásfehér és kénsavas füst, és ezt mindenki érezte, és mindenkinek kellemetlen volt. És ennek a cégnek az ökológiai lábnyoma is rettenetes volt, tehát ez volt az egyik a bukásának az egyik fő oka, tehát nem csak nyilván ez, hanem itt azért rengeteg dolog számított még ebben.
1: Hát igen, itt azt írják különben, hogy a Zorka hatalmas salak és üledék tározói, úgynevezett foszforgips hegyek évtizedeken át, foszfogipsz hegyek évtizedeken át meghatározták a szabadkai tájképet, a szivárgó savas vizek és a Paricsi-tóba jutó foszfor és nitrogén vegyületek közvetlenül hozzájártak a tó ökológiai katasztrófája az a 70-es években. Na hát úgyhogy.
2: Rettenetes.
1: Dobárda Robi azt mondja különben, hogy hát ők mikor fürödtek, néha fura volt, hogy este világítottak, de amúgy jó minden.
2: Igen. Szóval... Aztán jött, hát ez nagyon elavult volt a technológia. Tehát ez bár, ez lehet szépíteni, meg érdemes szépíteni, de vagyis nem érdemes szépíteni, nem. Csak lehet szépíteni. A 90-es évekre tarthatatlanná vált ez a technológia, amivel ott dolgoztak. És ugye összeomlott szétestek a jugoszláv mezőgazdasági kombinátok, és a belföldi műtrágyapiac is összeomlott. Tehát minden egyszerre történt, óriási adósságai voltak a gyárnak a 2000-es évekre, és a termelés akkor végleg leállt, fel is számolták a céget, és itt van egy gyakorlatilag egy ipari romterület.
1: Mm.
2: Úgyhogy itt mindenféle hát ilyen abszolút. Veszélyes hulladék tárolása kapcsolatos programok zajlottak, mentesítési programok, meg hát kiadják ezt ilyen magánraktérként is használják.
1: Hát igen, 90-es évekre már tényleg tartatlan volt az egész történet, persze. Ott is volt egy csomó probléma, aztán 2000-es évekre már akkora adósságok volt, hogy az már viszlát.
2: Igen.
1: Általános igazság különben, hogy amit a Brasnyó mondott egyszer nekem, és ez bárhogy nézem, mindig arra jövök, hogy igaza volt, amikor azt mondja, a régi technológia, drága technológia, de hát ez egyszerűen így van, de hát így egyszerűen van. Nem, ezek a őrület, de mindegy. Nézzük akkor, hát akkor vegyük sorra, mi volt. Nem tudom, most én ugrok egyet, jó? Mert
2: jó,
1: én nekem
2: jó, még egyet átbeszéljük. Szerintem majd... csináljuk azt, hogy majd zenélünk egy picit, és akkor visszatérünk erre a témára. Mit szólsz hozzá?
1: Jaj, most zenéljünk egy? Jó, zené.
2: Zenéltünk egyet, és akkor visszatérünk ez a téma, az még a november 29-én
1: mindenképpen beszéljünk.
2: Meg a március 8-ról is érdemes beszélni.
1: Legyen így.
2: Meg a Fidelinkát is érintjük.

0: tized meg a hercen. Pannó reggeli.
1: 7:37 perc van. Megyünk tovább, igen, és hát
2: kombinátokkal.
1: November hús kombinát.
2: Na nézzük a november hús
1: 29 november húsipari és konzervipari kombinát.
2: Bizony.
1: Na most, hát azért érdekes dolog, gyökerek még 885-ben.
2: Igen, ez volt a Hartmann and Kohnen RT, ugye ez onnan eredeztethető, 85-ből. Úgyhogy megalapították Hartmann József és Kohnen Vilmos társult, és hát 46-ban aztán államosították, ugye először az volt a neve, hogy Bácska. 49-ben vették fel ezt a november 29 nevet. Ugye a szocialista Jugoszlávia legfőbb nemzeti ünnepe, ugye ez a 43-as jajcei avnói értekezlet dátuma, a köztársaság kikiáltása, ezelőtt tisztelektek, és hát ugye ezt kevesen tudják, hogy a cég Amerikába is rengeteg húst szállított. De miért? Mert megkapták azt a védjegyet, ami tehát a legszigorúbb ilyen higiéniai élelmiszerbiztonsági engedélyt megkapták.
1: Állítólag ez nagyon modern volt akkor.
2: Igen, és ez óriási hír volt, és ugye az amerikai mezőgazdasági minisztérium adta nekik ezt a minősítést, és innentől kezdve ugye mehettek ki a sertéssonkák, a felvágottak, minden az Egyesült Államokban, Kanadában.
1: Minden. Na most érdekességek megint, hogy a gyár saját tenyésztési és felvásárlási rendszert tartott fent.
2: Igen.
1: Abszolút. A vajdasági kisgazdák és a termelő szövetkezetek garantált felvásárlási szerződések alapján szállítottak.
2: Így van.
1: Képzeld el? Igen. Nagyon durva. És hát ugye van ez az érdekesség, hogy ugye most ezt nagyon sokan már nem tudják, hogy mi van ez, de hogyha kimegyünk a piacra, akkor van olyan, hogy november 29 ízű pástétom.
2: Tényleg?
1: Igen.
2: Én ilyet nem láttam.
1: Nem láttam? Nem. Van. November 29 ízű pástétom, és ez azért van, mert ezt annyira én se érzem már át, de mondják, hogy ez volt a leglegendásabb termékük.
2: Aha.
1: Ez a leglegendásabb termék, a nagyon finomra
2: dobozos májkrém.
1: Pépesített, igen, májkrém, a pástéta.
2: Hát esküszöm, muszáj beszereznem egy ilyet, hogy megkóstoljam.
1: Igen.
2: De ezt hol lehet venni?
1: A Tamáséknál.
2: Tényleg?
1: Aha, igen. Menj ki a piacra, keresd meg őket, és ő náluk van.
2: Aztán
1: Sánta rendszeresen fogyassza.
2: Persze. Na hát akkor vesz. Hát miért tudtam eddig?
1: Nem tudtam eddig. És az a szörnyebben az egészben, hogy miközben Amerikába szállított is, és nagyon modernnek számított, és legalábbis a leírások alapján, mert ezt nem tudhatjuk így nyilván élőben, saját tapasztalatból. Megint mi történt? 1992 az export lefejezte.
2: Persze.
1: Nincs export.
2: Enszankciók,
1: erre-arra.
2: Úgyhogy
1: felvásárlási lánc elszakadt 93-ban.
2: Igen,
1: ráadásul jött a hiperinfláció.
2: Így van, tehát úgy kiépítették ezt a céget az exportra, nyilván igen, miután megkapták ezt az engedélyt, mármint a kapacitásokat, az infrastruktúrát, hogy ez mind bedőlt. Tehát ez mind kihasználatlan volt, és ez mind nem lehetett fenntartani, úgyhogy ez megette gyakorlatilag a
1: hát azért, mert normális esetben,
2: részét.
1: De Zoli, hát a fene egyen meg, hát hogy is gondoltott volna bárki erre? Hát nincs olyan, hogy téged normális esetben nem létezik olyan, hogy te vállalkozol, és egyszerűen hónap valaki az, hogy amúgy különben export többet nincs. Hát ne hülyéskedj már. Hát jó, persze nyilván van, mert látjuk, hogy van, mert szívjuk mi is azóta.
2: Persze,
1: azóta
2: persze.
1: Nem tudunk talpra állni, amióta történtek ezek a dolgok, mert azért gondoljunk bele, tehát, hogy a 90-es években van 4-5 év, ami konkrétan háború, utána embargó, utána hatalomváltás, utána privatizálás, hát a spekuláció.
2: 90-es években kapkodtuk a fejünket már, mint a szüleink főleg, tehát ugye mi azért még gyerekek voltunk, nem értettük itt, hogy mi történik, de azt láttuk, hogy a szüleinkkel is láttuk, hogy itt óriási változások zajlanak, és hát ugye itt már leállt, hogy 2000-es évekre teljesen csődbe abszolút mentek, úgyhogy százszónak is egy a vége, itt ez a 90-es évekhez lefejezte ezt a történetet.
1: Igen, na most érdekes ebben az egész történet, miközben szinte az összes ilyen nagy, hatalmas gyárnál arról beszéltünk, a 90-es évek az megölte, a Fidelinka nem.
2: A Fidelinka
1: sokkal később pusztult el. De hogy a
2: Fidelinka
1: annyira, hogy a legkritikusabb háborús időszakokban is gyártotta a kenyeret.
2: Persze.
1: Tehát ment.
2: Ugye itt mivel foglalkoztak? Tehát, elsősorban ugye gabonatárolással, buzalisztőrlés, ipari tészta, száraz tészta gyártás, keményítőgyártás, nagypékségi termelés. Itt ugye ez 47-ben építették, vagy alapították a Fidelinkát, kiváló termőföldekre épült, és az egyik legkorszerűbb gabonaipari vertikummá vált. Ugye itt híres fekete-fehér, vagyis kék-fehér zacskós buzalisztek, ugye ez a T400-as, vagy a T500-as, ezeket mindenhova szállították.
1: Mm.
2: minden régi jugoszláviai konyhában ezek ilyen a legmegbízhatóbb alapanyagok voltak. Tehát ebből látjuk, hogy Szabadka mennyire fontos központja volt.
1: Persze, hogy nem. Na most ugye 2010-ben kezdődött ez a komoly csőd, és utána azért még volt, és most azért nem megyek bele, mert innentől kezdve a Fidelinka ugye teljesen politika. Na most itt a választások közepén, most ebben nyilván nem megyünk bele. Nagyon érdekes dolgok zajlottak itt. Hát igazából eszméletlen az, hogy nem csak a Fidelinka esetében, hanem az összes többi esetében, és hogy milyen az például, amikor privatizálnak valamit, a rengeteg ingatlant mind-mind-mind feldarabolják, vagy az egész céget feldarabolják, mert ugye mi nagyon sokszor nem tudjuk, hogy majd mindjárt elmondom, de szóval most ugrálok a gondolatok között, de hogy az a lényeg, szóval, hogy ezeket mind kihasználták, őrült hiteleket vettek fel rá, mindent, ami a kezükbe volt, és a hatalmukban volt, mindenféle, tehát duzzasztották ezeket az összegeket, amiket ők mind elvettek, és aztán így az egész így meghalt. Így bérek nem lettek kifizetve, semmi, nagy ígéretek, hogy újraindulás, fejlesztés, stb. A pénz megjött, de soha nem lett erre elköltve. Tehát az, amikor tehát, hogy valahol indokolta az, meg én értem, hogy miért mondja sok ember, hogy bizonyos réteg állandóan csak lop, mert igen, volt tényleg igen. Olyan pillanat, amikor ez olyan mértékben persze, ment, hogy ez eszméletlen.
2: Most a részletekben nem menjünk bele, nyilván ez már most a kampány attól függetlenül ez érdekes, de mindenki tudja, a Jovanovics ügyről lehet beszélni. Bármit olyan szinten, hogy ez volt a Jovanovics ügy 2012-ben, ez 100-nak is egy a vége. Áron alul, nagyon-nagyon komoly áron alul értékesítették a silókat, az üzemeket. Itt jött egy ilyen bírósági vagyonzár, ez alá vették a javakat, úgyhogy nem túl dicső véget ért maga a Fidelinka.
1: Hát nem sajnos. Igen. A március 8, ugye innen indultunk, március 8, és ezt igen, erről még igen, nem igen, beszéltünk, igen. De hát, hogy harisnya és trikotásgyár.
2: Mindenki ezeket a harisnyákat hordta ott amúgy a 80-as években.
1: Eszméletlen.
2: Ugye itt nejló harisnyák, harisnyanadrágok, gyerek harisnyák, kötött áruk, fehér neműk, női konfekciót, ilyesmivel foglalkoztak.
1: Igen, konkrétan a Calcedónia.
2: Gyakorlatilag igen. A Calcedónia.
1: Régi formája.
2: És ami miatt nagyon lényeges volt ez a gyár, ami miatt nagyon fontos volt, az hogy a legnagyobb női így munkaadója van. Volt. 3000 dolgozó volt itt, és a többségük nő volt. Úgyhogy itt elég drága mulatság volt egy március 8.
1: Vagy az biztos.
2: Biztos drágább volt megszervezni.
1: De tudod, mi itt a szörnyű? Mármint
2: most az ünnepre gondolok, nem a gyár nevére, igen. Hiszen az maga volt, biztos kaptak harisnyát a nők.
1: Ah, biztos, de az, ami nekem nagyon, nagyon érdekes ebben az egész történetben.
2: Csokoládé a Pionírból.
1: Na, hát ott volt a szomszédban, ugye, csak át kellett nyúlni. Igen. Az, ami viszont borzasztóan jó ilyen szempontból, hogy lehet ilyet mondani, az, hogy itt már akkor volt üzemi bölcsöde, meg óvoda.
2: Bizony. Igen, hú, bizony.
1: De most kérdezze, akkor már volt ez. Szóval, hogy elmész dolgozni, elvisz a gyereket, és akkor nyugodtan ott van, amíg te dolgozol.
2: Így van.
1: Amúgy ez egy őrült segítség. Ez a családoknak akkora segítség, hogy ez eszméletlen, hogy te elmész a munkahelyedre, és ott van egy óvoda, ez elképesztő.
2: Jack,
1: hát én nagyon, nem is tudom, hogy ma van egy ilyen.
2: Hát nem, hát ma ilyen? Nem tudom. Ebben a formában, ahogy a március 8-ban volt itt, biztos nem.
1: Na igen, szóval.
2: De ugye itt akkor jöttek a hiánygazdaság, sőt a keleti blokk, ugye ez a valutaként funkcionáltak a harisnyák, tényleg rengetegen vittek románoknak, mindenkinek, Magyarországra is. Nagyon, tehát legendás volt például ez a likra harisnya, ez a szabadkai likra harisnya, ez mind kincsek voltak, és hát persze 90-es évek, hát szankciói jöttek.
1: Persze.
2: Nyugati bér, belső piac elveszett.
1: Hát bejött a török áru.
2: Török kínai.
1: Igen, meg mindenféle, és hát a 2000-es években történt egy pár próbálkozás, ezek a privatizációs próbálkozások sikertelenek volt igazából.
2: Bizony.
1: Úgyhogy ennyi.
2: Ez volt a vége. Van még, persze nyilván itt a Chemos, most írja valaki, hogy Rufnak hívták a Partizánt eredetileg, ez egy német csokoládégyár volt. Lehet, persze.
1: Milyen Partizán?
2: Abszolút.
1: A Pionír?
2: De a Pionír, bocsánat, nem a Partizán.
1: Nem, ez biztos, Pionír. Én ezt tudom.
2: Biztos, na akkor főleg.
1: Igen.
2: De itt is például, itt volt a Chemos, ugye, ők is ilyen háztartási műanyagokkal foglalkoztak, minden műanyagon ott volt alul írt, hogy Chemos.
1: Igen.
2: És ez ott volt Palicson. És imád, szóval nem tudom, mindig mi is az mellett hajtottunk el. Ott
1: ha hogyne, persze. Úgyhogy na, most ha figyelembe veszük igazából, hogy itt mekkora őrült nagy gyárak voltak.
2: Még egy párat majd felsorolunk.
1: Hát azért az nagyon durva. Nagyon. Egy párat? Mire gondolsz?
2: Hát például az Aurometára gondolom. Az Aurometál sztoria azért érdekes az Aurometál, mert ők ugye egész az akkori Jugoszláviában mindenhova ők szállították az ilyen jubilómi plaketteket, sportkupákat, vadászati jelvényeket, fémcímkéket, stb. És nekem rokonom is ott dolgozott.
1: Tényleg?
2: És hát utána, amikor jött a rendszerváltás, akkor mindenféle tehát átalakult a kereslet, és hát elvesztett a gyakorlatilag a gyára funkcióját. Mm-hmm. Nem volt funkciója a gyárnak. Tehát itt aranya, ezüsttel, fémmel foglalkoztak, úgyhogy ismert a céget mindenki Jugoszláviában. Akkor itt a Slavica játékgyár, ez is azért bukott, mert ugye jöttek aztán a kínai, meg az egyéb mindenféle játékok. Mm-hmm.
1: Te különben itt Gábor Bratstvo, azt írja.
2: Vasúti vagongyár. Hát a Bratstvóban is volt, akik dolgoztak. Bratstvóban.
1: Vagongyár. Kicsit volt vagongyár.
2: Vagongyár.
1: Képzelte. Ugyan már.
2: Bizony.
1: Amint durva, nem?
2: Hát
1: Gábor azt írja, hogy a március 8-ban dolgoztam az első három munkaévemet kötőgép karbantartóként a likrásgépeken.
2: A likrásgépeken.
1: Képzeld el.
2: Az igen. Igen.
1: Az igen.
2: Az volt a védjegye a cégnek, a vállalatnak. A
1: van egy, én most nem remélem, jó mondom, de van egy jó barátom, akinek az apukája ilyen nagyon magas beosztásban volt itt a március 8-ban hosszú éveken keresztül, és ezért nekem nagyon vicces, hogy nekem ez a barátom, ez így minden tud a harisnyákról. Hát ő, amikor ilyen nőknél följön ez a harisnya, akkor így elkezd mondani egy-két ilyen kurszót bedob, nők ezek így megállnak, megdebd a levegő, és mondjuk, hogy te honnan tudsz ilyeneket, csak így kérdez bármit.
2: Ja,
1: és így minden tud a harisnyákról. Ez nekem olyan vicces, meg olyan cool az egész.
2: Igen,
1: olyan,
2: igen.
1: Indokolatlanul sokat tud a harisnyákról ahhoz képest.
2: Igen, azt hiszem, hogy férfi.
1: Persze. Biztos otthon ez volt mindig a téma, vagy nem tudom,
2: biztos,
1: de amúgy
2: biztos,
1: tényleg
2: biztos.
1: Cool.
2: Hát megtanulta.
1: Sok
2: gyár volt még, hát most teljes igénye nélkül, rengeteg volt, amiről lehetne beszélni, de talán ezek volt. Voltak, amelyeket igen. Így a
1: gigantok, hogy mondják.
2: Igen, a legnagyobbak, gigantok. A legnagyobbak, úgyhogy.
1: 7:50 perc, amit jöttünk hírekkel.
2: Dicső korszak vége volt.

0: Műsorajánló.
1: Hírek, érdekességek és újdonságok a rockzene zűrzavaros világából.
2: A dallamosabb rocktól a kemény metálig. Minden, ami gitárzene.
3: Rocky Deal, Scofival, minden szerda este 10 órától a Pannon Rádióban.
4: Pörögj ránk! Pannon Rádió. Neked szól!

0: Reklám.
1: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan. Válaszd a Magnotront. www.magnotron.rs.
2: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a Szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic poliklinika, Szabadka.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
4: Október 17-én szombaton fergeteges szüreti bál várja önöket a Hajdújárási Hedéra étteremben. A zenéről a The End együttes gondoskodik, a jó hangulat pedig garantált. Korlátlan étel és italfogyasztás mindössze 3800 dinárért. Ne maradjon le, foglalja le asztalát most a 061 150 97 73-as telefonszámon. 061 150 97 73. Hedéra, az eredeti ízek otthona.
5: Műsorajánló.
6: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
3: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
5: 8 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Hírek röviden.
8: Folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató határtalanul program, amelyre 2 milliárd forintos keretösszeggel pályázhatnak iskolák, diákcsoportok utaztatására 1 és 7 millió forint közötti összegben. Ezzel párhuzamosan a Bethlen Gábor alapkezelő első alkalommal hirdetett meg egy 200 millió forintos nyílt pályázatot a határon túli elektronikus sajtó megsegítésére, amelyből a kárpát-medencei magyar médiumok 4 és 30 millió forint közötti támogatást igényelhetnek minőségi tartalmak készítésére. Mindkét kiírásra november 6-án 14 óráig lehet jelentkezni.
9: Montenegro és Horvátország is bekerült Európa 5 legjobb digitális nomád célországa közé. A rangsor készítői 40 európai országot vizsgáltak 19 szempont alapján, többek között a megélhetési költségeket, a lakbéreket, az internet sebességét, a közbiztonságot, a coworking lehetőséget és a távmunkások számára elérhető vízumokat.
8: Egyszeri 10.000 dináros ösztöndíjra pályázhatnak a magyar tagozatos középiskolások a Szekeres László alapítványnál a 2026-27-es tanévre. A támogatásra október 30-áig lehet jelentkezni az alapítvány honlapján az sla.org.rs oldalon, a szükséges dokumentumokat pedig postán vagy személyesen kell eljuttatni a szervezet szabadkai irodájába.
9: Fölényes győzelmet aratott a TSC hazai pályán. A szerb másodosztály 12. fordulójában a belgrádi Grafičar vendégeskedett Topolyán. A mérkőzés végeredményét a játékvezetői hosszabbításban állította be Nemanja Nikolić. Így 4-1-re nyert a TSC. Az összecsapás nem csak gólokban volt gazdag, hanem súlyosabb szabálytalanságokban is. A meccs alatt 7 sárga lapot osztott ki a bíró.
8: Időjárás. Napos, csapadékmentes, száraz időnk lesz ma, a csúcshőmérséklet pedig 24-25 fok körül alakul.
10: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma.
0: Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
10: Reklám.
0: Az otthon akkor a legjobb, amikor minden a helyére kerül. Egy padló, amely megváltoztatja az egész tér hangulatát. Egy szőnyeg, amely melegséget hoz. Függönyök, amelyek megadják a végső harmóniát. A Galéria Podová megújult üzlettel és új ötletekkel várja, hogy még szebbé tegye otthonát. Október 30-áig akár 30%-os kedvezmény a szőnyegekre és padlószőnyegekre. Látogasson el a Galéria Podová szabadkai üzletébe a Visegrád utca 1-es szám alatt. A kedvenc helye? Otthon. És nálunk.
11: Kizárólag az STK-ba előfizetőinek, akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig. Az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi, a net, ami mindent lefed. STK-ba.tv.
12: Készüljön fel szervezete a hűvösebb napokra a Zdravomed őszi csomagjával. Laborvizsgálat, háziorvosi vizsgálat és vitamininfúzió mindössze 3600 dináros áron. Szálljon időt egészségére és várja felkészülten a téli napokat. Jelentkezzen a 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös telefonszámon. Zdravomed ND. Gondoljon az egészségére, gondoljon a Zdravomedre.
13: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
0: A Vitapur önökkel együtt ünnepel. Több mint 250 termékre további 20% kedvezményt, a matracokra pedig plusz 15% engedményt kínál. Találkozzunk a Vitapurban!
14: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
15: Várom a postást.
14: Jön a nyugdíj?
15: Azt várhatom.
14: A számlákat hozzák.
15: Na azt nem várnám.
14: Hát akkor?
15: Ma hozzák a 7 napot.
16: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
10: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: Hallottad, hogy szerda a legjobb nap a Szent Erzsébet gyógyfürdőben?
1: Na ne mondd, Ilonkám! Hát szerdenként úgyis mindig ráérek.
2: Igen, Senior Szerda. 60 év felett 20% kedvezmény. A jegy szerdánként 4500 helyett csak 3600 forint.
1: És a Mórahalmi gyógyvíz? Hát az csodát tesz az ízületekkel és a derékkal.
0: Pontosan, Margit. Csobbansz, lubickolsz és feltöltődsz a gyógyvízben.
1: Fürdőzés után tuti, hogy legalább 10 évvel fiatalabbnak érzed magad.
3: További infók a www.erzsébetfürdő.mórahalom.hu oldalon. Senior Szerda Mórahalmon 60 év felett 20% kedvezménnyel egészen november végéig.
4: Csillogó mosolyra vágyik, nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
5: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra, modern megoldások, az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024 551 083 kupiklimu.rs.
6: Cirada Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
7: Itt a Pannon Rádió.

0: Dobj egy gyűzit!
1: 063-621-605
2: 063-621-605
3: 8 óra 20 perc van, és ugye...
1: Sziasztok,
3: van
1: barátaink!
3: Egy...
1: Jó reggelt!
3: Sziasztok, van egy olyan infónk, hogy mire kerestek rá legtöbben a Google-ön.
1: És nem az, amire gondoltok.
3: Szerbiában. Bár most már ez lassan, mit kell divatban, most már nem azt kell nézni, hogy Google-ben mire keresünk rá.
1: Hát... Jó, de ezt lehet mérni, hát vagy mit lehet ellenőrizni végül is. Ennyi nem is a divatról van, itt arról az, hogy igazából Szerbiában, meg ugye csináltak itt egy ilyen statisztikát, hogy mire kerestek. Én mindjárt egy ilyen keresést lefolytatok egyébként, arra vonatkozóan, hogy mire keresnek a leginkább az emberek Európában.
3: Aha.
1: Jó. Országok szerint a Google-ben.
3: Jó, mert én mondom közben, Szerbiában
1: ugye mindenki azt gondolná, hogy ami felnőtt tartalma, de ne, ezeket nem, vagy nem vették figyelembe, vagy nem számoltak vele, nem meglepő
3: a kérdés, legtöbben a pénzre kerestek rá.
1: Pénz!
3: Szerbiában.
1: Pénz!
3: Tényleg, hát... Hogy is ne erre kerestek volna rá legtöbben? Amúgy, de tényleg, hát basszus, ez körülbelül olyan, mint a ChatGPT, amikor tudod, volt az ilyen... Az haláli volt, én most itt nem tudom nektek ezt visszaadni, de ez a ChatGPT, kérek, mondj már nekem egy olyan munkát, amivel rengeteget tudok keresni, nagyon sok pénzt tudok keresni, de nem kell befektetnem, de nem kell sokat dolgoznom vele, de tudod, stb.
1: Korrupció.
3: Én mindig azt mondom különben, hogy annélkül most belemegyek nagyon komolyan itt a dolgokba, hogy Szerbiának azért van Szerbiának nehéz dolga, vagy az itt élőknek. Mert alapvetően nem arról van szó, hogy te valami, nem tudod, ilyen maszek dolgokat csinálsz, meg kétkező munkát csinálsz, meg csempész a határon, meg feketén dolgozol, meg nem tudom mi, akkor így el lehet lenni. Itt az a lenni a baj, amikor valaki el akar menni dolgozni munkahelyre. Tehát az a legnagyobb baj. Tehát, és ez nem normális, hogy az a baj. De nálunk az a baj.
1: Meg hát itt a közbeszédet folyamatosan a pénz...
3: Hát persze, a megélhetés
1: hát, uralja.
3: Hát ne ügyeskedj, mikor ez hát, a haláli a helyzet.
1: Halál. Ezért is keresnek az emberek arra.
3: Hát hogy ne,
1: azt mondja Gemini, hogy az evro, meg a penzia. Ezek azok a szavak,
3: hát
1: amikre
3: hát
1: leginkább keresnek az emberek.
3: Ne ügyeskedjünk
1: meg
3: már,
1: itt van még persze. A top 3-ban Alexander Vucic, tehát azt is így muszáj elmondani. Az is így benne. Ez is így, mit mutat egy országról, hogy a top 3 keresésben az elnököd van? Vagy most már nem elnök, de értem.
3: Nem értem ezt az országot, különben de, úgy, de, hogy van
1: de
3: tényleg.
1: De hogy így izgalmas. Meg hát persze a helyi bulvár, az én meg gondolom, hogy ez bizonyos országunkban szintén így van. Ja, most ásította egyet.
3: Zoli!
1: Szóval bizonyos országokban szintén a bulvár vezeti a keresési ugye? Eredményeket, de Szerbiában különösen. Igen. De, meg a sport.
3: Sportot szeretik.
1: Imádj, nagyon imádj.
3: Ezek sport, a... Sport. És ez olyan érdekes, tudjátok, én bevallom, amikor valami látom, hogy így nem tartozom én a nagy átlaghoz, meg a tömeghez sok kérdésben. Például ez, hogy leülünk sportot nézni.
1: Aha.
3: Tököljek meg, én nem értem, hogy az
1: nekem
3: hogy lehet
1: jött,
3: nézni.
1: Soha az életben nem jött.
3: Leülünk ez nézni focit. Állj, de hogyha összejön a társaság, és akkor buliból, akkor is az a lényeg, hogy együtt vagyunk, meg dumálunk, nem az, hogy a focit nézünk, a focit az apropója, hogy összeültünk. De azt én otthon előfizessek, mondjuk ilyen sport csomagra, vagy nem tudom, hogy mi ez a tévéknél.
1: Aha, van, persze.
3: És akkor előfizetek, és akkor nézem, mert most foci van, most kosárlabda van, hát kit érdekel?
1: De közben meg érdekel. Velünk van a baj.
3: Ezt aláírom.
1: Én nagyon sok emberrel azt látom, hogy ez egy meghatározó része az ő identitásának, életének. Főleg az, aki mondjuk fanatikusan szereti a futballt. És ha fanatikusan szeretem a futballt, ez nem azt jelenti, hogy nézem a Bajnokok Ligája meccseket, vagy nézem a VB-t, vagy az EB-t, vagy bármit, hanem mindent.
3: Mindent.
1: Mindent. A legkisebb csapatok, a legkisebb ligák, a minden, és nekem van egy ismerősöm, aki tényleg le a kalapba, tehát egy nagyon-nagyon rendes emberről van, és egy nagy imádom. De neki például most úgy képzeld, hogy a telefonján van egy app,
3: igen,
1: ami pittyen, ha bármilyen meccs kezdődik.
3: Hát akkor az egész nap pittyen.
1: És az egész nap pittyen. És amíg ott voltunk náluk kávézni, legalább hármat pittyent az az app. És nézem, mondom, miért, mondom, valaki írt, vagy nem, csak a meccsek. És akkor pittyen akkor is, amikor gólt lőnek az egyes meccseken, meg így folyamatosan kapod az üzeneteket, meg az értesítéseket, hogy meccs van. És akkor mondja, hogy ha jó, nem nézi ő azt mind, de neki be van állítva, hogy gyakorlatilag a világ össze, tehát bárhol elkezdődik egy Vinogradár meccs, valók már akkor pittyen.
3: Akkor pittyen. Hát igen, különben Mihály ír egy jót, azt mondja, az, aki szeret fogadni, annak fontos, nem hát hiába annyi fogadóiroda.
1: Hát persze, hát igen. Hát
3: mondjuk
1: ez is egy tragédia, gondolom.
3: Az, hogy ennyi fogadóiroda van, ez megint...
1: Sokat elmond.
3: Megint a pénz, ugye? De hát, hogy
1: igen,
3: azért különben reálisan, komoly bajok vannak itt.
1: Emberek, persze, hát azért gyerekek, nem arról van szó, hogy mi szeretünk fogadni, tehát arról van szó, hogy az emberek próbálják a legkisebb, próbálnak úgy megélni, hogy ne dolgozzak semmit. Tehát itt erről van szó, és ebben rászoknak.
3: Ez is benne van, de...
1: Függőség, tehát, hogy most itt nem okoskodni akarunk, csak egyszerűen tényleg, hát Prozívkának vannak olyan részei, amik úgy néznek ki, mint Las Vegas.
3: Igen.
1: Tehát ez normális, tehát normális az, hogy egy utcában kell 4 vagy 5 fogadóiroda, az Isten áldja meg.
3: Nem,
1: tehát na mindegy.
3: Nem tudom, szóval ez egy ilyen, tényleg ilyen. De Európában mire kerestek rá?
1: Európában sokféle, most nézem, ilyen Németország és Ausztria, ott például ilyen gyakorlati és bürokratikus technikai fókusz van. Itt az adózási szabályokra kerestek állandóan. Ott sincs minden rendben.
3: Hát ezek szerint
1: ez a Steuererklärung, akkor az energiaárakra, meg a sztrájkokra, ott nagyon gyakoriak a sztrájkok, és akkor a sztrájkok miatt a járatinformációk változnak, a bán.
3: Igen.
1: Meg tudod, mire keresnek még rá, amire? Hát nálunk az életben nem keresnek rá, vagy a top 100-ban nincs, vagy ez túlzok, mondjuk a top 10-ben biztos nincs, a környezettudatos és fenntartható termékek.
3: Hát igen, tehát az...
1: Erre keresnek a németek.
3: Gyerekek. Németek így gondolkoznak. Nem tudod, nekem ez egy nagyon érdekes dolog.
1: Még a UK érdekes, majd azt elmondom.
3: UK.
1: Aha.
3: De mondd el, nagy
1: mondom, a Premier League meccsek, Premier League, fanatikusok. Időjárás, ugye szeretek beszélni eleve. A harmadik helyen meg a királyi család körüli esemény.
3: De most még mindig?
1: Még mind.
3: De most komolyan?
1: Hát romantizálják ezt nagyon. Imádják
3: azok
1: ezt a
3: normális. Nem normális. Jó, Angliában is, a UK-ban azért
1: van. Elmondom a franciákat is, a skandinávokat, de mondd el, amit szerettél volna.
3: Nem, azt akartam mondani, hogy nekem ez egy nagyon érdekes dolog. Én tényleg nyom az ipart, mint az állat, és arra jöttem rá, hogy de ha véletlenül egyszer úgy jön ki,
1: Hogy
3: itt tényleg itt összeomlik minden, mert én már itt nem bízok semmibe. Persze, hogy én pozitív hozzáállással nyomom én minden is nap, amit kell, tehát szó se róla. Akkor nekem van B-tervem. Arra jöttem rá.
1: Volt egy ilyen zenekarod is.
3: Volt egy ilyen zenekarom, úgyhogy nekem kell egy B-tervem. Én esküszöbb megfogom a gitáromat, és leköltözök egy tengerpart, és engem nem érdekel többet nem tudom, hogy ezek az ilyen dolgok, hogy így meg kell felelni, meg nem, meg így, meg úgy, meg nem tudom, meg ekkora ház, meg olyan autó, meg ide mész nyaralni, meg hova, ja, nem mész nyaralni, ha. Igen, nem érdekel, én lemegyek, haladni, elgitározgat, az fáj, májam, ez a legrosszabb
1: esetben.
3: Halászok valamit, érted? Komolyan mondom, én
1: kifogsz valamit.
3: Én nem fogok életem végéig különben kínlódni, hogyha ez így. Most kezded ebben a mai világban, meg ezek után, amit mi itt átértünk, és beszéltünk már ezekről a dolgokról, mint a 90-es években történik, hogy kezded valami külső erő, hogy elvág megint. Na meg a francot, hát biztos nem. Nem szóval ezzel gondolkozni? Nincs ilyen, jó, nem, most az enyém az drasztikus, de
1: hát dehogy, ez, hogy elmenekülsz? Hát jó, nekem családom van, és már így gondolkodok.
3: Miért, mert a családot nem kell megmenteni?
1: De hát azt is meg kell menteni, hogy éppen úgy van.
3: Hát nem tudom, akkor
1: De persze, hát nyilván most így gondolkodik.
3: Nekem az családom van, azt mondja, akkor maradunk!
1: Van erre egyébként egy tehát tudnék erre mit mondani, de azért nem mondok, mert
3: drasztikus. Túl igen, jó az ötlet.
1: Igen, túl jó az ötlet.
3: Túl jó az ötlet, és ellopjuk.
1: Igen, így van.
3: Hát igen. Úgyhogy akkor nézzük meg, hogy mit mondanak a franciák.
1: A franciák a gasztronómiáról, képzeld el, tehát ők a gasztronómiát nyomatják, arra kerestek elsősorban, receptekre.
3: Aha.
1: Tehát ott látszik, hogy minden rendben, úgy látszik.
3: Igen, ezek szerint.
1: Receptekre keresnek, érted?
3: A legtöbben.
1: Mit tegyünk? Meg az euróra, meg a bucsicsra.
3: Nálunk, hogyan éljük túl a hónapot?
1: Igen. Akkor a Serie A, az a labdarúgó bajnokságok, és a Sanremo-i dalfesztivál, képzeld, az meg Olaszországban a number van. Képzeld.
3: Na.
1: Skandinávia. Ott azért mégis azért más emberek élnek, más világ, ugye gyakran halljuk. Magas a digitális közszolgáltatásokra irányuló keresés, tehát ez a digitális azonosítás, adóbevallás, és a külföldi utazási célpontok. A külföldi utazási cél. Nem azért, hogy elmeneküljenek, hanem azért, hogy nyaraljanak, hogy vakációzzanak, és az időjárás a harmadik.
3: Igen. Hát jó van, szegényeknek az időjárás. Igen, az
1: abból kiutott, abból kiutott.
3: Mondjuk igen. Abból azért kaptak rendesen.
1: Ezekre különben. Keresnek nagyjából.
3: Aha.
1: Itt Európában. Az USA-t azt meg sem idő. Amerika, mindjárt beírom.
3: USA. Amerika? Mire USA. Kerestek?
1: Na nézzük az USA.
3: Üzemanyagárak. Trump.
1: Ilyenek abszolút lesznek. Volumen. Ez a streaming és a közösségi média, ugye ezek uralják. Na most ilyen földrajzi alapú keresések vannak. Food near me, restaurants near me.
3: Aha.
1: Hát ezeket keresik. Sportokra keresnek, NFL, első kör, NFL,
3: igen, jó, az náluk.
1: NBA, MLB, ez a Major League Basketball, vagy Baseball, és a csomagkövetés kiemelt tény.
3: Csomagkövetés.
1: USPS tracking, meg a FedEx tracking.
3: Ez igen. Na
1: ezek,
3: jó,
1: ezek
3: hát.
1: Nagyon, ezek nagyon.
3: Akkor nézzük, most már ezt is tudjuk legalább, úgyhogy nyugodtan.
1: Tudod, a legnagyobb bankok, azokra is keresnek nagyon.
3: Igen.
1: A legnagyobb bankok, a Wells Fargo, a Chase. Nem tudtam, mi az a Chase, mikor ott volt a New Yorkban a Szilviában, hogy nézve, hogy mindenhol írt, hogy Chase. És mi ez? Bank.
3: Bank.
1: Aztán esett, hogy ez egy bank.
3: Aha.
1: Akkor Bank of America.
3: Jó.
1: Meg a Capital One. Ezek a négy legnagyobb bank.
3: Aha.
1: Wells Fargo a legnagyobb, ebben van a legtöbb.
3: Wells Fargo, milyen igen. Név. Ezek megyek a Wells Fargo-ba.
1: Igen, Wells Fargo. De tudod, az a híres postakocsiról kaptam, ez a vadnyugati. Érdekes.
3: Ugyan már. Jó van, ki van azért ezt találva?
1: Ki van?
3: Na, 8:31 perc van.
0: Mi a hibám, amit féltettem? Mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem. Én hagyom a dékjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha mondtad nem tudom jóvá tenni. Még nem tudom, hol is a cél, és folyton ellenem dolgozik

0: programajánló.
1: Egy est, ahol a zene és az érzelmek varázslata életre kel, Strauss legismertebb dallamai keringők és áriák mély érzésekkel, romantikával és humorral fűszerezve. Éjjel át a Bálint Kassa and His Grand Orchestra különleges koncertélményét október 15-én este 7 órakor a Szabadkai Zsinagóga varázslatos falai között. Jegyek a tickets.rs oldalon, a hivatalos jegyértékesítő pontokon, valamint az esemény napján a helyszínen is kaphatók. Bálint Kassa and His Grand Orchestra, egy felejthetetlen este, ahol ott kell lenni, amelyet hallani és érezni kell.
2: Média támogató a Pannoner TV.
3: Ez a Pannon Rádió.

0: programajánló.
1: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
2: hellovajdaság.com
3: Média támogató a Pannon RTV.

0: Pannonfüstük, das Rádióprogram.
1: Lékai kis Ramona, hát erről nem gondoltam volna, hogy erről fogunk beszélgetni, tényleg, szóval bulvározunk itt a Zolival.
2: Lékai kis Ramona.
1: Kérlek, szépen.
2: Tudjátok ki ő?
1: Hát van egy dolog, képzeljétek el, Ramona azt mondja, hogy van a férjemmel egy elhajlási engedélyünk. De cuki a Ramona! Legalább azt gondoltam volna, hogy valami komolyabb lesz, de hát így megvan beszélve,
2: igen,
1: hogy
2: nem tudja,
1: hogyha mondjuk Ramona is utazik a világba, most ott volt a párizsi divat héten.
2: Igen.
1: Hogy nem tudom, hogyha mondjuk megjelenik a, nem tudom én, a Pierre vagy valaki, és hát nagyon megvan a hangulat, akkor na jó, állj, de hogyha már ott vagytok, akkor
2: igen,
1: bulizhattok együtt, mert hogy mégiscsak más a körzetszám, akkor meg nem számít megcsalásnak.
2: Jaj, de jó ez, de hát ha más a körzetszám.
1: Hát ezt a Eurotrip című filmből tanultuk meg, hát ezt onnan tanultuk. Ugye, de hát, hogy ott azt mondták abban a filmben, hogyha más a körzetszám, akkor nem számít
2: akkor
1: megcsalásnak.
2: Lehet, ugye?
1: És hogyha kettő valakivel csinálod, az sem számít, mert a kettő kiüti egymást.
2: Igen. Tehát,
1: ez a dolog, ezt ott megtanultuk már.
2: De
1: akkor
2: a Lékai kis Ramona nem erre gondolt.
1: De nem erre gondolt, hanem hogy
2: hát ezt így lehozzák, tudod,
1: lehozzák,
2: a bulvárcikkel. Volt még egy ilyen hasonló, mert ugye elmondjuk, hogy itt mit csinált a Lékai kis Ramona. Volt még egy ilyen valami hasonló cikk itt a napokban, amit olvastam.
1: Micsoda?
2: Hogy
1: kivel kapcsolatban?
2: Ja igen, hogy az egyik színész,
1: igen,
2: hölgy, az egy fiatal lánynak, aki a Megasztárból fellépett, így mondta, hogy apád szeretője voltam.
1: Ez igen, volt a, ezt
2: így bejelentették, hogy ja, ismerem apádat, mert a szeretője
1: biztos,
2: voltam.
1: Biztos szerette a mi munkásságát.
2: Nem, hanem az volt a lényeg, hogy színész volt, és akkor volt egy szerep, amiben a szeretőjét
1: játszott.
2: De ez úgy volt lehozva, hogy sokkoló bejelentés.
1: Sokkoló bejelentés.
2: Nem tudom, melyik színésznő a Megasztárban azt mondta ezek versenyeznek, hogy apád szeretője volt. És erre kiderül, hogy hát igen, egy színdarabban,
1: igen,
2: amiben együtt játszottak.
1: Igen. Hát tehát, igen,
2: lehangoló. És a kommentekben úgy ott van, hogy megspóroljak mindenkinek egy kattintást, egy színházi szerepről volt
1: igen,
2: szó,
1: igen,
2: abban
1: igen,
2: volt
1: igen,
2: a szeretője.
1: Hihetetlen.
2: Na
1: most a Ramona találkozott a Kendall Jennerrel.
2: Igen.
1: Hát elmeséltem neki ezt a történetet, hogy figyelj, én a férjemmel...
2: Figyelj, Kendall.
1: Mi a férjemmel megbeszéltük, hogy van ez az elhajlási engedélyünk, vannak ilyen sztárok, ilyen listánk van a sztárokról. És hogyha azokkal a sztárokkal összejöhetünk, akkor egyen fenne, akkor oké, akkor lehet.
2: Igen.
1: Úgyhogy figyelj, igen, a Kendall annyira rendes volt, hogy azt mondta, hogy így, akkor üzenek a Máténak videóban,
2: A Máténak.
1: Üzenek a Máténak, hogy így, de hát nem azt üzente sajnos, hogy akarja a Mátét, úgyhogy akkor most itt a Máté nem fog elhajulni, de hát jó van, na hát most akkor itt. Hát nálam természetesen rajta van a listámon a Ryan Gosling.
2: Igen, Ryan Gosling. Igen.
1: Ő rajta van.
2: Nagyon jó kérdést tett fel az Attila, ez egy nagyon fontos kérdés, amit
1: feltett.
2: Ki az a Ramon?
1: Ki az a kis Ramon?
2: Ez egy nagyon fontos
1: kérdés. Én látom a képét, ezért vágom, biztos, hogy tudnám én.
2: Miben játszott
1: hát szerintem abban
2: Barátok közben?
1: Abba. Volt
2: igen,
1: ő valaki.
2: A Barátok közben
1: onnan
2: játszott.
1: Kapta a világ Ramónát. Annak köszönhetően. Kapta
2: mi ez
1: meg
2: a világ Ramóna?
1: Ennek a sorozatnak köszönhetően kapta meg a világ Ramónát. Mert hogy a sorozat után megkaptuk őt ajándékba, hiszen azóta nézzük mindenhol. De hát, hogy a tévéműsorokban, a kifutón, a mindent. Ramónának
2: hát
1: bejött az élet.
2: Igen. Hát a filmekben is játszik.
1: Ramóna mindenhol ott van, mindenhol ne szórakozzunk. Van. Hát persze. Hát
2: top celeb. Top kategória.
1: Celeb, érte? Hát
2: szóval
1: ő
2: Ryan Goslinggal, azzal elmenne. Gosling,
1: hát, hogyha Ryan Gosling...
2: Pásztor úrára.
1: Tették, hallottam ezt. Igen, hogyha azt mondta, hogy Ryan Gosling oda menne, hogy hi Ramona, do you wanna do the play? Akkor
2: yes.
1: Engedélyen van rá, Ryan, mehetünk. Mehetünk
2: Ryan
1: a rohadt életbe.
2: Pont őt.
1: Igen, eszméletlen.
2: És írja, arról is beszélt egyébként a párizsi divat hét, hogy Andy McDowell egyszer csak úgy odajött hozzám, megkérdezte, hogy vagyok.
1: Hát jó van.
2: Látta rajtam, hogy izgulok.
1: Igen.
2: Beszélgettünk, majd egymás után léptünk a színpadra, és mert elindultunk, azt mondta, azért vagyunk itt, hogy élvezzük ezt, és hogy támogassuk egymást.
1: Igen. Hát nem, ez szuper.
2: Annyira jókor, annyira jó helyen talált meg ez a mondat.
1: Wow,
2: talán éppen ezért tudtam végül ennyire felszabadultan és magabiztosan ott állni a kifutón.
1: Igen, a catwalkon. Elmondom, hogy ezt úgy jelenti, catwalk.
2: Catwalk.
1: De van egy új kifejezés, nem tudtam, hogy van egy stílus, amikor ilyen agresszívabban sétálnak vannak a nők, van egy ilyen világ ebbe a divat szakmába, az a horse walk.
2: Horse walk.
1: Az amikor agresszívan.
2: Igen, el tudom képzelni.
1: Catwalk meg az olyan szexi, az a catwalk. Képzeld
2: el, hogy a Kilikai Krisnamurti azt meséli, hogy oda ment a Jane Fondához, és közös képet kért. És erre Jane Fonda egyszerűen csak annyit mondott, megtiszteltetés.
1: Yes. Erről nekem azt hiszem, hogy van egy srác.
2: Nagy barátok közrajongó lehet a Jane Fonda.
1: Biztos. Van egy srác különben, ez a fickó, ez a fekete fickó, aki így ezekben a Marvel filmekben játszik, de valahogy sehogy úgy áttörjön. Ő volt sokáig ez a Falcon.
2: Igen.
1: Akkor utána most valami az Amerika kapitány, így nem értem, hogy miért.
2: Hát reméljük visszajön a
1: hát reméljük,
2: Steve Rogers,
1: most már jön tán az új Avengers-be. Na és akkor a lényeg az volt, hogy ő mesélte, hogy, és ez is érdekes, amikor hogy érződik, hogy mikor valaki valakivel beszélsz, akit te ismersz, de ő neki fogalma sincs. És mondja, hogy látta ezt a... Segíts, hogy hívják a Gandalf-t alakító színészt? Ilyen Mac... Valahogy így valahogy, ugye? Ilyen Mac valami ilyesmi. Most ilyen meg kellegen, nem hiszem, hogy ilyen meg kellegen, de valahogy így.
2: Nem ilyen meg. Ilyen meg kellen.
1: Ilyen meg kellen, igen. McKellen. És ugye hát ő azért egy kifinomult angol úri ember. Az ilyen. Hát az ugye ilyen. Minden napokban, ugye?
2: Persze.
1: Hát és akkor mondta, hogy meglátta, és mondta, hogy ilyen, szia. És akkor mondta, hogy hi, who are you? És akkor mondta, hogy állj, ezt meg, és akkor... Who are you playing? Hogy I am Captain America. Azért csak a válasza. And you deserve it. Ettől kifinomult a választ, így nem lehet adni a levegőbe. De hát, hogy vérprofi az ember, hát kicsit hányan mentek oda hozzá különböző dolgokkal. Ettől nyugodtabban, kifinomultabban, nem sértő.
2: Bless your soul.
1: Érződik, hogy fogalma sincs, de attól rendes. Ez így kell. De hát, hogy ez így kell. És nekem nagyon érdekes különben, hogy by the way, amely bulvározunk, nekem nagyon érdekes, hogy amúgy különben hogy mennyire ezer éves jó barátok ez az ilyen, meg a fickó, aki alakította a Jean-Luc Picardot.
2: Igen. Hát ők hasonlítanak is egymásra, hát az igen. Az
1: amúgy igen. Hát jó, hát korban is ott vannak, meg minden ott van, mind a kettő ismert színész. Most egy kapásban persze nem jut eszem, hogy hívják, de
2: a Picard?
1: Igen, a Jean-Luc Picardot, ugye ő volt az, és akkor aztán játszott az X-Menbe.
2: Az a Sir Patrick Stewart.
1: Mind a ketten, ugye?
2: Én azt hiszem, hogy ilyen meg kellen nem ször, de lehet, hogy ő is ször.
1: Szerintem
2: ilyen meg kellen, lehet egyébként.
1: De lehet, hogy ő mind a kettő ször.
2: A Patrick Stewart az igen, az ször.
1: Igen, és akkor képzel. Hát te most kapcsolatok, együtt is játszatok az X-Menbe. Hát persze, hát mert Magneto volt.
2: Xavier professzor volt, az egyik, igen. A másik meg a Magneto.
1: Maga Magneto. Úgyhogy ez ilyen. Na de mindent, de kit érdekel, amikor itt van nekünk a kis Ramona?
2: A Lékai kis Ramona, hát akinek elhajlási engedélye van Mátéval.
1: Úgyhogy emberek azért, remélem, hogy azért ez most azért hozzáadott a napotokhoz, mert...
2: Kendall Jenner.
1: Ilyen nevekkel dobálózunk itt a 91,5-en, szóval...
2: Fú, sztárban sztár, ott volt ez téma, a Kendall Jenner.
1: Tényleg? Hát szerintem sokfelé téma azért. 8:50 perc van, mindjárt jövünk hírekkel.

0: Reklám.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
3: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024-479-9400-as telefonszámon. 024-479-9400.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádió 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: Október 1-től a Gotha Car már Szabadkán is várja Önöket. A Zentajút 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen szakértő és segítőkész csapattal. Látogasson el az új Gotha Car központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gothagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
7: 9 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Hírek röviden.
9: Folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató határtalanul program, amelyre 2 milliárd forintos keretösszeggel pályázhatnak iskolák, diákcsoportok utaztatására 1 és 7 millió forint közötti összegben. Ezzel párhuzamosan a Bethlen Gábor alapkezelő első alkalommal hirdetett meg egy 200 millió forintos nyílt pályázatot a határon túli elektronikus sajtó megsegítésére, amelyből a kárpát-medencei magyar médiumok 4 és 30 millió forint közötti támogatást igényelhetnek minőségi tartalmak készítésére. Mindkét kiírásra november 6-án 14 óráig lehet jelentkezni.
10: Montenegro és Horvátország is bekerült Európa 5 legjobb digitális nomád célországa közé. A rangsor készítői 40 európai országot vizsgáltak 19 szempont alapján, többek között a megélhetési költségeket, a lakbéreket, az internet sebességét, a közbiztonságot, a coworking lehetőséget és a távmunkások számára elérhető vízumokat.
9: Egyszeri 10.000 dináros ösztöndíjra pályázhatnak a magyar tagozatos középiskolások a Szekeres László alapítványnál a 2026-27-es tanévre. A támogatásra október 30-áig lehet jelentkezni az alapítvány honlapján az sla.org.rs oldalon, a szükséges dokumentumokat pedig postán vagy személyesen kell eljuttatni a szervezet szabadkai irodájába.
10: Fölényes győzelmet aratott a TSC hazai pályán. A szerb másodosztály 12. fordulójában a belgrádi Grafičar vendégeskedett Topolyán. A mérkőzés végeredményét a játékvezetői hosszabbításban állította be Nemanja Nikolić. Így 4-1-re nyert a TSC. Az összecsapás nem csak gólokban volt gazdag, hanem súlyosabb szabálytalanságokban is. A meccs alatt 7 sárga lapot osztott ki a bíró.
11: Időjárás.
9: Napos csapadékmentes, száraz időnk lesz ma, a csúcshőmérséklet pedig 24-25 fok körül alakul.
3: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
12: Pannonrádió. Az interneten és az FM 91,5-ön. Let's go!

0: Reklám.
1: A Vitapur önökkel együtt ünnepel. Több mint 250 termékre további 20% kedvezményt, a matracokra pedig plusz 15% engedményt kínál. Találkozzunk a Vitapurban!
2: Égséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bash House-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bash House. 024 60 1887.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
2: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan! Válaszd a Magnotront! www.magnotron.rs.
4: Az autóban
5: vagy bicajon
4: Pannon Rádió, a legjobb utitárs!

0: közérdekű információ következik.
1: Nos, hölgyeim és uraim, választhatok, mivel kezdjük? Talán a rendőrjük
2: pörgessük fóval? Meg talán a közérdekű információk szerencsekereki. Időjárás, weather forecast.
1: Na jó, hát akkor kezdjük. Figyelj, ezen a héten kicsit lutri az idő ám.
2: Most jött egy notifikáció nekem az időjárás és radar nevű applikációból. Péntektől megváltozik időjárásuk. Ebben a pillanatban.
1: Péntektől? Miért?
2: Stapíse. Hát bejött egy, rákattintottam, és bejött egy...
1: Hideg kupola.
2: mi jött? Hát bejött egy ilyen front, látod? Egy jött, front, fene tudja, hogy mi ez.
1: Front.
2: 14 fok van most egyébként. Aha. Itt Szabadkán és az... környékén. Száraz, meleg, melegnek nem mondható, de napos időben lesz majd
1: jó,
2: részünk.
1: Az is valami.
2: Az is valami. Most, hogyha felolvasom itt az összesítés, mert van egy kis összesítésem is. Mit Szerbiában képzeld, viharra figyelmeztetnek, de nem itt a mikor? Környékünkön, hanem valahol délen.
1: Jó van akkor.
2: Hát csak ezt áll... nagyon-nagyon komolyan leírták.
1: Nem áll nálunk.
2: Szóval lényeg, hogy ma 24-5 fokos csúcsra számíthatunk, holnap pedig 27 fok lesz napközben, csütörtökön 28, egy picit emelkedik a nappali csúcs, péntek, szombat, vasárnap pedig 18 fokra csökkent, tehát 10 fokkal csökken a napi csúcsérték.
1: Aha, jó. Oké, hát akkor na ez van, hát ugye ma pedig mennyire fog menni? Hogy mondtad? 20-20-20 pár?
2: 24-5.
1: 24-5?
2: Igen,
1: na.
2: Igen.
1: Hihetetlen ezt most így 9-kor elhinni, de tenap is összejött.
2: Összejött, igen.
1: Összejön a végén. Aztán nézzük, mi a helyzet még. Hát rendőrök. Zsinagógánál ott vannak a rendőrök. Dobárdán, Robi, ott vannak a rendőrök? Te rálátsz állítólag. Nem tudom, hogy mit csinálnak, hogy ellenőrizgetnek, hogy megvannak-e a papírjaid, meg lejárt a regisztráció, meg
2: persze,
1: ilyenek.
2: Persze,
1: elég
2: persze.
1: Uncsi, mert régen, tudod, ezt elmeséltem persze a rádióban.
2: Uncsi.
1: Én azt gondoltam, hogy ott sebességet mérnek, de Dobárdaról mondta, hogy na, hogy mérnek a sebességet, fő se tud gyorsulni, és mondom, hogy igaz.
2: De hol?
1: Hát a zsinagóga
2: előtt. Ja,
1: hát nem bírnak sebességet mérni, mindenki 40 nem megy.
2: Maximum fújatnak.
1: Azt mondják különben.
2: Itt engem, ha megállítanak, engem még életemben lekopogjam, tudod, ilyen
1: nem
2: fán.
1: Állítottak meg.
2: Megállítottak, csak nem fújattak még soha. Nem úgy nézek ki, biztos.
1: Úgy nézek ki, mint aki józan.
2: Egy ismerősömet fújatták, nem olyan régen történt ez.
1: Aha.
2: És... Hát ő már vetette a keresztet, mert tudta, hogy baj lesz. És azt mondta a rendőr, hogy szeretjám put, és itt tovább ment.
1: Na most ez két ok miatt lehetett. Vagy akkor átfújt, hogy mondta, hogy akkor menjen, vagy nem fújt semmit.
2: Mert masszív. Jó, nem mondom, hogy masszív, de a saját elmondása szerint komoly alkohol.
1: Nem tudom,
2: bevitelt hajtott
1: végre korábban. Nagyon érdekes ez, hogy ki hogy reagál erre, meg hogy mikor eszel, meg mikor nem. Palicson voltunk egy ilyen baráti összejövetelen, és...
2: Na, nem tudod, mit figyelnek a rendőrök egész héten? Most írja Allen.
1: Na.
2: Dóró Allen kollégánk. A mobilozást figyelik a rendőrök egész héten. Uh-huh. És tudod, mit figyelnek még? Ez most eszembe jutott, hogy Allen említette. A fülhallgatósokat az utcán, akik igen. Átmennek a gyalog átkelőn. Igen. Őket is. De a kocsiban főleg a mobilozást. Kocsiban. Aha. Pont most volt egy, jártunk úgy, hogy jöttünk haza Palicsról, és botrányosan lassan haladt előttünk egy nagyon drága külföldi regisztrációs táblával ellátott SUV, egy Toyota.
1: Igen.
2: És kerülte ki mindenki. Tudod, már rég elhagytuk a benzinkutat, már rég itt vagyunk az autóbánon.
1: Nem?
2: Nem, hát én is lehagytam, és akkor benéztük, és így nagyban telefonált egy hölgy, és gesztikulált, és telefonált, és
1: gesztikulált.
2: Igen.
1: Most esett le.
2: Igen.
1: Na igen, szóval, hogy figyelj, de hát az, mi meg jöttük haza erről az összejövetelről, én voltam az anyósülésen, haverom megívott én mondjuk egy 2-3 italt egész este, de ettünk is utána. Aha. Meg erre, és nullát fújt. Wow, mondom, ez mondjuk érdekes.
2: Igen, hát ez tehetség kell.
1: Vannak ilyenek. Azt mondja itt az egyik csoporttag az Enosu-ban, hogy azt mondja, hogy hát ellenőrzik most Jóskán különben a Green Foodnál is például.
2: Mit?
1: Az övet és a telefont.
2: Az övet és a telefont.
1: Igen.
2: Jó, tehát
1: akkor
2: mind a kettőt,
1: azt mondja, igen, szóval, hogy mondják.
2: Mind a kettőt használjátok vezetés közben. Akkor nem lehet baj.
1: És azt mondják, hogy

0: Valami olyan trükk van különben, most itt írják részletesebben, ez most jött meg, hogy a Jadrán, ott bioszkop a Jadrán, ami nem is tudom, hogy kell hívni.
1: Jadrán,
0: szóval, hogy egy trafiknál áll egy rendőr, és az így figyel, és akkor az így leadja a drótot annak, aki följebb áll.
2: Igen, hát ezt csinálják.
0: Ilyen multirendőr. Egyszer valaki mesélte nekem, hogy volt egy olyan főúton, a rendőr ilyen látványosan áll kint.
2: Igen.
0: És akkor mindenkinek az a reakció, hogy lefordul jobbra. És ott is áll egy rendőr. Érted? És akkor szapjuk fülit már tényleg.
2: Jó, most pont már volt ez a tömegkarambol Szabadkán. Itt a...
0: Hát nálam, az ott felé.
2: A feléd, igen.
0: Ott a szupnál.
2: És mellettük mentünk el. És akkor ott jött a rendőr, és akkor még ott tanakodtuk, hogy de piros van, most menjünk, és akkor úgy eszembe jutott, hogy hát ilyenkor a rendőrt figyeled, rendőrt ilyenkor figyel, a lámpát igen. Nem figyeled. És hát elmentünk ott, és hát végignéztük, hogy itt azt hiszem 4 autó ment egymásba, vagy 5, nem is tudom, aha. Nagyon sok.
0: Azt mondják 6.
2: 6? 6, tényleg.
0: Azt
2: de ott mi történt? Ott valaki lefékezett előtte, és csá? És mindenki úgy beledurrant, ott hát valószínűleg ez történt. Nagy a forgalom, nagy volt a forgalom. Múltkor Zanettnek meséltem itt azt hiszem műsorban, hogy mindig rácsodálkozunk, mi általában vasárnap megyünk valahová a gyerekekkel délután, és mindig hazafelé tartunk.
0: Mire csodálkozol rá?
2: Hát arra, hogy mekkora a forgalom vasárnap Szabadkán. Tehát ilyen 6 óra körül, 5-6-7 körül olyan forgalom, amit hogyha legdurvább hétköznapi dugók lennének.
0: Tudod, mi a baj különben ezzel a...
2: Nem értem, hogy miért.
0: Ezzel a tömeges karambollal?
2: Na mi?
0: Hát ilyen papírológiai nightmare.
2: Gondolom.
0: Rémálom.
2: És akkor itt mi van itt? Aki ezt okozta, ő fizetik-e többieknek?
0: Én azt hiszem, hogy ez 50-50, minden autót feleznek. Mert te belementél, akiben te mentél bele, annak a kárát az autó hátsó részének a te biztosítót fizeti.
2: Aha, mert hogy neked kellett volna a követési távolságot tartani.
0: Igen. Viszont, mert mindig úgy kell a körülményekhez képest úgy kell menni, hogy biztonságosan meg tudja állni. Ugye ez a logika. Aha, ezért igen. Vagy te mindig hibás alapvetően, hogyha hátulra belemész.
1: Persze.
0: Na és akkor, de hát, hogy én mikor mondjuk én beléd megyek, akkor az én biztosítom fizeti a te autódnak a hátulját, de te is belementél valakibe,
2: igen.
0: Az elejét nem fizeti senki állítólag, hanem a te biztosítom fizeti annak az autónak a hátulját, és így. Állítólag sorba. Na mindegy, hát ez most csak ilyen érdekességként.
2: Hát érdekesség, ritkán van ilyen karambol Szabadkán, mondjuk sérül, meg senki áll Istennek, csak tényleg az tört maximum így
0: szintajlag. Telepeste is jöttem ki a város központból, ott mentem kérlek, mindegy, a főnöktől mentem ki, a vasútállomás felé, és nagy gyalog. Fények, igen, mentem a parkoló felé, gyalog, aha. És nagy fények, meg minden, kint a rendőrök, a sleppa, minden,
2: aha.
0: És ott pedig állítólag egy autó vagy motorral ütközött, de az a motorot, amit vittek el, az abszolút egybe volt, aha. Úgyhogy nem hiszem, hogy ez valami drasztikus,
2: valami
0: lehetett, mert mindig így jött is valaki, és mondja, hogy motor. Hát mondom, jó, mondom, csak nincs motor. Nagy baj. Úgy néz ki, hogy nincs nagy baj.
2: Aha.
0: De hát ilyet még nem láttam, hogy a slep elviszi a motorot. Ugye az a pici motor ott volt, az a nagy slep kamion, úgy ki volt, hogy kötve. Át,
2: még földobhattak volna mellé valami pókkal elvitt autót is, hogy akkor már egy...
0: Ha valamit legalább érted.
2: Egy fuvarra menjenek minden.
0: Szóval, na most Ati ír valamit.
2: Ati valamiket ír itt az utóbbi időben, mert itt a zene alatt is írt. Állítólag álltak az autók, és az utolsó tolta egybe a többit.
0: Ja.
2: Jézusom.
0: Ja.
2: Tényleg, az mondjuk kemény. Kretén lehetett az utolsó.
0: Az kemény. Az egyik haveromat nem is kérdezni, milyen parai vagyok.
2: Mekkora sebességgel zúzódott neki hátulról.
0: Biztos, mint az állat, hát de... Ez elképzelhetetlen, hogy lehet 5 autót összenyomni, de mindegy. Haverom mondja, hogy láttam, hogy új autója van, mondom, mit? Mondom, na, mondom, cseréltél kocsit? Hát cseréltem kocsit, mert azt mondja, az előző, azt mondja, szendvicsbe nyomtak. Mondom, az mi? Hát azt mondja, úgy, hogy hátul úgy megtoltak, hogy belement az első, és összeroppant a régi autó.
2: És?
0: Mondom, Jézus, kész egy ilyeneket átélni. Kész egy átszabban hát, fordulni, valaki
2: az autóban.
0: Tehát ne hülyeskedj már.
2: Úgyhogy bent ülsz az autóban. Erről mindig az jut eszembe, hogy amikor annak idején még az első autómon gondolkodtam, akkor nekem például nagyon tetszettek az A-klassz Mercik. Hát, ja. De az A-klassz Mercikből azok a régebbi típusok, nyilván nem tudod megvenni az akkori újat, de hogy azt az ilyen régebbit, és akkor ki is néztünk egyet, és hogy elég sokat olvastam azokról az autókról, és hogy általában annak a technológiája az valahogy úgy van kidolgozva, hogy volt, tehát most már nem úgy néznek ki az A-klassz Mercik, tehát azok már eltűntek, de ott ugye az volt a lényeg, hogy a motor az valahogy a lábad alatt volt.
0: Aha, igen, erre hallottam.
2: És abban az volt a biztonsági bónusz, hogyha te mondjuk frontálisan ütköztél, akkor a motor az így nem a hasadba jött be,
0: hanem alulra. Ez volt a sztori, ezt én is hallottam.
2: Hát lehet, hogy ez gyakorlatban hogy nem így történt, de hogy ezeket így jól letesztelték, és a legelső szériája viszont az egy nagyon rossz, nem túl jól sikerült autója volt a Mercinek, mert a legelső, ami megjelent, a legelső széria, az meg rendszeresen az felfordult a kanyarokba. Azt tudod? Az felfordult a kanyarokba, az visszavonták a piachoz az autókat. Hát igen, azokat így tesztelgették, hát valahol a Top Gearnek van egy adás, ahol fők felfordítanak egy A-klassz Mercit. Persze. Ezt egy olyan első, és tesztelgették, és simán felfordult, nem volt jó neki a
0: hát az durva. A ennek az ellenpéldáját tudom, hogy Azt mondja nekünk Anita,
2: túl sokat autóztéva. Hát jó, csak ilyen nagyon nem értünk
0: ez
2: hozzá.
0: Ez most közérdekű info, azért beszélünk rendőr dolgokról.
2: Nem értünk hozzá stílus, tudod, tehát ez most itt nem...
0: A spacsek.
2: Nem a karburátorról, meg a... Nem tudom,
0: a spacsek az, amelyiket állítólag nem lehet felfordítani. Én meg arra láttam videókat, hogy így fogják így öten egyik oldalra, öten a másik oldalra.
2: Csak sikerül.
0: Nyomják, és nem. Egyetlenül, de te sikerült felfordítani, tudod, hogy betekerték a kormányt balra, amennyire lehet.
2: Igen.
0: És nyomták a gázt, ameddig te még bírsz benne ülni, hogy minél gyorsabban menj, és hirtelen átcsavarod totál a másik oldalra. Na, akkor így sikerül. Tehát ilyen mikor csinálsz soha. Na mindegy, ennyit a közérdekű infokról. Határt elmondtuk? Nem mondtuk.
2: Nem mondtuk el a határt, nézzük azt meg a határt, mert a Bondervacsora alkalmazás itt van a telefonunkon, megvettük.
0: Hát ha megvettük 0,9 euróért.
2: Euró.
0: Amúgy az egy jó befektetés volt.
2: Egyébként igen, Horgos 2, Röszke 2, 18 perc jó. Magyarország felé. Itt a többi az a zöld, többi, amit világos zöld, ami azt jelenti, hogy 10 percnél hosszabb várakozás nincs. Magyarország felől pedig szintén mindenhol világos zöld, tehát 10 percnél hosszabb várakozás egyik átkerülnél sincs a Border Watcher alapján.
0: Na. Hát, zede.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod!
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Pannon Rádióban.

0: Programajánló.
1: Vajdasági filmek a mozikban. Vetítés sorozat október 13-a és 15-e között 7 városban. Topolyán, Zomborban, Magyarkanizsán, Újvidéken, Szabadkán, Zentán és Adán. Vajdasági Magyar Filmek Fesztiválja. Tartsanak velünk a Vajdasági Magyar Mozgókép ünnepén. Irány a mozi!
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Műsorajánló.
1: Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kád széle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.
2: Pannon Rádió.
3: Az interneten

0: reggeli, jogában áll hallgatni.
1: 91-5.
2: Pandúrok.
3: Na hát ez egy érdekes dolog van, mert itt van a Tom Cruise-nak van egy új filmje.
2: Oh, a Digger.
3: A Digger.
2: A Digger.
3: Egyszerűen fura a Digger, fura. Tudod miért fura? Mert a hétvégén feljött témába, és mindenki úgy reagált, én meg se szólottam, mert mindenki újra reagált, fúj, biztos nem nézzük meg.
2: Aha. Azért, mert egy öreg embert játszik egyébként ebben a filmben, és el van maszkírozva. Egyébként a Tom Cruise eddigi filmjei közül, tehát ez a legnagyobb bukás. Tehát az ő teljes filmográfiájának a legnagyobb bukása a
3: 2007
2: Digger.
3: Óta nem nyitott ilyen rosszul a mozikban
2: igen,
3: filmje.
2: Igen. 8 millió dolláros nyitó hétvégéje volt. A közönség és a kritikusok szerint ugye megosztó főszereplő, ő kiáll az alkotás mellett.
3: Hát jó, mit csináljon? Szegénként, hát tényleg. De.
2: És a büszkeségének adott hangot az Instagramon. Hát most büszke, igen. Büszke vagyok a filmemre. Alejandro Iñárritu rendezte. Ő rendezte korábban a Birdman-t is, amit nagyon sokan szerettek, díjakat is kapott, meg Oscar-díjat is kapott. Tudom, egy nézőpontból ilyen lát...
3: Nincs benne vágás.
2: Mintha nem lenne benne, van benne vágás, nem egyébként biztos. Nagyon szépen megoldották, hogy ne legyen. De hogy abban a filmben...
3: Ne rombód le, nincs benne vágás.
2: Michael Keaton játszik. Itt, jó, akkor nincs benne vágás. Tom Cruise itt viszont...
3: Két óra alatt vették fel, érted?
2: Igen, két óra alatt vették fel. A kamaszkort vették fel ilyen rövid idő alatt. Abban tényleg nem volt vágás.
3: Komolyan?
2: A kamaszkor, az a Netflixes sorozat.
3: Három
2: részes talán. Az zseniális, ezt nézzétek meg. Aki nem nézte a kamaszkort, az nézze meg. Az elképesztően erős. Na mindegy, szóval óriási csalódás a Digger miatt. De miről szól ez a film? Hát nézzük már.
3: Amúgy nem tudom, fogalmam sem. Megnéztem, tudod, az egésznek a trélerét, és annyira kaotikus az egész,
2: igen.
3: Csak kapott elé, de megnézném.
2: Hát nem, de azért, mert itt a Tom Cruise, őt akciófilmekben akarod látni, vagy esetleg drámákban akarod látni, vagy olyan filmekben akarod látni, ahol a Tom Cruise, nem pedig egy ilyen elmaszkírozott figura.
3: Itt egyszer jött át ez nagyon a Tropic Thunderbe, azon kívül soha.
2: A Tropic Thunderbe viszont nagyon átjött. A Tropic Thunder...
3: De ott a Robert Downey Jr. még jobban átjött.
2: Hát jó, hogy a Robert Downey... Az a film, igen, és nem csak néger volt, hanem úgy ott a szerepe szerint is ő átvette a fekete identitást, és ő úgy is beszélt.
3: Te tudod, hogy volt a Joe Rogan-nél? És a Joe Rogan megkérdezte a Robert Downey Jr.-t, hogy could you do this movie right now in 2026?
2: Uh-huh.
3: Well, you could do it!
2: Igen. Igen, ez a film, amit így nem lehet megcsinálni.
3: Nem, néztétek meg, katasztrófa. Tropic Thunder,
2: igen. Trópusi vihar.
3: Igen.
2: Írja Robi, hogy mit így beszélünk, he? Igen.
3: Mi,
2: nekem a kedvenc mondatom abban a filmben.
3: Ez így mondja?
2: Amikor így vitatkoznak valamit ott a dzsungelben, valami, nem tudom, megoldanak valami szituációban, nem emlékszem pontosan, és akkor mondja az egyik, hogy we're supposed to be a unit. Tehát, hogy itt, hogy mi egy egység
3: vagyunk.
2: Hogy egy egységként kéne működnünk. Igen. És akkor Robert Downey Jr. mondja, hogy suck my unit. Ez egyébként egy ilyen mémé vált, a Suck My Unit. Ezekben a lövöldözős játékokban, tudod, mint a Call of Duty, meg
3: igen,
2: a Battlefield,
3: ilyesmi,
2: hogy ott is elvileg úgy, tehát úgy tudsz jól játszani, hogyha csapatban játszottok, de az soha nem működik. Tehát az mindenki saját magának megy és csinálja a dolgait, igen. És totál ész nélkül
3: van
2: megy az egész.
3: A dobáldalom ír egy ilyet, az, hogy a kőkápusztábú. Ilyen van benne?
2: Van, igen.
3: Őrő.
2: És akkor mit ezekben a játékokban van ez, hogy valaki mondja, hogy de együtt kéne működni, és Suck my unit,
3: halál. Úgyhogy igen, Tom Cruise-ot meg nem is tudom, mit játszott ott, és el volt maszkírozva,
2: valami
3: producer. Táncolt valamit ott, nem
2: igen,
3: tudom.
2: Igen, el volt maszkírozva, a producer volt, ilyen kopasz, napszemüvegben ott, ilyen ugráltott, meg
3: igen,
2: énekelt,
3: igen,
2: meg
3: igen,
2: mindent
3: igen.
2: Csinált. Tehát, halál, sótalankodott.
3: Na, hát most ez meg, de nézzétek, hát nem mindig jönnek ezek a dolgok be, hát én emlékszem, hogy ilyen nagyon fura volt az a film, én a Johnny Deppen szeretem nagyon, mert ilyen elmebeteg filmekben játszik állandóan, gondoljunk csak bele, hát az a Sweeney Todd, nem tudom, az is nem normális,
2: az
3: ollókezű Edward, de mind olyan lesz, mint hogyha ilyen valami művészfilm.
2: Persze, hát jó,
3: igen,
2: Tim Burton.
3: Én is most Tim Burton filmeket sorolok, persze, nagyon-nagyon tetszett, de már azt tudom, miről szól, az a titkos ablak, azt hiszem, ugye ez volt a
2: az egy Stephen King adaptáció.
3: Secret Window, meg akkor a... De volt neki egy ilyen, ahol egy ilyen, az a nagyon fura film volt, ahol ilyen nagyon súlyos mafiózót játszott, abszolút el volt maszkírozva a Johnny Depp. És abban a filmben, most ezt nem tudom, hogy az mennyire jött be különben az a film, de a lényeg az, hogy abban volt egy jelenet, ami nekem nagyon tetszett, most, hogy mi filmekről beszélgettünk, amikor a hazaér, ő, mint a mafiózó, a nagy mafiózó, nem tudod közben megnézni, hogy különben mi lehetett ez a film?
2: Még egyszer? Mondd el,
3: Johnny Depp mafiózós film, ahol teljesen el van maszkírozva.
2: Ja, hát az a Black Mass, a fekete mise.
3: Black Mass, így
2: van. Igen.
3: Hazaérő arra, hogy az anya ebédet...
2: Ez nem egy jó film egyébként. Én nem szeretem.
3: Nem tudom, hogy mennyire jött be az a film amúgy a moszikba.
2: Netflixen fent van, lehet nézni.
3: Szóval, és akkor hazamegy, ez a jelenet is zseniális nekem, hogy hazamegy, és azt mondja, látja, hogy a fia pedig ül az asztalra, lát, büntetésben van, valami nem stimmel, ugye? És mondja, hogy itt mi történt, mi a baj? Azt mondja, mondd el neki, mi a baj? Mit csináltál az iskolába? Azt mondja, bajba keveredtem azért, mert megvertem egy srácot. Mire az apja, a mafiózó? Aha. Na hát nem azért keveredtél bajba. Tudod, miért keveredtél bajba? Mert elkaptak.
2: Igen.
3: És így, Jézus, mondom, milyen jó. Igen.
2: Nagyon jó dumák
3: van. Így neveld a gyerekedet. Ha nem látja senki, akkor oké.
2: Ugye itt a Whitey Bulgert játszott, ez egy nagyon híres, ez egy létező.
3: De ennek van
2: létező,
3: alapja.
2: Persze, ő egy létező ír gangster volt, és akkor
3: jön.
2: Persze. Hát nekem ilyen mondatok, azok a Departedben voltak ilyen zseniális mondatok.
3: Departedség, ja, hát jó, ne
2: hülyéskedj, hát
3: jó.
2: Jack Nicholson.
3: De bárcsak segítsek nekem egy picit, mert ugye az Jack Nicholson, meg egy csomó mindenki játszott
2: igen,
3: benne.
2: Igen, a Matt Damon, a DiCaprio.
3: De hogy az kinek a filmje?
2: Ez a Scorsese filmje, azért az kapott Oscart, film. Legjobb film Oscart kapott érte.
3: Hát az, én nem
2: ami
3: tudom.
2: Ami azért furja, mert előtte százszor jobb filmeket csinált, és semmilyen nem kapott soha semmit, de így a tégláért, igen.
3: A Departed, a DiCaprio meg mindenki, ugye?
2: Igen. Hát a DiCaprio nem kapott, a DiCaprio...
3: Ne, de ő benne van.
2: Benne volt, igen.
3: Abban van, amikor gyerek, az is mekkora monológ, mikor ott a gyereknek vásárol
2: persze,
3: mindent.
2: Persze, igen. Vegyél neki valamit, és akkor egyébként egy ilyen perverz, ilyen beteg állatot játszik benne Jack Nicholson.
3: Igen.
2: És akkor fejbe lő ott valakit, egy nőt, és akkor az így elesik, és akkor mondja, hogy milyen viccesen esett el. És akkor másik mondja neki, hogy kezeltesd magad.
3: Igen. Hát az a gyereknek is, szereted a kolbászt?
2: Nem
3: normális.
2: És az a poén ebben, hogy a Jack Nicholson nagy részét ezeknek így improvizálta. Ezeknek a szövegeknek, igen. Mert mondta Scorsese, hogy mondhatok, amit akartok.
3: Ja, az igen.
2: Hogy rengeteg improvizáció.
3: Mondják különben, tudod mi, hogy most megint elkalandoztuk egy picit, de azt mondják, hogy tudod ki, ezek is zseniális, miközben így színészkedik. Azért rendesen így félre kell állni és így nézni. A Christoph Waltz. A Christoph annyira durva, te tudod, hogy majdnem nem lett megcsinálva a segíts csak, Bestelen Brigantik,
2: igen,
3: ugye?
2: Igen.
3: Az az a film, ahol ő a zseniál, ő ott a náci.
2: Igen.
3: És akkor az van, hogy ezt megírta a Tarantino, ezt megírta, de mondta, hogy tiszta ideg volt, mert hogy most már nem tudom, elmúlt mennyi idő, és nem talál rá színészt. Uh-huh. És azt mondja magában, azt mondja, volt olyan pillanat, amikor azt mondja, hogy jó, hát ha nem találok színészre, akkor ez a film nem lesz megcsinálva. Uh-huh. Nekem ez a karakter kell, és azt mondja, amikor bejött az életébe a Christoph Waltz, akkor rögtön mondta, hogy ő az.
2: Igen.
3: Ő
2: igen,
3: kell.
2: Igen.
3: És az érdekes az egészben, hogy ugye...
2: Ez zseniális abban a filmben.
3: Igen, és ugye Christoph Waltz abban zseniális, meg a másik filmben ugye a Django Unchained.
2: Abban
3: az
2: is.
3: Meg a másik.
2: Abban is.
3: És ott ugye ott van a Jamie Foxx, meg a DiCaprio, és Jamie Foxx, amikor mesél a DiCaprio-ra, akkor mindig úgy mesél, hogy állandóan cigizik, meg mindig. És mondja, hogy így föltűnt neki, hogy így nézik oldalról, azt mondja, és föltűnik a Jamie Foxx-nak, hogy a Christoph Waltz azt mondja, nem mondja pont azt a szöveget, amit kell, hanem úgy maga alkot.
2: Aha.
3: És azt mondja, erre kettő reakciót kapott, az egyik is oda megy, azt mondja, hogy Leo, azt mondja, te hallod, azt mondja, hogy nem a szöveget mondja? Azt mondja, várjál, itt valami történik. És azt mondja, hogy a Tarantino mondta neki, hogy I don't need the full line, I just need the line.
2: Igen,
3: tehát,
2: igen,
3: csak a,
2: igen,
3: és állítólag igen. Azt csinálja a Christoph Waltz, és abban zseniális azon kívül, hogy milyen a mimikája, meg hogy mit csinál, hogy tényleg így kihagyja a szöveg egy részét, de mikor összevágják a filmet, akkor így működik.
2: Persze, működik.
3: És azt mondják, hogy egész különleges az a móda, hogy szóval, hogy itt érdemes nézni. Hogy
2: érdemes, persze.
3: Hogy vannak ilyen momentumok, zseni. Amikor nem történik semmi, csak valami papírt hajtogat, és azt mondják, hogy így tátott száján nézve, hogy hajtogatja azt a papírt, akkor berakja, akkor meggondolja magát, akkor kirakja, aha. Szóval, hogy igen, szóval
2: van egy sorozat, kaliber, van egy sorozat a YouTube-on, ami arról szól, én most meg nem mondom pontosan, hogy melyik valamilyen DVD téka kölcsönző láncnak a vagy ilyen művészfilmeket, de nem csak művészfilmeket forgalmazó cégnek a csot, most minden, ne menjünk bele,
3: jó,
2: a csatornája, és van egy nagyon jó koncepciójuk, kialakítanak egy szobát, ami tele van DVD filmekkel, eredeti igen. Műsoros DVD-kkel, és színészek, sztárok bemennek, és kiválasztanak maguknak 5 filmet.
3: Ah.
2: hogy ők mit vinnének haza, és meg is kapják azokat a filmeket egyébként ajándékba. És nagyon érdekes, tehát ott már a Christoph Waltznek is van, a Brad Pitt is ott van. A...
3: És ez hol nézhető?
2: A YouTube-on fent van az egész. YouTube-on. És mennek be ezekbe a és akkor így elveszik, és elmondják, hogy nekik mit jelentett az a film, meg, meg hogy ez, meg ezt muszáj, és olyan jó tippeket adnak színészek, és az nincs eljátszva, az teljesen őszinte. Bemennek oda Jane Fonda, a nem tudom, ott az Inarito, és ezek így bemennek oda, és így kiválogatnak maguknak olyan filmet, és elmondják, hogy miért jók ezek a filmek. Szóval mindenben megkeresem, nem tudom, YouTube.
3: Abszolút jó. Jó hangzik.
2: Jó ötlet. És akkor itt bemennek sztárok. Na most ez a Digger, ez bukik. Tehát ez nagyon úgy tűnik, hogy bukás. Nem tudom, belefér a Tom Cruise életébe egy bukás, szerintem. Hát nem idegeskedik annyira ezen.
3: Bele. Na, úgyhogy ez a lényeg. Viszont nekünk lejárt a műsoridő. Holnap csajos reggel lesz. Ilyen rég volt. Nem tudom, hogy volt egyáltalán.
2: Volt már?
3: Volt már. Mármint ilyen, hogy Anett és Edina?
2: Írja Robi az utakról, azt gyorsan elmondjuk. Edina jön és Anett, igen. Obsti House írja, azt mondja, Patria Hotelnél káosz van a közlekedésben.
3: Jó.
2: Valamilyen káosz, úgyhogy csak óvatosan, lassan haladjatok. Ha nem siettek, akkor most már ne is siessetek.
3: Há jó. Akkor ez van. Sziasztok, itt van veletek Brastió Zoltán, Nagy Jelsi Dávid.
2: Sziasztok. Ciao.

0: Reklám.
1: Kizárólag az STK-ből előfizetőinek, akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig, az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi, a net, ami mindent lefed. STK-ből.tv.
2: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
4: Bomax.
5: Csillogó mosolyra vágyik. Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a szabadkai Primus Dental Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024-4100-202-es vagy a 065-9100-202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.
6: Az otthon akkor a legjobb, amikor minden a helyére kerül. Egy padló, amely megváltoztatja az egész tér hangulatát. Egy szőnyeg, amely melegséget hoz. Függönyök, amelyek megadják a végső harmóniát. A Galéria Podova megújult üzlettel és új ötletekkel várja, hogy még szebbé tegye otthonát. Október 30-áig akár 30%-os kedvezmény a szőnyegekre és padlószőnyegekre. Látogasson el a Galéria Podova szabadkai üzletébe, a Visegrád utca 1-es szám alatt. A kedvenc helye? Otthon. És nálunk.
7: Tíz óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
7: Hírek.
9: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Ma van az aradi vértanúk emléknapja. Október 6-án a magyar nemzet az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire, az aradi vértanúkra emlékezik. Ezen a napon végezték ki Aradon a 13 honvédtisztet, akik a magyar függetlenség ügyéért harcoltak és életüket áldozták. A magyar kormány 2001. november 24-én nemzeti gyásznappá nyilvánította október 6-át. Ezen a napon a magyar nemzeti lobogót félárbócra eresztik, a középületekre pedig kitűzik a gyászlobogót. Ezen a napon a Kárpát-medence szerte megemlékezéseket tartanak az aradi vértanúk emlékére. Vajdaságban a központi esemény idén is eleméren van. 100 éves a Batthyány örök Mécses. A Pogány Móricz tervei alapján készült emlékművet 1926. október 6-án avatták fel. Azóta a magyar történelmi emlékezet, a kegyelet és a nemzeti megemlékezések egyik legfontosabb helyszíne. A Batthyány örök Mécses Budapest 5. kerületében a Bátori utca és a Hold utca kereszteződése által alkotott téren álló emlékmű. Itt végezték ki 1849. október 6-án gróf Batthyány Lajost, Magyarország első felelős miniszterelnökét. A Mécses egy bronztartóban elhelyezett bíbor színű üvegpohár belsejében található, mely egy 3 lépcsőfokos talapzaton nyugszik. A lámpás 180 cm magas és 4 lábon áll. A Magyar Batthyány Alapítvány szervezésében ma koszorúzással, főhajtással és gyertyagyújtással emlékeznek az örök Mécsesnél.
8: Választások 2026.
9: Női vállalkozókat, egy könyvelőség vezetőt és egy virágüzlet tulajdonos látogatott meg a Vajdasági Magyar Szövetség delegációja hétfőn Horgoson. A látogatást követően Kovács Elvira, a VMS köztársasági képviselőjelöltje elmondta, a hölgyek példaértékűek, hiszen a mai világban nehéz több helyen helyt állni. A program lakossági fórummal zárult, ahol Kónya Róbert, a VMS képviselőjelöltje kiemelte. A VMS a horgosiakat is segíti, például az ottani határátkelőhely hosszabb nyitvatartásával, ami egyébként az egész vajdasági magyar közösségnek hasznos. Folytatja az aláírásgyűjtést a vajdasági magyar újrakezdés a nemzeti tanácsi választáson való induláshoz. Ma Zentán 13 és 17 óra között a Posta utca 17-es alatt várják a támogatókat. Nagybecskereken 9 és 17 óra között az első Alekszender Karagyorgyevics Király utca 17/5 alatt lehet aláírni. Szabadkán ma 9 és 19 óra között a Korzó 6-os alatt, az újrakezdés irodájában. Holnap pedig 15 és 19 óra között a Sántit utca 25 alatt várják az aláírókat. Holnap Óbecsén, Újvidéken és Péterrévén, pénteken pedig Magyarkanizsán gyűjtik az aláírásokat.
8: Választások 2026.
7: Sport.
9: Fontos győzelmet aratott a magyar labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligájában. Marco Rossi együttese 2-1-re múlta felül Ukrajnát a szlovákiai nagyszombatban. A magyar válogatott ezzel a csoport második helyére lépett előre, egy pontra megközelítette a veretlenül éllovas északíreket, és hárommal elhúzott a harmadik helyre visszacsúszó ukránoktól. A következő fordulóban, november 14-én Georgia ellen lép pályára.
7: Időjárás.
9: Ma sok napsütés várható, kevés felhővel az égen. A csúcshőmérséklet 26 fok körül alakul.
0: Az időjárás jelentés támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
7: Társadalmi célú felhívás.
4: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600.
10: Médiatámogató a Pannon RTV.
7: Társadalmi célú felhívást hallottak.
11: Velünk a zene mindig veled van. Pannon Rádió. A te hangod.

0: Pannon Rádió Lifestyle magazinja. Pannon Presszó.
1: 10 óra 14 perc van, szép délelőttöt mindenkinek. A 91.5-ön a Pannon Presszót halljátok, és továbbra is itt van az adásvezető technikus, aki Nagyhegyesi Dávid, a műsorvezető pedig Rózsa Edina leszek itt veletek 14 óráig. És október 6-a van, többek között a Csabák ünneplik névnapjukat, úgyhogy Isten éltesse őket is, de természetesen a Brunókat és a Renátákat is, mert hogy az ő névnapjuk is ma van, és azon gondolkodtam, hogy milyen szerencsés az, aki még a névnapját is ünnepli, és egyébben több is jut neki, mert sok olyan név van, ami egy évben többször is szerepel a naptárban, mint névnap. Vannak ilyen hivatalos nagy névnapok, és úgymond az ilyen kisebbek, amik egy évben több van, mint névnap. Vannak ilyen hivatalos nagy

0: a már említett Brunok, Renáták és a Csabák ünneplik nevük napját. És hogy mivel is fogunk foglalkozni a mai műsorban, azt is szeretném nektek elmondani. Hamarosan egy stúdió vendéggel megyünk tovább, mégpedig a Spartacus Atlétikai Klub új elnöke érkezik a stúdióba. Úgyhogy egy picit a sportról beszélgetünk majd a műsor elején. De lesz szó itt megemlékezésről is. Ugyebár ma az aradi vértanúk emléknapja van, erről fogunk szólni, és egy picit mi is megemlékezni, mégpedig a következő órában, de a házasulandókhoz is szólni fogunk, mert lesz egy esemény Topolyán, amit visszamenőleg már 5 éve megszerveznek, és mindig hatalmas népszerűségnek örvend, és nagyon sokan szeretik, akár fiatalok, akár idősebb korosztály, akár olyanok, akik közeljövőben egybekelnek, akár csak tervben van, vagy csak elmennek egyet szétnézni és ötletelni, lehet. Most is lesz egy ilyen esemény, majd elmondjuk a részleteket a már jól ismert vajdasági esküvő kiállításról. Úgyhogy ha szeretnétek elmenni, akkor ma minden egyes fontos részletet megtudhattok az eseménnyel kapcsolatban, ugyanis a szervezővel fogunk beszélgetni, és ő lesz az, aki majd tájékoztatást ad erről az eseményről is, ami egyébként október 25-én lesz Topolyán. Emellett készültem még természetesen érdekességekkel is, és minden fontos információt összeszedtem közérdekükkel, kezdve egészen a fontos napi történésekig. Hamarosan pedig, ahogy említettem, meg is érkezik a stúdió vendég, és vele robogunk tovább.
1: Hegyezd a füled,
2: mert nincs itt semmi látnivaló.
1: Hannon Rádió.
3: A te hangod.
1: A te hangod.

0: Támogatta a Fontana.
1: Ha fürdőszoba,
0: akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
2: Reklám.
3: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordent Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024 561 112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordent.rs weboldalra. Nordent. Mosolyt varázsolunk. 024 561 112.
4: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
5: A Vitapur önökkel együtt ünnepel. Több mint 250 termékre további 20% kedvezményt, a matracokra pedig plusz 15% engedményt kínál. Találkozzunk a Vitapurban!
6: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
2: Programajánló.
7: Egy szépségkirálynő rövid életének igaz története, melyben mitológia és valóság együtt él a színpadon. Egyszerre nevettet, megráz, és utána még sokáig velünk marad. A szépség meggyilkolása. Október 13-án, kedden 19 órától a Kosztolányi Dezső Színházban. Online jegyvásárlás a www.kosztolanyi.org honlapon, jegyfoglalása a jegykukac.kosztolanyi.org e-mail címen, vagy a 065 54 33 203-as telefonszámon. 065 54 33 203.
8: Média támogató a Pannon RTV.

0: Pannonpresszó. Pörgesd fel a napod.
1: 10 óra 28 perc van, és ahogy már korábban a beharangozómban, amikor üdvözöltem a hallgatókat, elmondtam, hogy egy stúdió vendéggel fogjuk folytatni a műsort és a beszélgetést, mégpedig Karai László van itt velünk, aki most nem mint közgazdász, hanem mint a Spartacus Atlétikai Klub új elnöke. Jó napot kívánok!
2: Jó napot, és nagyon szépen köszönöm a meghívást!
1: Önnel már többször beszélgettünk, vagy ha nem is személyesen a stúdióban, a hallgatók hallhattak már leadott, felvett beszélgetéseket, amit akár kolléganők készítettek, de akkor mindig gazdasági témában. Viszont most egy picit, hát nem picit, hanem nagyon a sport kerül előtérbe. Talán a sport témakörében önt még itt nem hallhattuk. Ön már ugye korábban volt alelnöke is a klubnak, most viszont úgy döntöttek egy ilyen megválasztás alkalmával, egy ülés alkalmával, hogy most az elnöki pozícióban is kipróbálhatja magát, hogy így mondjam. Milyen érzés volt az, amikor egyel feljebb került ezen a ranglétrán, ezen a lépcsőfokon?
2: Nagyon-nagyon jók a kérdések, és szerintem ez az új pozíció, hogy így mondjam, ez számomra egy elismerés, az eddigi munkám elismerése, de igen nagy felelősséggel jár. Mert most az egész klubért kell felelni, tulajdonképpen az aláírással is, és a személyemmel is, és az egész klub szervezetével is. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a több mint 30 év, amit ott eltöltöttem, egy olyan alapot tud adni ennek a munkának a megvalósítására, hogy hát mégiscsak tudunk egy sikeres lépést és egy újabb sikerciklust megszervezni az elkövetkező 4 évre, amelyre szól a mandátumom.
1: Ugyebár 81 éves idén a klub, tavaly megünnepelték a 80. évet, ugye azon a televízió is ott volt, és láthatták a nézők, a hallgatók is, ugye itt a rádióban. Természetesen ugye szó volt róla, és azt is ugye most említette, hogy 30 éve van ön személy szerint a klubban. Hát akkor egy picit menjünk vissza erre a kezdetre, erre az első évre. Hogyan került ön kapcsolatba a klubbal, vagy hogyan jött, hogy csatlakozzon az atlétikai klubhoz?
2: Igen, ez egy, hát lehet, hogy úgy kell mondanom, egy szokatlan dolog, mert én azelőtt a sportban nem voltam egyáltalán semmilyen formában részevő, jó van a középiskolában, de hát az egész más jellegű, hanem én rettentő nagy kedvelője voltam már, hát fiatal koromtól az atlétikának. Úgy az olimpiákon, a világbajnokságot, amikor már akkor kezdték élőben közvetíteni a televízióban, még emlékszem, hogy fekete-fehérben néztem a müncheni olimpiát, és ott olyan nevek voltak, akik engem annyira lenyűgöztek, és az atlétika szeretete tovább megmaradt, és akkor hát megjött a lányom, és őt biztattuk arra, hogy hát próbáljon futni, mert a mozgása egy kicsit olyan érdekes volt, hogy hát neki nem volt semmi nehéz, hogy lefusson egy hosszabb távot, és hogy abszolút ki sem melegedett, semmi gondja nem volt ezzel. Hát és akkor elvittük a stadionra, megboldogult apósom, mert ő focista volt, őt ismert mindenkit, de hát nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy őt nagy örömmel fogadták, és első évben ő még azt hiszem másodikos volt, elvitték a politika terefutó bajnokságára, amit Belgrádban rendeztek. És a kislány egyszerűen harmadik lett ezen a versenyen. Ez egy akkor még a nagy Jugoszláviát összefogó verseny volt, és igaz, hogy a pionírok, tehát a legfiatalabb kategóriában, de ez egy nagy meglepetés volt. Ő volt az egyetlen, aki, mert egy egész autóbuszi gyereket vittek, ő volt az egyetlen, aki hozott érmet Belgrádból erről a versenyről. És akkor ez egy olyan útmutató volt, amivel próbáltunk tovább dolgozni. Akkor egy időben a János Edvirával is edzett, ővel is nagyon sok tapasztalatot szerzett, és utána átkerült azokhoz az edzőköz, akik hát tulajdonképpen megformálták karrierjét. Olyan magasságokig, hogy eljutott 2001-ben a debreceni ifjúsági világbajnokságra. És olyan nevek, amit most kezdtem ezután még utána nézni, számomra is meglepő volt, hogy abban az évben és azon a versenyen indult el a Usain Bolt is, aki az atlétika világában egyik a legnagyobb neveknek. Ő is ugyanúgy most 41 éves, találkoztunk is, hát nem találkoztunk, hanem ott volt előttünk, Budapesten most volt az atlétikai világdöntő, és ő miatta mentünk el egy gyémátliga versenyre is Monte Carlo-ban, mert akkor futotta az utolsó futamát, még mint aktív profi versenyző, és hát valahogy ez egy annyira nagy pecsétet nyomott a lányom karrierjére, és hát én még ennyire élveztem azt az egészet, hogy úgy látszik, hogy összeálltak a dolgok, és utána az atlétikai klubban is, hát ővele, az ő karrierjét is egyengetve, hát elég sok feladatot vállaltam, sok szervezést, sok hát pénzt is kellett találni, mert az atlétikában sosincs pénz, sosincs elég pénz. És hát ezek azok az első lábnyomok, hogy így mondjam, amelyekkel hát idáig jutottunk.
1: És milyen sikerekről tud beszámolni, hogyha már így elindultunk a sikerlistán?
2: Most a lányra gondol, vagy a klubra?
1: A klubra egy.
2: Azért mondom. A klub abban az időben elmondhatom, hogy 95-től 2003-ig egy olyan hihetetlen fénykorát élte, majdnem vetekedve azzal a fénykorral, amely az alapítása évétől az 49-50-es évekig tartott, akkor az országban a legerősebb atlétikai klubok közé tartozott, sőt, országos bajnok is volt, és annyira komoly munka folyt, akkor még itt Tili Ernő és akkor még a Vujkovics Lámics, hát mondhatom úgy, tanár úr, voltak a főedzők, és ők alapozták meg az akkori Spartacus alapjait, és akkor ők az országban a női atlétika központjává tették Szabadkát. Akkor egy olyan salakos pályájú stadion volt, igaz, hogy ezt, ha megengedem, elmondom, 1936-ban épült az atlétikai pálya és az egész atlétikai stadion a városi futballstadionnal együtt. Az idén ünnepeltük a 90. évét az Szabadkai stadion építésének. Erről nem nagyon volt szó sehol, de én úgy érzem, hogy itt ezt el kell mondani és ki kell hangsúlyozni, mert ez Szabadka számára egy sporttörténeti jelentőségű évszám, és akkor is egy nagyon nagy szabású megnyitó volt, különféle, hát akkor még a királyi család volt, annak tagjai voltak itt a megnyitón. Én egy pár képet is láttam abból az időből, amikor épült is a stadion, meg amikor hát valamilyen módon egy komoly sport hát létesítményé vált itt a környéken. A Spartacus pedig ennek alapján ugye, hát olyan jó alapokról indult, hogy a háború után rögtön egy olyan nemzedéke volt a hölgyeknél, amely tényleg hihetetlen eredményeket ért el, amelyeket még a mai napig is nehezen tudnak utánozni, vagy utolérni ezek a mai atléták. Utána az 50-es években is volt egy pár nagyon kiemelkedő atlétánk, akkor a 60-as évek egy kicsit úgy, hát hogy mondjam, lejjebb ereszkedett a nívót illetően, és akkor 69-től 72-4-ig így megint egy olyan fantasztikus időszak jött, amikor olimpiázt is tudtunk a klubban ünnepelni, az pedig a mai napig is a klubunk fémjelzője, az Ubori László.
1: Az ő neve is ismert már ugye a hallgatóknak.
2: Bizonyára nagyon sokszor is szerepelt, és ő egy fantasztikus ember, és manapság ott vagyunk, hogy ő most a fiataloknak az edzője, és hihetetlen nagy erőbevetéssel, odaadással, kedvel csinálja ezt, és a gyerekek imádják. És ez egy nagyon fontos alapja annak, hogy az atlétikát megszeressék, és hogy az atlétika állandóan megmaradjon életük során is egy olyan lényeges támaszponttá, amely hát az életükben valamilyen módon lehet, hogy iránymutatást is tud majd jelenteni.
1: És ugye tavaly, amikor említettük, egy volt ez a 80. évforduló, akkor azt nyilatkozta, hogy körülbelül, vagy mintegy 1100 érmet szereztek a különböző országos bajnokságokon. Ez már azóta gondolom, hogy még feljebb ugrott. Egyébként hány tagot, vagy hány atlétát számlál jelenleg a klub?
2: Igen, jelenleg a klub 80 körüli taglétszámmal rendelkezik. Ez vajdasági szinten, hát az első 5 klubot jelenti nagyságrendileg, természetesen az Újvidék Ovojdon a legnagyobb, utána vannak a Mitroviciek, a Zomboriak és a Nagybecskerekiek, tehát mi itt vagyunk az első 5 között, így mondjam, és hát ezzel nem akarunk megelégedni, szeretnék ezt a taglik számot természetesen bővíteni, nagyobbítani, ez is az egyik fontos célkitűzése annak az elkövetkező 4 évnek, amely reméljük, hogy előttünk áll, és hogy a klub egy olyan stabil versenyzőket is, nagyon jó versenyzőket képző klubba alakuljon. Eddig is megvolt ez, de hát annak sosincs vége, mindig új emberek, új versenyzők, új szakágok bevezetése jelenteni azt, hogy a klub továbbra is jól működik, és jó a szakmai munka.
1: Egyébként, hogyha már azt mondta, hogy nyilván vannak célok, de hogy a fiatalok mekkora érdeklődést mutatnak ez a sportág iránt? Tehát, hogy vannak új tagok, vagy a jól megszokott versenyzők ott vannak, és kitartóak, és tényleg évről évre feljebb haladnak, és sikereket érnek el, vagy azért vannak még új, friss beugrók?
2: Kitűnő a kérdés. Ez szerintem a legaktuálisabb az egész mai helyzetet illetően, mert itt pontosan úgy kell elképzelni, hogy van egy csapat, amelynek megvannak az állandó tagja, akik már országos válogatott szintet értek el, nemzetközi versenyeken szerepelnek, jól szerepelnek, Európa-bajnokságokon szerepelnek. Itt ki kell emelnem, ha megengedi, a Dario Basics Pálkovicsot, aki idén a klub 81 éves történetének első sportolója férfi kategóriában, aki egyéni eredménnyel jutott ki Európa-bajnokságra. Számunkra ez egy nagyon szívmelengető eredmény, és remélem, hogy ez továbbra is folytatódni fog, mert van rá alap, azért, mert a Dario tavaly is, tehát 2025-ben is már szerepelt Európa-bajnokságon, igaz, akkor váltóban, de ez a kontinuitás úgy látszik, hogy ő nála menni fog. Most jövőre készülünk, vagy készül a fedett pályás Európa-bajnokságra, meglátjuk milyen sikerekkel, mert hát megint csak egy nagyot kell lépni. Ehhez megint új eszközökre, új hogy is mondjam, edzési módszerekre kell koncentrálni, mert hihetetlenül változnak a edzési módszerek. Ez ugyanúgy vonatkozik azokra a kis kezdőinkre is, akik tényleg mondhatom, ahogy mondtam is, Ubori László edző, és most újabban Szenci Róbert is csatlakozott hozzá, és ő is egy nagyon hihetetlen jó, pozitív személy, aki a gyerekek körül minden létezőt megtesz azért, hogy jó versenyzők kiváljanak. És én úgy gondolom, hogy ez a hozzáállás lenne annak az alapja, hogy megint csak tudjunk bővíteni, tagságot tudjunk bővíteni, és fontos egy olyan elképzelés, amelyet én próbálok most az edzők között hát megvalósítani, hogy végre ismét több 10 év után egy új csapatot. Tehát, mert az atlétika nem csak hogy egyéni sportág, de van csapat része is ennek a sportágnak, tehát csapatként föllépni. Ezt szeretnénk megvalósítani az elkövetkező 2-3 évben, és meghozzá olyan szintén természetesen, hogy hát konkurensek legyünk a legnagyobb klubokkal, itt a Jusmet, a Vojdinát, Szörnözőizát, a Partizánt, és most legújabban a Top Jumpot, ahol a Topics házaspár a fő megmondhatója annak a klub fejlődésének, akikkel mi tényleg nagyon jó kapcsolatot ápolunk, én is személyesen, és én úgy gondolom, hogy az a munka, amelyet ez a fiatal gárda, sőt, a tapasztalt része az Upori úr, befektet az új tagok vonzásában, mert napról napra jönnek újak. Ez hihetetlen, és
1: igen, és
2: tudván azt, hogy az atlétika nem a legpopulárisabb sportág általában, nem csak Szerbiában, hanem az egész világon. Ez egy nagyon nagy jelentőségét hozza a klub számára, mert úgy gondolom, hogy utánpótlás és új versenyzők, új esetleges tehetségek, új esetleges bajnok jelöltek kinevelése nagyon sokat jelent a klub életében és a klub jövőjét illetően is.
1: És gondolom, hogy eszközfejlesztésben is gondolkodnak. Tehát, hogy ez is a 4 éves mandátum között, a célok, a tervek között szerepel.
2: Nagyon jól tud mindent, és örülök neki, hogy ennyire odafigyel az atlétikára, és hogy ennyire szívén tartja. Ez tényleg szintén a 3-4 legfontosabb célkitűzés között az egyik legfontosabb. Ugyanis el kell mondanom azt, hogy miután 2018-ban megépült, vagyis hát felújult az atlétikai pálya, 8 pályás, tényleg kitűnő tartán borítású, ami a világszínvonalat is megüti, olyan szertifikátumot is kaptunk rá. Hát most elmúlt majdnem 8 év, és sajnos az igazság az, hogy amikor megkaptuk a pályát, akkor fel volt szerelve a dobó számok lebonyolításához is. Ezek az eszközök továbbra is megvannak, de sajnos, mivel a futballklub bok, több szes számba kell beszélnem, hát némi előnyt élveznek a Városi Stadionon, és miután felújították a gyepet olyan szemszögből, hogy az öntözési rendszerét kiépítették, tehát a gyep alá helyezték ezeket a csöveket, és miután az az elképzelés, hogy ha egy kalapácsot ledobnak ugye 50-60 méterre, akkor ezek sérülhetnek. Vagy egy gerely, hogyha beleszúródik valamelyik csőbe, sérülhet. Vagy a diszkusz, hogyha belecsapódik pont abban a részben, ahol ezek a vezetékek vannak, akkor ez sérülhet. Hát most ennek, ez alapján ezek a dobószámok kiszorultak a stadionból, és hát itt a fő célunk, hogy van még egy segédpálya a Városi Stadionon, amely lehetővé tenni azt, hogy ha más nem, ezeket a dobószámokat ott gyakoroljuk, ott legyenek az edzések. Ott van egy régi része is, ami már sajnos elkapott, de kopott, de a gerelyhajítóknak egy nekik futó pályája megvan a helye, csak le kell borítani. Tehát ott vannak már feltételek, sőt van egy dobókör is, amiköré fölépíthetnék azt a időzelben mondva ketrecet, amely a kalapácsvetőknek szükséges, mert az megvan. Nekünk mindenünk megvan, csak helyhiányjal küzdködünk, ami az igazság. És hogyha ez sikerülne megvalósítani, ami tényleg a legfontosabb terveink közé tartozik, akkor megint csak oda juthatnánk, mint amit a 90-es években tapasztaltunk, hogy a dobószakák a legnagyobb és a legfontosabb eredményeket hozta a klub történetében. Ifjúsági világbajnokságokra, Európa-bajnokságokra, különféle nemzetközi versenyekre jutottak ki a mi legjobb atlétáink abban az időben a Gulyás Csaba és a Sinkó Árpád. Ők hihetetlen mennyiségű érmet szereztek ebből az 1100 valamennyiből, amit ön is már említett, és szeretnénk, az edzőnk megvan hozzá, a Béla Evétovics, aki is most legújabban a Szenci Róbert, aki szintén erre szakosodik, és ő is az volt, gerelyhajító, tehát minden adottság megvan ahhoz, hogy egy jó edzővé váljon, és már vannak olyan hát kis versenyzők, akikkel eredményt is tud elérni. Tehát ez lenne a legfontosabb célkitűzésünk. Majd meglátjuk, hogy a belső pályát hogyan tudjuk tovább hasznosítani, mert az alapvető eszközeink megvannak. Tehát úgy a távolugráshoz, úgy a magasugráshoz, úgy a gátfutáshoz. Tehát mindezeket a számokat, amelyeket a futópályán lehet lebonyolítani, vagy pedig a futópálya körül, mi meg tudjuk szervezni. De hát ez most mind attól függ, hogy tudjuk majd a várossal megbeszélni azt, hogy hát a futballistákkal is karöltve tudjuk kommunikáció mellett is jól felhasználni ezeket a lehetőséget, amelyek Szabadkának adottak, és azt mégiscsak, ha megengedi, azelőtt hihetetlen nagy számú verseny volt Szabadkán rendezve, és Szerbiában úgy látszik, hogy igény lenne arra, hogy Szabadkára jöjjenek, mert nekik ez a környezet nagyon tetszik. A Szabadkai Stadion, most már túl sokat beszélik, de ezt még szeretném elmondani, hogy a Szabadkai Stadion az egyike a legmegfelelőbb stadionja Szerbiának, amely az atlétikai versenyek lebonyolításához van megépítve. Körbe van véve lelátókkal. Igen. A szél hatása nem akkora, mint a többi stadionon, ahol folyó mellett, vagy mező mellett van építve, és nincsenek beépítve a pályák. Tehát ideális körülmények arra, hogy jó eredményeket és rekordokat érjenek el, ami azelőtt megtörtént, csak hát most megváltoztak a helyzetek.
1: Igen, és sok munka, ahogy említette ön is, hogy lesz munka bőven, van is miért és kiért küzdeni. Ezekhez a tervekhez, célokhoz kitartást, jó egészséget önnek is, a klubnak is sikeres munkát, és bízom benne, hogy a szép eredményekről is majd a közeljövőben be tudunk számolni. Karai László volt a stúdió vendég. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
2: Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm a támogatást, és a jó kívánságokat.

0: Programajánló.
1: Egy est, ahol a zene és az érzelmek varázslata életre kel, Strauss legismertebb dallamai keringők és áriák mély érzésekkel, romantikával és humorral fűszerezve. Éjjel át a Bálint Kassa and His Grand Orchestra különleges koncertélményét október 15-én este 7 órakor a Szabadkai Zsinagóga varázslatos falai között. Jegyek a tickets.rs oldalon, a hivatalos jegyértékesítőpontokon, valamint az esemény napján a helyszínen is kaphatók. Bálint Kassa and His Grand Orchestra, egy felejthetetlen este, ahol ott kell lenni, amelyet hallani és érezni kell.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. Külföldi vásárlóink visszaigényelhetik az áfát.

0: Reklám.
1: Önnek is van takargatni valója?
2: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
1: Bármilyen van, befedjük.
2: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
1: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
2: Bővebb információ a 063 18 88 971-es telefonszámon.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
2: 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
4: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra, modern megoldások, az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024 551 083. 024 551 083. kupiklimu.rs.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
0: 11 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
6: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Katonai tiszteletadás mellett ünnepélyesen felvonták, majd félárbócra eresztették a nemzeti lobogót a Magyarországház előtti Kossuth Lajos téren az aradi vértanúk emléknapján. A nemzeti lobogót miután Baka András köztársasági elnök engedélyt adott rá, a himnusz hangjaira vonták fel, majd a szózat kíséretében eresztették félárbócra. A nemzeti gyásznapon Magyarország lobogója egész nap félárbócon marad. Az eseményen jelen volt az államfő mellett Magyar Péter miniszterelnök, Forstoffer Ágnes az országgyűlés elnöke, valamint Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter, több kormánytag és országgyűlési képviselő is. A megemlékezők ezután átvonultak a Batthyány Örök Mécseshez, ahol Forstoffer Ágnes és Magyar Péter koszorúkat helyezett el, mások is fűhajtással emlékeztek. A megemlékezés a Fiumei úti sírkertben, a Batthyányi mauzóleumnál folytatódott.
5: Választások 2026.
6: A vajdasági magyarok többsége továbbra is a Vajdasági Magyar Szövetséget támogatja, nyilatkozta dr. Pásztor Bálint a Szabadkai Magyar Rádió napindító című műsorában. A VMS elnöke hangsúlyozta, hogy az elmúlt hetek eseményei és a nemzeti tanácsi választások aláírásgyűjtései is azt igazolják, hogy a közösség nem igényli a több szólamúságot, a pluralizmust. Kiemelte továbbá, hogy erős magyar érdekképviselet hiányában a vajdasági magyarság teljesen védtelenné válna. A politikus kedd estig 50 települést érintett kampány körútja során hangsúlyozta, hogy a személyes találkozások elengedhetetlenek ahhoz, hogy egy párt hitelesen képviselhesse a közösségét. Dr. Pásztor Bálint a Kishegyesi Vöröskereszt anyagi helyzete kapcsán felmerülő problémára is reagált. Azt mondta, ahogy minden mást, ezt is a Vajdasági Magyar Szövetség fogja megoldani. Holnap a településre látogat és próbál megoldást találni erre a kérdésre is. Folytatja az aláírásgyűjtést a Vajdasági Magyar Újrakezdés a nemzeti tanácsi választáson való induláshoz. Ma Zentán 13 és 17 óra között a Posta utca 17-es alatt várják a látogatókat, a támogatókat. Nagybecskereken 9 és 17 óra között az első Alexander Karagyorgyevics Király utca 17/5 alatt lehet aláírni. Szabadkán ma 9 és 19 óra között a Korzó 6-os alatt az Újrakezdés irodájában. Holnap pedig 15 és 19 óra között a Sántich utca 25-ös alatt várják az aláírókat. Holnap Óbecsén, Újvidéken és Péter révén, pénteken pedig Magyar Kanizsán gyűjtik az aláírásokat.
5: Választások 2026.
6: Ösztöndíjpályázatot hirdet középiskolások számára a Szekeres László Alapítvány. Azoknak a középiskolásoknak a jelentkezését várják, akik magyar tagozaton folytatják tanulmányaikat. A pályázat célja a diákok anyagi támogatása és tanulmányi ösztönzése. Az elnyerhető támogatás egyszeri, vissza nem térítendő 10 000 dináros hozzájárulás, amelyet banki átutalással fizetnek ki. A pályázatokat október 30-áig lehet benyújtani.
0: Sport.
6: Fölényes győzelmet aratott a TSC hazai pályán. A szerb másodosztály 12. fordulójában a belgrádi Graficsár vendégeskedett Topolyán, a TSC nyert 4-1-re. A topolyai csapata a második helyen áll a tabellán, továbbra is veretlen. A ligát a Csárcsaki Bórác vezeti, egy ponttal megelőzve a TSC-t.
0: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén jelenleg 22 fok van. Ma is sok napsütésben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 26 fok körül alakulhat.
7: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
8: Vajdaság hangja. Pannon Rádió.
9: A te zenéid.
8: A te rádiót. Hey,

Nyilván az ellenőrzést meghatározó időt, azt a pár percet, de hogy kimondott torlódás és órák hosszas várakozás idő nincs, viszont a rendőrök már több helyen is jelen vannak, mégpedig Szabadkán több utcában, ugyebár tart az akció 11-ig, október 11-ig, a nagy közlekedési ellenőrzés Szerbia szerte, ugyebár nem feltétlen a gyors hajtást nézik, hanem azt, hogy a vezetők telefonoznak-e hajtás közben, és a gyalogosokat is ellenőrzik, a rend éber őrei. De hogy hol is vannak jelen Szabadkán? A Gyurágy Jelkovics utcában, ugyebár ez a magyar konzulátus utcája, és ott többen jelezték, hogy két helyen is rendőrök vannak. Az egyik rendőr az Tokivokin jelzi a másiknak, hogy ki az, aki esetleg telefonozik, nincs bekötve, vagy nem tartja be a szabályokat, és egy másik helyen ebben az utcában kiugrik a rendőr, és félreállítja azt, akit jeleztek neki, úgyhogy ezt érdemes szem előtt tartani, illetve a Szvetozár Márkovics gimnáziumnál is szintén ott vannak a rendőrök a Tejpiac és a Gimi környékén, illetve között, és a Rádics Fivérek utcában is ott látták őket, sőt, még a Bajai úti temetőnél is ott voltak. Úgyhogy Szabadkán nagyon nekiálltak a munkának. Ha esetleg más településeken is láttatok rendőröket, akkor írjátok meg nekünk a 063 621 605-re.

0: Adta a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám. Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja Önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen, szakértő és segítőkés csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
2: A Perfect Vision Személyzeti Központ mostantól egy újabb személyszakorvossal, dr. Alisa Kvoyi doktornővel bővült. Foglaljon időpontot általános személyzeti vizsgálatra vagy kontaktlencse vizsgálatra dr. Alisa Kvoyi doktornőhöz a 060 55 75 753-as vagy a 024 45 45 000-as telefonszámon, illetve személyesen Szabadkán a Zentai út 3-as szám alatt. Perfect Vision.
3: Október 17-én szombaton fergeteges szüreti bál várja Önöket a Hajdújárási Hedéra étteremben. A zenéről a The End együttes gondoskodik, a jó hangulat pedig garantált. Korlátlan étel és italfogyasztás mindössze 3800 dinárért. Ne maradjon le, foglalja le asztalát most a 061 150 97 73-as telefonszámon. 061 150 97 73. Hedéra, az eredeti ízek otthona.
4: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
2: Készüljön fel szervezete a hűvösebb napokra Zdravomed őszi csomagjával. Laborvizsgálat, házi orvosi vizsgálat és vitamininfúzió mindössze 3600 dináros áron. Szálljon időt egészségére és várja felkészülten a téli napokat. Jelentkezzen a 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös telefonszámon. Zdravomed ND. Gondoljon az egészségére, gondoljon a Zdravomedre.
5: Műsorajánló. Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. A hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
6: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Pannon Rádió, a te hangod.

0: Választások 2026.
1: 11 óra 30 perc van, a folytatásban pedig az aradi vértanukra emlékezünk, illetve Csókán emlékeznek meg a mai nap folyamán. A programról, a részletekről Monoki Elvira fogja elmondani azt, hogy pontosan mit is kell tudni és ösztönözni a hallgatókat arra, akár a csókaiakat, hogy vegyenek részt ma ezen a megemlékezésen. Jó napot kívánok, Elvira, köszöntöm a vonal túlsó végén.
2: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat.
1: Igen, de, ma tehát ma Csókára összpontosítunk, és ott is megemlékeznek a vértanukról. Ha jól tudom, akkor a kora esti órákban kezdődik a program, a megemlékezés pontosabban. Mit kell erről tudni? Igen. Hova várják a megemlékezni vágyókat, és esetleg mivel várják őket? Gondolok itt arra, hogy ha jól tudom, lesz gyertyagyújtás.
2: Így van, így van. Ma ugye október 6-a az a magyar történelmünk egyik legmegrendítőbb napja, és ezen a napon ugye az aradi vértanúkra a 48-as, 49-es szabadságharc 13 honvéd tisztjére emlékezünk, akik ugye életüket adták a magyar szabadságért és a hazáért. Csókán egy különleges, méltó megemlékezéssel szeretnénk fejet hajtani előttük, amelyre természetesen szeretettel várunk mindenkit, nem csak a csókaiakat. 17 órakor a római katolikus temető kapujánál gyülekezünk. Innen közösen elsétálunk a temető egyik különleges emlékművéhez. Ez egy piramis alakú 4 háromszögből álló sírbolt, amely ugye nem minden napi helyszíne lesz a megemlékezésnek. Ez az emlékmű több történelmi eseménynek és áldozatnak is emléket állít, mint többek között az októberi forradalomnak, a márciusi ifjaknak, valamint a két világháborúban elesett csókaiaknak is. Különben ezt az emlékművet a Móra Ferenc Magyar Művelődési Egyesület történelmi szakvezetője Csonti István képzelte el, és elképzelés alapján meg is valósult a Magyar Nemzeti Tanács támogatásával. Nos, ennél az emlékműnél a 13 aradi vértanúra 13 gyertya meggyújtásával emlékezünk. Egyenként hangzik majd el a vértanúk neve, és minden név után meggyújtjuk ezt a gyertyát. Tehát 13 név, 13 élet, 13 sors, ugye, amely akiket összekötött a hűség, a bátorság és a szabadság iránti elkötelezettség. Tehát ezért fontosnak tartjuk, hogy ne csak emlékezzük rájuk, hanem tovább is adjuk a történetüket a következő nemzedéknek. A temetői megemlékezést követően átsétálunk a Móra Ferenc Magyar Művelődési Egyesület székházába, amely Csókán a Tiszamente utca, vagyis Potiszka szerből 18-as szám alatt található. Ott egy rendhagyó történelem óra következik, az előadó Csonti Gábor történelmi szakvezető, valamint Mészáros Kis Tibor földrajz és történelem szakos tanár lesznek. Külön öröm számunkra, hogy Mészáros Kis Tibor nem csak pedagógusként és a történelem iránti elkötelezett emberként vesz részt ezen az alkalmon, hanem a közösségért végzett munkájával is példát mutat, ugyanis ő a november 8-án sorra kerülő magyar nemzeti tanácsi választásokon a magyar összefogás listáján méretteti meg ugye többen magával magát, és büszkék vagyunk arra, hogy egy ilyen fiatal csókai pedagógus vállalja a közösségi szerepvállalást, és tenni szeretne a vajdasági magyarságért. A történelem óra mellett, illetve után természetesen a kultúra is fontos része lesz az estnek. Vendégünk lesz a II. Rákóczi Ferenc Művelődési Egyesület Kóta díjas férfi kórusa, valamint a többszörösen Aranypálva díjas csalogányasszony kórus, akik az alkalomhoz illő dalokkal teszik ünnepélyesebbé a megemlékezést, és még fellép továbbá Pásztor Dániel, ifjú színművész és előadó is. Úgyhogy úgy gondolom, hogy igen, tessék.
1: Azt szerettem volna kérdezni, ugye tudjuk, hogy a csókaiakat mindig meg lehet mozgatni különböző eseményeken, amin egyébként a Pannon RTV is ugye ott van, tudósít, bármilyen program van, megemlékezések kapcsán is. Ebben a vonatkozásban, akár az aradi vértanúk emlékére rendezett eseményen, ez a történelmi szál, ez mennyire mozgatja meg a közösséget?
2: Természetesen megmozgatja olyan értelemben, hogy talán igaz, hogy más korban élünk, meg mások a körülmények, de egy dolog számunkra ugyanúgy fontos, hogy legyenek olyan emberek, akik vállalják a közösség szolgálatát, akik hisznek abban, hogy közösségünkért érdemes dolgozni, és akik felelősséget vállalnak a jövőnkért, és ők ezt mind látják, és támogatják ezt a közösségi összekovácsolást, pláne ezekben a hát eléggé úgymond zűrzavaros időben itt a délvidéken.
1: Tehát akkor 17 órára lehet akkor gyülekezni a római katolikus temetőnél, és utána lesz a gyertyagyújtás 17.30-tól, és utána pedig várják az érdeklődőket este 6 órára, 18 órára a Móra Ferenc Magyar Művelődési Egyesület székházához.
2: Így van. Úgyhogy emlékezzünk együtt, méltósággal, tisztelettel és a közösség erejével, szívesen látunk mindenkit.
1: Köszönöm szépen, Elvira, hogy itt volt velünk, és további szép napot Önöknek.
2: Köszönöm a lehetőséget, szép napot Önöknek is.
1: Viszont hallásra.
2: Viszont hallásra.
0: Választások 2026.

0: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan. Válaszd a Magnotront. www.magnotron.rs
3: A Vitapur önökkel együtt ünnepel. Több mint 250 termékre további 20% kedvezményt, a matracokra pedig plusz 15% engedményt kínál. Találkozzunk a Vitapurban!
4: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001
5: Margit, hallottad, hogy szerda a legjobb nap a Szent Erzsébet gyógyfürdőben?
6: Na ne mondd, Ilonkám, hát szerdenként úgyis mindig ráérek.
5: Igen, Senior Szerda. 60 év felett 20% kedvezmény. A jegy szerdánként 4500 helyett csak 3600 forint.
6: És a Mórahalmi gyógyvíz? Hát az csodát tesz az ízületekkel és a derékkal.
5: Pontosan, Margit. Csobbansz, lubickolsz és feltöltődsz a gyógyvízben.
6: Fürdőzés után tuti, hogy legalább 10 évvel fiatalabbnak érzed magad.
1: További infók a www.erzsébetfürdő.mórahalom.hu oldalon. Senior Szerda Mórahalmon 60 év felett 20% kedvezménnyel egészen november végéig.

0: programajánló.
1: A nagy napot szervezett, de homályosak a részletek? A legjobb ruhát, a legfinomabb tortát és a legszebb dekorációt keresed? Akkor Topolyán a helyed! Vajdasági esküvőkiállítás az Orfej esküvő és rendezvény helyszínen. Találkozz a régió legjobb szolgáltatóival egy helyen. Inspirálódj, kérdezz, próbálj! Várunk október 25-én vasárnap 10-től 17 óráig. A belépés díjtalan. A jegyes pároknak előregisztráció szükséges a 069 19 76 049-es telefonszámon. Szolgáltatók jelentkezését is várjuk. Ásó, Kapa, Nagyharang. Minden egy helyen, október 25-én Topolyán. 069 19 76 049.
2: Média támogató a Pannonár TV.
0: Pörögránk. Pannon Rádió éjjel-nappal.

0: támogatta a Fontana.
1: Ha fürdőszoba, akkor Fontana.
0: 024 553 910. 024 553 910.
2: Programajánló.
3: Vajdasági filmek a mozikban. Vetítés sorozat október 13-a és 15-e között 7 városban. Topolyán, Zomborban, Magyarkanizsán, Újvidéken, Szabadkán, Zentán és Adán. Vajdasági Magyar Filmek Fesztiválja. Tartsanak velünk a Vajdasági Magyar Mozgókép ünnepén. Irány a mozi!
4: Média támogató a Pannon RTV.
5: 91.5. A jó választás.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024-479-9400-as telefonszámon. 024-479-9400.
2: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás, hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
1: Az otthon akkor a legjobb, amikor minden a helyére kerül. Egy padló, amely megváltoztatja az egész tér hangulatát. Egy szőnyeg, amely melegséget hoz. Függönyök, amelyek megadják a végső harmóniát. A Galéria Podová megújult üzlettel és új ötletekkel várja, hogy még szebbé tegye otthonát. Október 30-áig akár 30%-os kedvezmény a szőnyegekre és padlószőnyegekre. Látogasson el a Galéria Podová szabadkai üzletébe a Visegrád utca 1-es szám alatt. A kedvenc helye? Otthon. És nálunk.
3: Tizenkét óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: Híradó.
1: Ma van az aradi vértanúk emléknapja. Reggel felvonták, majd fél árbócra eresztették a nemzeti lobogót Budapesten az országház előtt. A választási hírek mellett szó lesz még a pelet drágulásáról és arról, mikor érkezik a lehűlés. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Katonai tiszteletadás mellett ünnepélyesen felvonták, majd fél árbócra eresztették a nemzeti lobogót a Magyar Országház előtti Kossuth Lajos téren az aradi vértanúk emléknapján. A nemzeti lobogót, miután Baka András köztársasági elnök engedélyt adott rá, a himnusz hangjaira vonták fel, majd a szúzat kíséretében eresztették fél árbócra. A nemzeti gyásznapon Magyarország lobogója egész nap fél árbócon marad. Az eseményen jelen volt az államfő mellett Magyar Péter miniszterelnök, Forstoffen Ágnes az országgyűlés elnöke, valamint Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter, több kormánytag és országgyűlési képviselő is. A megemlékezők ezután átvonultak a Batthyány örökmécseshez, ahol Forstoffer Ágnes és Magyar Péter koszorúkat helyezett el, mások is fűhajtással emlékeztek. A megemlékezés a Fiumei úti sírkertben, a Batthyány mauzóleumnál folytatódott.
2: Választások 2026.
1: A vajdasági magyarok többsége továbbra is a Vajdasági Magyar Szövetséget támogatja, a közösség ugyanis nem igényli a több szólamúságot, nyilatkozta dr. Pásztor Bálint a Szabadkai Magyar Rádió napindító című műsorában. A VMS elnöke hangsúlyozta, hogy erős magyar érdekképviselet hiányában a vajdasági magyarság teljesen vittelenné válna. A politikus a Kishegyesi Vöröskereszt kapcsán felmerülő problémára is reagált. Azt mondta, hogy minden mást, ezt is a Vajdasági Magyar Szövetség fogja megoldani. Lajkó Anett összeállítása.
3: Kedd estig 50 települést érintett dr. Pásztor Bálint kampány körútja. A VMS elnöke a Szabadkai Magyar Rádióban hangsúlyozta, hogy a személyes találkozások elengedhetetlenek ahhoz, hogy egy párt hitelesen képviselhesse a közösségét. A közelgő parlamenti választások kapcsán megjegyezte, hogy bár a vajdasági magyarok egy része más listára szavaz majd, a többség továbbra is a VMS-t támogatja. A politikus szerint az elmúlt hetek eseményei és a nemzeti tanácsi választások aláírásgyűjtése is azt igazolják, hogy a közösség nem igényli a több szólamúságot, a pluralizmust. Kiemelte továbbá, hogy egy erős magyar érdekképviselet hiányában a vajdasági magyarság teljesen védtelenné válna.
4: Na most mondja már meg nekem valaki, hogy egy belgrádi központú pártból ki tudja azt, hogy hol van Kupuszina? Miért lenne fontos annak a valakinek, hogy 2,5 millió eurót az országos költségvetésből oda tegyen arra, hogy Kupuszinán, Bácskertesen épüljön a vízvezeték? Hát mi tudjuk, hogy a Vlaszotince, meg a Gádzsihán, meg a Vladicsihán nevű önkormányzatokban, mert ezek szerbiai önkormányzatok, mik a lakosok prioritás és mi a fontos nekik? Nem. Hát akkor egy belgrádi központú szerb pártnak vajon miért lennének fontosak a magyarok által lakott településeit? Ezért mondom azt, hogy védtelen lenne. Természetesen nem halnánk ki másnap, de védtelenné válna a vajdasági magyar közösség, hogyha nem lenne erős magyar érdekképviselet.
3: Veszélybe került a Kishegyesi Vöröskereszt működése. A helyzetre reagálva a VMS politikusa kijelentette, hogy bár személyesen senki sem kereste meg az ügyben, a probléma megoldása nem marad el. Szerdai kampány körútja során Kishegyesre és Bács-Feketehegyre látogat, ahol utána jár annak, milyen módon lehetne rendezni ezt a kérdést.
4: Én úgy tudom, hogy a helyi Vöröskereszt a tavalyi év végén tudta, hogy az önkormányzat ebben az évben 6 millió dinárt tud adni nekik, ennek ellenére olyan költségvetést csináltak, hogy 7,5 millió dinárra, ezért hiányzik az a 1,5 millió dinár, ennek ellenére ezt a problémát meg kell oldani. Azt kell, hogy mondjam, hogy a Caritas is hasonló gondokkal küzd, és nagyon-nagyon sokan küzdenek hasonló gondokkal, akik az emberek szociális biztonságát próbálják jobbá tenni, ezt az ügyet is megpróbáljuk orvosolni. És hát megint csak azt tudom ezzel kapcsolatban is mondani, hogy egy halálra politizált ügyet csinált belőle az ellenzék. Ami oké, szíve joga, legitim dolog. De vajon ők mit tesznek annak érdekében, hogy ez megoldódjon azon kívül, hogy kígyót békát kiabálnak? De ahogy minden más, ezt is a Vajdasági Magyar Szövetség fogja megoldani.
3: A politikus Facebook oldalán meghirdetett az Én Vajdaságom pályázatra 384 fotó érkezett. A kezdeményezés a mesterséges világgal szemben Vajdaság valódi értékeit hivatott bemutatni. Az összes képet feltöltik egy albumba, a győztes első három helyezettet pedig a felhasználók szavazatai alapján választják ki.
1: Folytatja az aláírásgyűjtést a Vajdasági Magyar Újrakezdés a nemzeti tanácsi választáson való induláshoz. Ma a Zentán 13 és 17 óra között a Posta utca 17-es alatt várják a támogatókat. Nagybecskereken 9 és 17 óra között az első Alekszandr Karagyorgyevics Király utca 17/5 alatt lehet aláírni. Szabadkán ma 9 és 19 óra között a Korzó 6-os alatt az Újrakezdés irodájában. Holnap pedig 15 és 19 óra között a Sántich utca 25-ös alatt várják az aláírókat. Holnap Óbecsén, Újvidéken és Péterrévén, pénteken pedig Magyarkanizsán gyűjtik az aláírásokat.
2: Választások 2026.
1: A fűtési szezon közelettével egyre többen szerzik be a térre szükséges tüzelőt, a pellet ára azonban jelentősen emelkedett. Helyenként akár 50%-kal is többet kell fizetni érte, miközben a szakértők szerint nincs hiány, és az ellátás is stabil. Pető Attila és Vágó Krisztina összeállítása.
0: A fűtési szezon közelettével egyre többen szerzik be a télire szükséges pelletet. Branko Glavonyics, a belgrádi erdészeti kar professzora szerint a szerbiai gyártók képesek fedezni a belföldi szükségleteket. Az értékesítési helyek mintegy 80%-án elegendő készlet áll rendelkezésre. A hiányzó mennyiséget pedig részben importból, többek között Bosznia-Hercegovinából biztosítják. A professzor szerint a jelenlegi árak túl magasak, ezért arra kérik a gyártókat és a kereskedőket, hogy ne emeljék tovább azokat. Branko Glavonyics, a belgrádi erdészeti kar professzora. Eljuttattuk az üzenetet a gyártókhoz és a kereskedőkhöz, és most ismét szeretném megismételni, illetve arra kérem őket, hogy álljanak le a további áremelésekkel, mert minden további áremelés állami reakciót váltana ki, vagyis megfelelő intézkedések meghozatalát tenni szükségessé. A professzor szerint az árkorlátozás végső megoldás lehet, ezért egyelőre más eszközökkel próbálják megfékezni az áremelkedést. Elmondása szerint az elmúlt három évben 160 ezerről közel 200 ezerre nőtt a pellettel fűtő háztartások száma, és idén már meg is haladhatja a 200 ezret. Glavonyics kiemelte, hogy idén először a pellettel való fűtés drágább lehet az éjszakai árammal történő fűtésnél. Ugyanakkor Szerbia a fa alapú tüzelőanyagokból nem szorul import. Szerinte a korai pelletvásárlást elsősorban a hiánytól és az újabb áremeléstől való félelem ösztönözte, miközben a hazai termelés a fogyasztás 90-92%-át fedezi. A professzor szerint nincs ok aggodalomra, pelletből elegendő mennyiség áll majd rendelkezésre. Egy újabb, természetesen indokolatlan áremelés már állami reakciót válthat ki, vagyis az árkorlátozására vonatkozó intézkedés meghozatalát. Ugyanakkor azt is ki kell majd emelnem, hogy az áron bejelentett drágulása kissé megváltoztathatja a pellet iránti keresletet is, mivel a pellet és az elektromos áram egymást kiegészítő energiahordozók. Így az egyik oldalon bekövetkező költségváltozás, a másik oldalon a kereslet, ezáltal pedig az árak növekedését idézheti elő. A szerbiai energiaügynökség számításai szerint egy átlagosan szigetelt 60 négyzetméteres lakás 180 napos fűtési szezonjában a fűtés tűzifával 60-99 ezer, pellettel mintegy 114 ezer, szénnel pedig 81-102 ezer dinárba kerülhet. A pellet ára tonnánként 3000 és 6000 dinárral emelkedett tavalyhoz képest, egyes értékesítési helyeken pedig már 46 ezer dinárt is elkérnek érte. A tűzifa ára egyelőre nagyjából a tavalyi szinten maradt, köbméterenként körülbelül 11 ezer dinár, de a nagy kereslet miatt később drágulhat. A szén iránt évek óta csökken az érdeklődés. Az ára jelenleg fajtától, származási helytől és fűtőértéktől függően tonnánként 16 és 28 ezer dinár között mozog.
1: Bár a hét eleje még kora őszi meleget hoz Vajdaságba, a következő napokban fokozatosan változik az időjárás. A hét közepén még 25-27 fok körüli maximumokra számíthatunk, október 9-e és 10-e körül azonban markáns lehűlés érkezik. Itt-ott eleredhet majd az eső, számottevő csapadékra azonban továbbra sincs sok esély, ami a hosszabb ideje tartó szárazság miatt egyre nagyobb gondot jelenthet. Vajtai Viktóriát hallják.
5: Ha valaki még kihasználná az utolsó igazán kellemes, szinte nyárias őszi napokat, ezen a héten még megteheti. A következő napokban ugyanis bőven 20 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet. Kedden és szerden 23 és 27 fok közötti maximumokra számíthatunk, a hét második felében azonban jelentős változás kezdődik. A mostani szinte nyárias hőmérsékletek után néhány nap múlva már egészen más időjárás fogadhat minket. Az előrejelzések szerint október 9-e és 10-e körül egy markáns hidegfront éri el a térséget, amely lehűlést hoz, ami viszont a csapadékot illeti, helyenként előfordulhat majd, azonban számottevő esőre a hétvégén sem lesz nagy esély. A csapadék hiány egyre inkább érezhető Vajdaságban. A térségben már mintegy három hónapja nem hullott jelentős mennyiségű eső, ezért a mezőgazdasági területek talaja is kiszáradt. A szántóföldeken porba vetnek a termelők, miközben a meteorológusok a következő napokra sem ígérnek nagy mennyiségű csapadékot. Szombaton és vasárnap a nappali maximumok 20 fok körül, helyenként pedig már az alatt alakulhatnak. A reggelek is egyre hűvösebbek lesznek. A lehűlés pontos mértéke még változhat, az azonban már most is jól látszik, hogy a hét elejé 25-től 27 fokos idő már nem maradt tartós. Az időjárás változása az allergiások számára kedvezőbb lehet. A parlagfű pollen koncentrációja ugyanis fokozatosan csökken, így mérséklődik a pollen terhelés is. Egy kiadósabb eső ezt tovább segítené, egyelőre azonban jelentős csapadékra nem számíthatunk.
1: A pontos idő 12 óra 12 perc.
6: Időjárás.
7: 23 fok van Vajdaság szerte, délután is marad a napos meleg idő. Csapadékra legközelebb csütörtökön este kell számítani, péntektől pedig nagyobb lehűlés észlelhető majd.
8: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
6: Reklám.
8: A Vitapur önökkel együtt ünnepel. Több mint 250 termékre további 20% kedvezményt, a matracokra pedig plusz 15% engedményt kínál. Találkozzunk a Vitapurban!
9: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
8: Bomax.
10: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
11: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
10: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
11: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
6: Pannon Rádió. A te hangod.

0: programajánló.
1: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden

0: magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Pannon.
4: Tengernyi zene.
5: You're my spicy mago.

0: Idén is megszervezik a hatalmas népszerűségnek örvendő vajdasági esküvő kiállítást, és az eseményről fogunk most szólni itt a Panon-Presszóban. Simon Zsolt szervező mondja el a részleteket, és tájékoztatja a hallgatókat, a jegyes párokat, vagy azok, akik esetleg tervezik a közeljövőben, vagy a távolabbi jövőben, hogy egybekelnek. Szia, köszöntelek a Presszóban!
1: Először is üdvözlök mindenkit.
0: Ötödik alkalommal lesz majd megszervezve ez az esküvő kiállítás Topolyán. Mondhatni, hogy már kitapasztaltátok, hogy kiket vártok, kiket kell meghívni, de azért mégis tulajdonképpen, ha az ember elmegy, úgyhogy még esetleg nem volt ezen az esküvő kiállításon, akkor le tudja szervezni az egész esküvőjét, lakodalmát? Ezt elképzelhetjük így is?
1: Igen, természetesen ez végül is a kiállítás, ez azért lett ugye kigondolva, megszervezve, hogy a pároknak is, a szolgálatoknak is egy picit segítsünk ebben, hogy a nagy napot ugye, hogy nagyon egyszerűen le tudják szervezni. Itt ugye Vajdaság legjobb szolgáltatóit megtalálják, itt ugye a cukrászoktól kezdve, a videósok, fotósoktól kezdve, selfie boxtól kezdve, vőfénytől kezdve, ugye mindent, mindenkit meg tudnak itt nézni. Hát a pároknak ez egy szerintem egy nagyon nagy előny, hogy nem kell külön ugye mindenkihoz elmenni, próbálgatni, lebeszélni ugye a szolgáltatókkal, hogy mit is tudnak nyújtani, hanem itt a kiállításon ugye standokról standra tudnak menni, és ugye le tudják beszélni a nagy napra a szükséges dolgokat.
0: Ezek a szolgáltatók, ezek már előre jelentkeztek és jelezték, akár visszamenőleg már tavaly, hogy én jövőre is szeretnék menni, vagy még ők jelentkezhetnek egyébként a mai napig?
1: Hát természetesen a mai napig, vagy hát azt mondom, hogy a utolsó hétig jelentkezhetnek, hogyha ugye marad hely, akkor természetesen ugye tudnak jönni mint szolgáltatók a kiállításra. Ugye nekünk ugye ez lassan az ötödik évben, ugye ötödik esküvő kiállításunk, ugye öt éven keresztül próbálunk ebből egy ilyen
0: hagyományt teremteni.
1: Igen, egy ilyen hagyományt teremteni, hogy minden évben megvan a vajdasági esküvő kiállítás. Van egy kis csoportunk, egy ilyen családi csoportunk, úgy mondom. Ugye és itt a szolgáltatók, akik már az elején től kezdve jönnek, ők ugye természetesen itt vannak ebbe a csoportba, ők mindig tudják előre, hogy mikor van a kiállítás, de minden évben változó, van egy 60%-a, akik visszatérők, 60-70%-a, de mindig vannak újak.
0: Egyébként Vajdaság több településéről, vagy külföldről is érkeznek szolgáltatók?
1: Hát jelen pillanatban az idei esküvőkiállításra külföldről úgy tudom, hogy nem lesz, de viszont tavaly voltak külföldről is, ugye, mert hogy ugye én szervezem a Dél-Alföldit is, azt már negyedik éve, az pedig Mórahalmon, ugye Magyarország, és ugye ez párhuzamosan megy, ott is ugye sokan megkeresnek, és tudják, hogy ugye vajdasági vagyok, és így volt már nem egy kiállító, aki Magyarországról átjött Vajdaságba. És nagyon nagy siker volt különben, mert utána beszéltem vele, ugye, és járnak hozzá át Magyarországra. Ruhások is voltak kint, videósok is voltak kint, úgyhogy sikerült nekik, összejött a vajdaság is nekik.
0: És nyilván fontos azt is elmondani, hogy nem csak egy fotós vagy egy cukrász lesz ott, hanem több. És lehet közülük választani, lehet velük beszélgetni, lehet kóstolni, és nem csak egyet lehet úgymond megtekinteni, vagy beszélgetést kezdeményezni.
1: Ezekre a kiállításokra ugye beengedek mondjuk egy szolgáltatóból többet is, szóval úgy, hogy fotós és videós, ugye én fotós-videós vagyok, selfie box, de lesz mellettem még ugye fotós és videós is cukrászokból, és lesz több, úgyhogy nem csak egy, hanem itt tudnak azért mégis van egy kínálat, és itt azért tudnak választani közülük. De viszont ugye ez nem nyílt nap, ez kiállítás, de viszont nyílt napot is fogunk szervezni, és ott pedig ugye minden szolgáltatóból egy lesz, de ott inkább jobban arra fogunk rámenni, hogy a vendéglátó helyet reklámozzuk jobban.
0: Említetted itt a beszélgetésünk alatt Mórahalmot, és hogy ott is lesz egy kiállítás, egy esküvői kiállítás a vajdasági előtt. Ugyebár a vajdasági október 25-e, Topolya, és mikor lesz ez a mórahalmi kiállítás? Miben különbözik esetleg a vajdaságitól, vagy van-e valami különbség?
1: Hát a Mórahalmi az 18-án lesz, ugyanígy október 18-án, mindig így szoktam szervezni, hogy egy hét átéréssel. Hát azt tudom mondani, hogy ez párhuzamosan, szóval ezt úgy kell elképzelni, amilyen a vajdasági, olyan a Mórahalmi is, és nem azért, mert én szervezem, hanem ez így jött ki. Ott a negyedik évet csináljuk már, ugye, és úgy kell elképzelni, hogy ez egy kis, nem kis, mert nagy kiállítás, de ez egy családi. Itt mindenkit ismer, itt mindenki mindenkivel beszél. Én voltam nagy kiállításokon, Pikkarénában, Budapesten, ott ugye nem igazán beszélünk egymás között szolgáltatókkal. Esetleg, hogyha ott a szomszédból valamit, valakit ismerünk, avval ugye oda menjünk, de nem igazán beszélnek ottan. De itt ez egy kis család, itt mindenki mindenkit ismer, úgyhogy úgy kell elképzelni, hogy a Mórahalm is hasonlóan fog zajlani, mint a vajdasági, mert ugye ott is egy ilyen családi az egész, ott is ismerő szolgáltatók vannak, úgyhogy ez hasonló a vajdasági és a Mórahalm is.
0: Talán még azt nem mondtuk el, hogy hol lesz pontosan Topolyán, és hány órától látogatható?
1: Hát a Topolyán a kiállítás az Orfejben a esküvős és rendezvényhelyszín, az alapipar negyedben van fent, és egyes párok reggel 10 órától tudnak jönni, és délután 5 óráig lesznek a szolgáltatók megtekinthetőek.
0: És akkor lehet velük kommunikálni, érdeklődni. Nyilván, aki már akár rádióból, akár televízióból, újságból tájékozódott, az tudja, hogy mire számíthat, de azért jó kimenni, elmenni, érdeklődni, szétnézni, és megtapasztalni azt a hangulatot.
1: Esetleg csak annyit mondanák még, hogy akkor a szolgáltatók jelentkezését és jegyespárok jelentkezését is várjuk, mert ugye a jegyespároknál egy ilyen előregisztrációhoz kötött, mert lesz egy kis ajándék.
0: És hogyha már egyébként ezt elmondtad, akkor mondjuk el gyorsan azt a beszélgetés végén, hogy hol lehet regisztrálni erre?
1: Hát a regisztrálni ugye a reklámban, ugye a plakáton is, meg a reklámban is megvan. Az én telefonszámom ugye a 069-1976-049-esen. Egy SMS-t kell küldeni egy névvel, és hogy hányan jönnek.
0: És hát gondolom az esküvő kiállítás, a vajdasági esküvő kiállítás Facebook eseményében is ez mind megtalálható.
1: Igen, így van természetesen.
0: Köszönöm szépen még egyszer, és további sikeres munkát addig.
1: Én is köszönöm.

0: programajánló.
1: Újabb izgalmak, kihívások, olyan sütési formák, amit televíziós versenyben eddig még nem láttak. Visszatér a grillbetyárok a Pannon televízió műsorára. Új helyszín, új játékosok, új feladatok. Grillbetyárok. Október 31-től szombatonként a 20 óra híradót követően a Pannon televízió műsorán.

A Pannonpresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja Önöket. Az Entajút 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen, szakértő és segítőkész csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
4: Csillogó mosolyra vágyik, nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100 202-es vagy a 065 9100 202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
5: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
6: Várom a postást.
5: Jön a nyugdíj?
6: Azt várhatom.
5: A számlákat hozzák.
6: Na azt nem várnám.
5: Hát akkor?
6: Ma hozzák a hét napot.
7: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
8: Kizárólag az STK-ba előfizetőinek, akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig, az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi, a net, ami mindent lefed. STK-ba.tv.
9: 13 óra van.
10: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
11: Hírek.
12: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Ma van az aradi vértanúk emléknapja. Október 6-án a magyar nemzet az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire, az aradi vértanúkra emlékezik. Ezen a napon végezték ki Aradon a 13 honvédtisztet, akik a magyar függetlenség ügyéért harcoltak és életüket áldozták. A magyar kormány 2001. november 24-én nemzeti gyásznappá nyilvánította október 6-át. Ezen a napon a magyar nemzeti lobogót félárbócra eresztik, a középületekre pedig kitűzik a gyászlobogót. Ezen a napon a Kárpát-medence szerte megemlékezéseket tartanak az aradi vértanúk emlékére. Vajdaságban a központi esemény idén is eleméren van. 100 éves a Batthyány örök Mécses. A Pogány Móricz tervei alapján készült emlékművet 1926. október 6-án avatták fel. Azóta a magyar történelmi emlékezet, a kegyelet és a nemzeti megemlékezések egyik legfontosabb helyszíne. A Batthyány örök Mécses Budapest 5. kerületében a Bátori utca és a Hold utca kereszteződése által alkotott téren álló emlékmű. Itt végezték ki 1849. október 6-án gróf Batthyány Lajost, Magyarország első felelős miniszterelnökét. A Mécses egy bronztartóban elhelyezett bíbor színű üvegpohár belsejében található, mely egy 3 lépcsőfokos talapzaton nyugszik. A lámpás 180 cm magas és 4 lábon áll. A Magyar Batthyány Alapítvány szervezésében ma koszorúzással, főhajtással és gyertyagyújtással emlékeznek az örök Mécsesnél.
13: Választások 2026.
12: Női vállalkozókat, egy könyvelőség vezetőt és egy virágüzlet tulajdonos látogatott meg a Vajdasági Magyar Szövetség delegációja hétfőn Horgoson. A látogatást követően Kovács Elvira, a VMS köztársasági képviselőjelöltje elmondta, a hölgyek példaértékűek, hiszen a mai világban nehéz több helyen helyt állni. A program lakossági fórummal zárult, ahol Kónya Róbert, a VMS képviselőjelöltje kiemelte, a VMS a horgosiakat is segíti, például az ottani határátkelőhely hosszabb nyitvatartásával, ami egyébként az egész vajdasági magyar közösségnek hasznos. Folytatja az aláírásgyűjtést a vajdasági magyar újrakezdés a nemzeti tanácsi választáson való induláshoz. Ma Zentán 13 és 17 óra között a Posta utca 17-es alatt várják a támogatókat. Nagybecskereken 9 és 17 óra között az első Alekszander Karagyorgyevics Király utca 17/5 alatt lehet aláírni. Szabadkán ma 9 és 19 óra között a Korzó 6-os alatt, az újrakezdés irodájában. Holnap pedig 15 és 19 óra között a Sántit utca 25 alatt várják az aláírókat. Holnap Óbecsén, Újvidéken és Péterrévén, pénteken pedig Magyarkanizsán gyűjtik az aláírásokat.
13: Választások 2026.
0: Sport.
12: Fontos győzelmet aratott a magyar labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligájában. Marco Rossi együttese 2-1-re múlta felül Ukrajnát a szlovákiai Nagyszombatban. A magyar válogatott ezzel a csoport második helyére lépett előre, egy pontra megközelítette a veretlenül éllovas északíreket, és hárommal elhúzott a harmadik helyre visszacsúszó ukránoktól. A következő fordulóban, november 14-én Georgia ellen lép pályára.
0: Időjárás.
12: Ma sok napsütés várható, kevés felhővel az égen. A csúcshőmérséklet 26 fok körül alakul.
11: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
14: Társadalmi célú felhívás.
15: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
16: Média támogató a Pannoner TV.
14: Társadalmi célú felhívást hallottak. Pannon Rádió. Rólad szól.

13 óra 13 perc van, és program ötletekkel érkeztem a Pannon Presto utolsó órájának kezdetén. Mégpedig a Kurbli Filmklub holnap ünnepli születésnapját, 6. születésnapját mégpedig, tehát október 7-én, és ennek apropóján 20 órától, tehát este 8 órától a Bolond Idegen című filmet lehet megtekinteni és megnézni, illetve 14-én, tehát minden szerdán van valami program, mégpedig ugyebár a Majsai út 20-as szám alatt található épületben. Október 14-én ugye a Vajdasági Magyar Mozgókép napja, és ennek apropóján 19 órától az 59. KMV rövid filmek lesznek megtekinthetőek. Utána pedig elemzés Barát Attila színművésszel, majd 20 óra 30-tól Kovács István rövid filmjei, és ezt követően ugye hát bár ott lesz a vendég, Kovács István filmrendező, és vele is lehet majd beszélgetni. És a későbbiekben október 21-én és 28-án is lesz program a Kurbliban, viszont most egyelőre a holnapi napra összpontosítsunk, amikor is 20 órától lehet menni és megnézni a Bolond Idegent, és megünnepelni a Kurbli 6. születésnapját. Ami a további programokat illeti, Szabadka szintén, ugyebár gyermekhét és nyereményjáték a Városi Múzeumban október 5-e és 9-e között, 8 és 14 óra között várják a látogatókat a Szabadkai Városi Múzeumban. A belépés a gyermekek, valamint az óvópedagógusok, pedagógusok, tanárok és más nevelési oktatási szakemberek számára ingyenes. És ugye bár a gyermekeknek szóló hagyományos rendezvény alkalmából a Szabadkai Városi Múzeum nyereményjátékot indít, az általános iskolás tanulók számára a gyermekhét végéig tart. A kvíz segítségével a gyerekek könnyebben felfedhetik a múzeum kiállításait. A résztvevőket több érdekes nyeremény várja, többek között ingyenes látogatás a Városházán és a kilátó megtekintése, könyvek, iskolai felszerelés, madáretető és természetesen más ajándékok is. A kérdések megválaszolásához szükséges feladatlapok pedig a múzeum portáján vehetők át. Invitálok titeket még csókára is, mégpedig a Simon István vers és prózamondó találkozóra, amit 12. alkalommal hirdetnek meg a Móra Ferenc Magyar Művelődési Egyesület szervezésében. A szervezők az óvodásoknak, az általános és középiskolásoknak, valamint felnőtt vers és prózamondóknak hirdeti meg ezt a találkozót, ezt a versenyt, és az ő jelentkezésüket várják. Mégpedig a határidő október 7-e, egy elektronikus levélben lehet jelentkezni. Erről minden információ bővebben megtalálható honlapunkon, a pannonrtv.com-on, illetve Bácskos útfalvára is invitálok mindenkit. Az első magyar népművészet hete zajlik október 5-e és 12-e között népművészeti programokkal, kézműves foglalkozásokkal, mesemondással, bábszínházzal, népzenével, népi gyermekjátékokkal és táncházzal is várják az érdeklődőket. Holnap 11 és 12.30 között hangszerbemutató lesz a Fokos zenekarral és népi énektanulás Kis Imre Szerda Annával. A közös kún örökségünk a nagykunsági kézműves kiállításának a megtekintése az Emlékházban. Arral és népi énektanulás Kis Imre Szerda Annával. A

0: óra vonatkozóan, és hogyha már említettem az áramszolgáltatást, akkor elmondanám, hogy a holnapi nap folyamán, tehát szerdán nem lesz áram Csantavéren, 9 és 13 óra között az Avala utcában, valamint az Egység és az Oravec-Ferenc utca egy részén, és véradási akció Pancsován lesz október 7-én, mégpedig 9 és 12 óra között a Vöröskeresztben, illetve 13 és 15 óra között a gépészeti középiskolában. És hogyha már közérdekű info, akkor valamilyen úton, módon közlekedés is, ugyanis útfelújítás zajlik Szabadkán, október folyamán több szakaszon is felújítási munkálatok zajlanak Szabadkán és környékén, és jó hír azoknak, akik esetleg Békova, Gabrics vagy Oron felé közlekednek, ugyanis megkezdődött végre a várva várt felújítás Szabadka-Békova községi úton, a Tolmin utcától az első bérendű 11-es számú állami úti körforgalomig terjedő szakaszon. Már láthatóak a felvételek, hogy megkezdődött az új aszfalt réteg lehelyezése, úgyhogy ez jó hír azoknak, akik nap mint nap arra jártak, vagy nem jártak arra, mert inkább kerültek és kerülő úton mentek hozzám hasonlóan is, mert hogy tényleg katasztrofális állapotok uralkodtak arra, és elég sok defekt is kialakult, de majd most, ha lent lesz az új aszfalt, és lehet arra közlekedni, akkor talán egy picit, nem hogy talán, hanem egészen biztosan jobb lesz a helyzet minden téren. Egyébként a forgalmat jelző lámpákkal irányítják, értelemszerűen az egyik része az útnak le van zárva, úgyhogy ha esetleg arra közlekednétek a közeljövőben, akkor induljatok el mielőbb, nehogy fennakadások vagy torlódások alakuljanak ki ettől vagy ebből kifolyólag.
1: Pannon Rádió.
2: Az interneten
1: és az FM 91,5-ön.

0: Reklám.
1: A Vitapur önökkel együtt ünnepel. Több mint 250 termékre további 20% kedvezményt, a matracokra pedig plusz 15% engedményt kínál. Találkozzunk a Vitapurban!
2: Különféle általános és szakvizsgálatok, valamint diagnosztikai eljárások a Szabadkai Kutyaszdrávja magánrendelőben. Digitális röntgengép, CT-szkenner, viszértágulat lézeres kezelése, kardiológiai és laboratóriumi vizsgálatok, és még sok minden más. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a www.kutyaszdravja.rs címen. Kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció, szaktudás. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75
3: Margit, hallottad, hogy szerda a legjobb nap a Szent Erzsébet gyógyfürdőben?
4: Na ne mondd, Ilonkám, hát szerdenként úgyis mindig ráérek.
3: Igen, Senior Szerda, 60 év felett 20% kedvezmény, a jegy szerdánként 4500 helyett csak 3600 forint.
4: És a Mórahalmi gyógyvíz, hát az csodát tesz az ízületekkel és a derékkal.
3: Pontosan, Margit, csobbansz, lubickolsz és feltöltődsz a gyógyvízben.
4: Fürdőzés után tuti, hogy legalább 10 évvel fiatalabbnak érzed magad.
5: További infók a www.erzsébetfürdő.mórahalom.hu oldalon. Senior Szerda Mórahalmon 60 év felett 20% kedvezménnyel egészen november végéig.
6: Programajánló.
7: Egy est, ahol a zene és az érzelmek varázslata életre kel, Strauss legismertebb dallamai keringők és áriák mély érzésekkel, romantikával és humorral fűszerezve. Éjj át a Bálint Kassa and His Grand Orchestra különleges koncertélményét október 15-én este 7 órakor a Szabadkai Zsinagóga varázslatos falai között. Jegyek a tickets.rs oldalon, a hivatalos jegyértékesítő pontokon, valamint az esemény napján a helyszínen is kaphatók. Bálint Kassa and His Grand Orchestra, egy felejthetetlen este, ahol ott kell lenni, amelyet hallani és érezni kell.
8: Média támogató a Pannoner TV.
9: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannon Presszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs. You've been running around, running around, running around, throwing that dirt all on my name. 'Cause you knew

0: 13 óra 30 perc van, és ha beköszönt az ősz, akkor sokaknak eszébe jutnak különböző fincsiségek, akár fűszerek, akár ízesítők, szirupok, ételek tekintetében. Hát most hoztam ötletet. Házilag el lehet készíteni sütőtökös fűszeres szirupot, akár a kávéhoz, akár bármilyen más öntet tekintetében, akár tejszínhabra ráönteni. Ugye bár az ősz egyik nagy slágere, véleményem szerint meg a hallottak alapján a sütőtök, amit ezerféleképpen is felhasználhatunk, és különböző finomságokba bele tudunk csempészni. Kiváló alapanyaga lehet süteményeknek, teszem azt tepsis egytálételeknek, de akár a reggeli kávét is különlegessé tehetjük vele. Ugyebár itt van a pumpkin spice, őrület és a különböző látték. Minden ősszel elárasztja a különböző kávézókat, amikor ugye beköszönt a sütőtökös forró italok szezonja, és ezt a szirupot, sütőtökös szirupot, vagy a jellegzetes fűszerkeveréket otthon is könnyedén egyébként el tudjuk készíteni. Ugye a bolti változatokkal ellentétben a házilag készített fűszerkeverék kevesebb cukrot és felesleges adalékanyagot, illetve tartósítószert tartalmaz. A cukrot könnyedén lehet helyettesíteni bármilyen más alternatívával, például mézzel, vagy édesítőszerrel, esetleg datoja sziruppal is. A frissen beszerzett fűszerekkel pedig hát igazán intenzív és gazdag ízvilágot tudunk elérni. Ráadásul a konyhát még órákig belengi a finom kis illat, és azok a jó kis aromák, hát azt hiszem, hogy tökéletes ráhangolódás így az őszre. A legfinomabb ízt frissen sült sütőtökkel érhetjük értelemszerűen el, de ha nincs időnk az előkészületekre, készen kapható sütőtök pürével is elkészíthetjük, és itt van, hogy a növényi vagy a hagyományos tejjel nyilván egyaránt higgítható és elkészíthető, a fűszereket pedig kész keverék formájában is beszerezhetjük. Az alapot hát jellemzően nyilván a fahéj, a szegfűszeg, a vanília, szerecsendió és akár a gyömbér is alkotja, vagy alkothatja, amelyeket akár magunk is frissen összetörhetünk mozsárban, amennyiben van otthon. A sütőtök pürét alaposan le kell turmixolni, a fűszerekkel karöltve, a tejjel, kevés vízzel, ízlés szerint édesítővel és egy csipet sóval. Ezután hagyjuk kihűlni, hogy az aromák ugye összeérjenek. Ahogy szoktuk mondani, hogy összeérnek az ízek, hát itt most az aromáknak kell összeérni. A kéz illatos sütőtökös fűszerkrém vagy szirup ezután már is a kávé izgalmas őszi kiegészítője tud lenni. Próbáljátok ki bátran, én már megtettem, és biztosan állíthatom, hogy amennyiben sikerül így megfelelően és jól elkészíteni, akkor igazán fel tudja dobni azt a kávét.
1: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.hu.

El is érkeztünk a mai műsor végéhez. Megköszönjük, hogy velünk tartottatok. Legyen szép délutánotok, munka után pedig jó pihenést. Aki viszont délután dolgozik, annak kitartást. Holnap is lesz Panompresszó, mégpedig Balogh Sári számít majd rátok 10 és 14 óra között, itt a 91.5-ön. Érdemes lesz majd vele is tartani és követni őt, ugyanis ha minden igaz, akkor egy nyereményjátékkal készül. Kövessétek a Panompresszó Facebook oldalát, és hallgassátok a 91.5-öt. Minden fontos információt el fog majd nektek mondani a holnapi nap folyamán. Búcsúzik az adásvezető technikus, aki Nagyhegyesi Dávid volt, a műsorvezető pedig Rúzsa Edina voltam. Sziasztok!

0: turn to dust all that I adore.
1: Pörgesd fel a napod. Pannon Rádió, a hétköznapok ritmusa.

0: Elf.
1: Reklám.
2: Az otthon akkor a legjobb, amikor minden a helyére kerül. Egy padló, amely megváltoztatja az egész tér hangulatát. Egy szőnyeg, amely melegséget hoz. Függönyök, amelyek megadják a végső harmóniát. A Galéria Podová megújult üzlettel és új ötletekkel várja, hogy még szebbé tegye otthonát. Október 30-áig akár 30%-os kedvezmény a szőnyegekre és padlószőnyegekre. Látogasson el a Galéria Podová szabadkai üzletébe a Visegrád utca 1-es szám alatt. A kedvenc helye? Otthon. És nálunk.
3: Készüljön fel szervezete a hűvösebb napokra a Zdravomed őszi csomagjával. Laborvizsgálat, házi orvosi vizsgálat és vitamininfúzió mindössze 3600 dináros áron. Szálljon időt egészségére és várja felkészülten a téli napokat. Jelentkezzen a 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös telefonszámon. Zdravomed ND. Gondoljon az egészségére, gondoljon a Zdravomedre.
4: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
1: 14 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
1: Hírek.
6: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Orosz Ildikó. Katonai tiszteletadás mellett ünnepélyesen felvonták, majd fél árbócra eresztették a nemzeti lobogót a Magyar Országház előtti Kossuth Lajos téren az Arad Vértanúk emléknapjának reggelén. A nemzeti lobogót a himnusz hangjaira vonták fel, majd a szózat kíséretében eresztették fél árbócra. A nemzeti gyásznapon Magyarország lobogója egész nap fél árbócon marad. Zentán a Városháza oszlopcsarnokában is megemlékeztek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc vértanúiról, köztük gróf Batthyány Lajosról, az első felelős magyar kormány mártírhalált halt miniszterelnökéről, akinek emléktábláját megkoszorúzták. A rendezvényen hangsúlyozták, Batthyány és a reform nemzedék kiemelkedő szerepet játszott abban, hogy az áprilisi törvények révén Magyarország átléphessen a feudálisból a polgári társadalomba. Vajdaságban a központi megemlékezést idén is eleméren tartották.
5: Választások 2026.
6: Eddig 18 választási listát hirdetett ki a Köztársasági Választási Bizottság az október 25-ére kiírt rendkívüli parlamenti választásra. A 17-es és a 18-as számú listákat hétfőn adták át és hirdették ki. Az Albán koalíciót a Demokratikus Cselekvés pártja, a Változások alternatívája, a Demokrata párt, az Albánok Demokrata pártja, a Demokratikus Folyamat mozgalma, a Reform mozgalom, valamint az Albánok Demokratikus Uniója alkotja. A listán 10 jelölt szerepel. A Majka Srbija Gruda elnevezésű a szlovák nemzeti kisebbséget képviselő választási listát is hétfőn este adták át a parlamenti választásokra. A listán 28 jelölt szerepel. Az összesített hivatalos választási listát legkésőbb október 9-ig kell közzétenni.
5: Választások 2026.
6: Bemutatóra készül a szabadkai Kosztolányi Dezső Színház. A társulat Slavomir Mrozek Striptease című kétszemélyes abszurd drámáját állítja színpadra. Az előadás illeszkedik az idei évad tematikájához, amely az egyén helyzetével foglalkozik, a körülötte lévő zűrzavarban. Mrozek drámája egyszerre humoros és nyugtalanító. Az abszurd, groteszk és helyenként kifejezetten szürreális történetben két ember találja magát egy különös zárt helyzetben, ahol egyre több minden kerül le róluk, nem csak szó szerint, hanem átvitt értelemben is. Arra keresi a választ, hogy mit tesz az ember, amikor egy számára érthetetlen hatalommal kerül szembe, engedelmeskedik vagy tiltakozik. Az előadásban Kucsov Borisz és Ágyas Ádám játszik, Verebes Andrea pedig a kis szerepében tűnik fel a színpadon. A produkciót Puskás Zoltán rendezte. Október 10-én szombaton 19 órától mutatják be, a repríz pedig másnap lesz.
1: Időjárás.
6: +24 fokot mérünk jelenleg Szabadkán, ma is sok napsütésben lesz részünk a folytatásban is. A csúcshőmérséklet elméletileg 26 fok körül alakul majd, meglátjuk.
0: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
1: Reklám.
3: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan! Válaszd a Magnotront! www.magnotron.rs
7: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
8: Bomax.
9: A Vitapur önökkel együtt ünnepel. Több mint 250 termékre további 20% kedvezményt, a matracokra pedig plusz 15% engedményt kínál. Találkozzunk a Vitapurban.
10: Fedezd fel az új kedvenc dalod!
11: Editor's Choice.
10: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.
12: We

Editor's Choice. A szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig. A Panorádióban.

0: egy helyet. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
1: Editor's Choice. A szerkesztők választása. A zene, amely mindenhova elkísér.

Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Bannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

Mindannyian, soha ne hagyjátok, hogy bárki azt mondja nektek, hogy nem valósíthatjátok meg.

0: közben mindenki csak aladott. Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam minden nap a kukázsa után.
1: Reklám.
2: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
3: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
2: Kedvenceink neked. Editor's Choice a Panorádióban.

0: programajánló.
1: Egy szépség királynő rövid életének igaz története, melyben mitológia és valóság együtt él a színpadon. Egyszerre nevettet, megráz, és utána még sokáig velünk marad. A szépség meggyilkolása. Október 13-án, kedden 19 órától a Kosztolányi Dezső Színházban. Online jegyvásárlás a www.kosztolanyi.org honlapon, jegyfoglalása a jegykukac@kosztolanyi.org e-mail címen, vagy a 065 54 33 203-as telefonszámon. 065 54 33 203.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Programajánló.
3: Vajdasági filmek a mozikban. Vetítés sorozat október 13-a és 15-e között 7 városban. Topolyán, Zomborban, Magyarkanizsán, Újvidéken, Szabadkán, Zentán és Adán. Vajdasági Magyar Filmek Fesztiválja. Tartsanak velünk a Vajdasági Magyar Mozgókép ünnepén. Irány a mozi!
2: Média támogató a Pannon RTV.
4: Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

0: Műsorajánló.
1: 8 ember próbáló feladat, a szabadtűzi sütés legkülönbözőbb formái, izgalma, kihívások. Visszatér a grillbetyárok a Pannon Televízió képernyőjére. Vajdaság első televíziós gasztroversenye új helyszínről, új történetekkel, új versenyzőkkel és számos újítással tér vissza. Ismét keressük, hogy ki lesz Vajdaság legjobb grillbetyárja. Grillbetyárok, a második évad. Október 31-től minden szombaton a 20 órai híradót követően a Pannon Televízió műsorán. A verseny főtámogatója a Big Chick, a Kecsenovics Team Kft., a Csantavéri Csabi rendezvényterem, valamint a Gourmandor Barbecue.
0: Reklám.
2: Október 17-én szombaton fergeteges szüreti bál várja önöket a Hajdújárási Hedéra étteremben. A zenéről a The End együttes gondoskodik, a jó hangulat pedig garantált. Korlátlan étel és italfogyasztás mindössze 3800 dinárért. Ne maradjon le, foglalja le asztalát most a 061 150 97 73-as telefonszámon. 061 150 97 73. Hedéra, az eredeti ízek otthona.
3: A Vitapur önökkel együtt ünnepel. Több mint 250 termékre további 20% kedvezményt, a matracokra pedig plusz 15% engedményt kínál. Találkozzunk a Vitapurban!
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást!
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
8: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Ma van az aradi vértanúk emléknapja. Október 6-án a magyar nemzet az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire, az aradi vértanúkra emlékezik. Magyarországon nemzeti gyásznap van, a nemzeti lobogót félárbócra eresztették, a középületekre pedig kitűzték a gyászlobogót. Ezen a napon Kárpát-medence szerte megemlékezéseket tartanak az aradi vértanúk emlékére. Vajdaságban a központi esemény elemére volt. Zentán a Városháza oszlopcsarnokában is megemlékeztek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc vértanúiról, köztük gróf Batthyány Lajosról, az első felelős magyar kormány mártérhalált halt miniszterelnökéről, akinek emléktábláját megkoszorúzták.
7: Választások 2026.
8: A vajdasági magyarok többsége továbbra is a Vajdasági Magyar Szövetséget támogatja, nyilatkozta dr. Pásztor Bálint a Szabadkai Magyar Rádió napindító című műsorában. A VMS elnöke hangsúlyozta, hogy erős magyar érdekképviselet hiányában a vajdasági magyarság teljesen védtelenné válna. A politikus keddestig 50 települést érintett kampány körútja során. Hangsúlyozta, hogy a személyes találkozások elengedhetetlenek ahhoz, hogy egy párt hitelesen képviselhesse a közösségét. Folytatja az aláírásgyűjtést a Vajdasági Magyar Újrakezdés a nemzeti tanácsi választáson való induláshoz. Ma Zentán 17 óráig a Posta utca 17-es alatt várják a támogatókat. Nagybecskereken szintén 17 óráig az első Alexander Karagyorgyevics Király utca 17/5 alatt lehet aláírni. Szabadkán este 7-ig a Korzó 6 alatt az Újrakezdés irodájában. Holnap pedig 15 és 19 óra között a Sántit utca 25-ös alatt várják az aláírókat. Holnap még gyűjtik az aláírásokat Óbecsén, Újvidéken és Péterrévén, pénteken pedig Magyarkanizsán.
7: Választások 2026.
8: Bemutatóra készül a Szabadkai Kosztolányi Dezső Színház. A társulat Slavomir Mrozek Striptease című kétszemélyes abszurd drámáját állítja színpadra. Az előadás illeszkedik az idei évad tematikájához, amely az egyén helyzetével foglalkozik a körülötte lévő zűrzavarban. Mrozek drámája egyszerre humoros és nyugtalanító. Az abszurd, groteszk és helyenként kifejezetten szürreális történetben két ember találja magát egy különös zárt helyzetben, ahol fokozatosan egyre több minden kerül le róluk, nem csak szó szerint, hanem átvitt értelemben is. Arra keresi a választ, hogy mit tesz az ember, amikor egy számára érthetetlen hatalommal kerül szembe, engedelmeskedik vagy tiltakozik. Az előadásban Kucsov Boris és Ágyos Ádám játszik, Berebes Andrea pedig a Kész szerepében tűnik fel a színpadon. A produkciót Puskás Zoltán rendezte. Szombaton 19 órakor lesz a bemutató. Francis Haugen részecske fizikus kapja idén a fizikai Nobel-díjat. Az elismerést az asztrofizikai eredetű nagy energiájú neutrinók felfedezéséért és az Ice Cube, azaz jégkocka neutrino obszervatórium létrehozásában és munkájában játszott meghatározó szerepéért ítélték oda neki, jelentette be Stockholmban a Svéd Királyi Tudományos Akadémia.
0: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén jelenleg 24 fok van. Holnap is sok napsütésben lesz részünk, a délutáni hőmérséklet 26-27 fok körül alakul majd.
3: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
9: Készen állsz?
10: Oh, yeah!
9: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
10: Nóta! No,

Az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Újdonság a Szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függőszemölcseltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
3: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Az otthon akkor a legjobb, amikor minden a helyére kerül. Egy padló, amely megváltoztatja az egész tér hangulatát. Egy szőnyeg, amely melegséget hoz. Függönyök, amelyek megadják a végső harmóniát. A Galéria Podová megújult üzlettel és új ötletekkel várja, hogy még szebbé tegye otthonát. Október 30-áig akár 30%-os kedvezmény a szőnyegekre és padlószőnyegekre. Látogasson el a Galéria Podová szabadkai üzletébe a Visegrád utca 1-es szám alatt. A kedvenc helye? Otthon. És nálunk.
6: 16 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Híradó.
8: Ma van az aradi vértanúk emléknapja, reggel felvonták, vagy majd félárbócra eresztették a nemzeti lobogót Budapesten az Országház előtt. Vajdaság szerte 16 helyszínen voltak, vannak megemlékezések. A központi eseményt a bánáti eleméren tartották. A választási hírek mellett utána nézünk, miért vannak gondban a gazdák a szárazság miatt. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Ma van az aradi vértanúk emléknapja. Október 6-án a magyar nemzet az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire, az aradi vértanúkra emlékezik. Magyarországon nemzeti gyásznap van. Katonai tiszteletadás mellett ünnepélyesen felmondták, majd félárbócra eresztették reggel a nemzeti lobogót a Magyar Országház előtti Kossuth Lajos téren. Ezen a napon Kárpát-medence szerte megemlékezéseket tartanak az aradi vértanúk emlékére. Vajdaságban a központi esemény a bánáti eleméren volt, ahol gyászmisével és Kisernő honvéd tábornok sírjának megkoszorúzásával emlékeztek az aradi vértanúkra és az 1848-49-es forradalom hőseire. Zentán a Városháza oszlopcsarnokában is megemlékeztek a vértanúkról, köztük gróf Batthyány Lajosról, az első felelős magyar kormány mártírhalált halt miniszterelnökéről, akinek emléktábláját megkoszorúzták. A rendezvényen hangsúlyozták, Batthyány és a reform nemzedék kiemelkedő szerepet játszott abban, hogy az áprilisi törvények révén Magyarország átléphessen a feudálisból a polgári társadalomba. Hugyik Richárd, a Magyar Nemzeti Tanács végrehajtó bizottságának elnöke.
9: Batthyány Lajos, a reformkornak kiemelkedő személyisége, Kossuth Lajos, Széchenyi István, Veselényi Miklós és a reform nemzedék nagyjai közül. Batthyány volt az, aki a Habsburg abszolutizmussal, a Habsburg bécsi központú hazugmonarchiával szemben kiépítette a magyar reform nemzedéknek a politikai programját. Jelentős szerepet játszott ebben, és elvállalta az első felelős magyar kormányvezetés. Szerintem a legfontosabb teljesítménye az úgynevezett áprilisi törvényeknek a meghozatala volt. Ezekben a törvényekben lerakták a magyar polgári kormányzatnak, polgári társadalomnak az alapjait, és így Magyarország a feudális társadalomból átlépett a polgári társadalom korszakába. Az ő neve ezért jelentős.
8: Nehéz évet zárnak a topolyai és környékbeli gazdák. A nyári asszály és a jégverés több kultúránál jelentős terméskiesés okozott, miközben a termelési költségek továbbra is magasak. A kukorica és a napraforgó különösen megsínylette az időjárást. A termelőknek már az őszi vetésre is készülniük kell, a földek azonban továbbra is rendkívül szárazak. Szatmári Csilla és Vajtai Viktória riportja.
0: A topolyai határban az idei termés átlagok bőven elmaradtak a korábban megszokottaktól, a kukorica esetében pedig különösen nagy a kiesés. Rácz Erik, topolyai mezőgazdasági termelő.
10: A kukorica az katasztrofális. Kevés területén vessük, még minden évben kevesebb van. Egyszerűen, hogy is mondjam, ilyen 10-12 mázsa, 15 mázsa holdján katasztrofális. Az ára is sokkal olcsóbb, mint tavaly. Egyszerűen akárhogy is, ott holdján mondhatjuk, hogy van egy 2-300 eurós mínusz.
0: A szárazság már a következő mezőgazdasági évet is veszélyezteti. Az olajrepcét már hetekkel korábban elvetették, a csapadékhiány miatt azonban még nem kelt ki. A búza és az őszi árpa vetésével egyelőre várnak a gazdák, abban bízva, hogy hamarosan jelentősebb eső érkezik. Nagy Károly, topolyai mezőgazdasági termelő.
11: A repszét azt meg kellett vetni, elvetettük már egy hónapja, ugye, a földben van, de hát nem kelt ki semmi. Hát a buzák, a zárpák, annak már hát ott van valamikor Szent Mihályra, ugye vetették az árpákat. Hát most nem lehetett vetni, most az áll ott az egész dolog, ugye fő van akadva a szárazság véget, hát várjuk az esőt. Mikor majd egy kicsit komolyabban mondja már a tévé, hogy majd úgy megered, akkor hát ma azért csak elkezdjük.
0: A talaj nedvesség hiánya nem csak a felső réteget érinti, hanem mélyebben is komoly problémát okoz. Egy-két kisebb eső ezért nem oldaná meg a helyzetet. A száraz földbe kerülő vetőmagnál az is veszélyt jelent, ha éppen annyi nedvességet kap, hogy meginduljon a csírázás, utána azonban ismét kiszárad a talaj. Bakos Viktor, bajsai mezőgazdasági termelő és agrármérnök.
12: A legrosszabb forgatókönyv az, hogy elvetjük a magot, kap egy annyi nedvességet, hogy megindul egy csírázás, beindul a folyamat, utána föléli a környezetemben lévő minimális nedvességet, és utána a csíra vagy a gyököcske, gyökérkezdemény elszárad, és onnantól kezdve az már nem fog kikelni, nem történik vele semmi. Tehát nagyon, nagyon rosszak a körülmények ahhoz, hogy most egy mag normálisan ki tudjon bújni, legyen az akár repce, akár buza, akár árpa, és ez bele tudjon menni valamilyen jobb állapotban a télbe.
0: Az olajrepce vetésével már nem érdemes kockáztatni. Az árpa és a búza vetését ugyanakkor több gazda már megkezdte. A búza későbbi vetést is elviselhet, az árpának azonban kedvezőbb lenne, ha még az ősszel meg tudna erősödni és bokrosodni. Ehhez viszont mielőbbi kiadós csapadékra lenne szükség.
7: Választások 2026.
8: Tiszamenti településekre, Adára és Moholra látogattak a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti képviselőjelöltjei és a párt tisztségviselői. Gazdálkodókat és vállalkozókat látogattak meg. Adán Lajkó Máténál és családjánál voltak, Moholon pedig a Faragó házaspár húsfeldolgozó üzemét tekintették meg. A látogatás lakossági fórummal zárult Törökfalun, amelyen az október 25-i előrehozott parlamenti választások fontosságáról beszéltek a párt képviselői. Balogh Sára riportja.
13: Adán sokan foglalkoznak mezőgazdasággal, köztük Lajkó Máté is. Gazdaságát 2015-ben nyitotta.
14: Édesapámmal közösen csináljuk a mezőság részét, most már jobban átvettem tőle a gazdaságot. Szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozunk. Árpa, kukorica, napraforgó, buza, lucérna, ezek a növényekkel.
13: A körút következő állomása a moholi Faragó házaspár húsfeldolgozó üzemébe vezetett, amely 3 évvel ezelőtt nyitott ki. 3 munkatársal kezdték, ma már 15-en vannak a vállalkozásban. Fejlődésükhöz nagyban segített a Prosperitáti Alapítvány által kiírt pályázat. Faragóék a húsfeldolgozó üzem kiépítésére pályáztak, sikeresen 10 millió dinár körüli értékben. Faragó Márta, vállalkozó.
15: Saját kis családi vállalkozás, húsfeldolgozással foglalkozunk. Nagyon nagy segítség volt a Prosperitáti Alapítványtól ez a segítség, végül is, mivel saját önerőből nem tudtuk volna megvalósítani. Így lassan tudtunk fejlődni, tehát mindig jobb és jobb eredményeket elérni, bár is mi úgy gondoljuk, meg olyanok a visszajelzések is. Tehát most már készítünk szalámikat is, fagyasztott árukat, félkész termékeket, így próbálunk haladni előre.
13: A gazdaságfejlesztési programnak 10 000 egyéni nyertese van, ez 10 000 álomnak a megvalósulását jelenti, emelte ki a látogatások során Juhász Bálint. A VMS intézőbizottságának elnöke hozzátette, a tiszamenti település vállalkozói többször is sikeresen pályáztak a Prosperitáti Alapítványnál.
16: Számunkra az a fontos, ami a vajdasági magyaroknak fontos, támogatjuk őket abban, hogy megvalósítsák az álmaikat, hogy itthon élhessenek és boldogulhassanak. Ma Ada községben 2 ilyen példát láthattunk, de láthattunk volna nagy vállalkozásokat, sok száz, közel 1000 embernek munkát adó vállalkozást, hiszen az adaipari parkot a gazdaságfejlesztési programunk legalább félig megtöltötte, vagy a félig teli pohár másik felét hozzátette. Ada az egyik legnagyobb nyertese a gazdaságfejlesztési programunknak és annak a föllendülésnek, amit a VMS program jelentett.
13: A látogatás lakossági fórummal zárult Törökfaluban, amelyen az október 25-i választások fontosságáról beszéltek a VMS képviselőjelöltjei, a lakosok pedig közelebbről is megismerhették a párt helyi jelöltjeit.
8: Folytatja az aláírásgyűjtést a Vajdasági Magyar Újrakezdés a nemzeti tanácsi választáson való induláshoz. Ma a Zentán 17 óráig a Posta utca 17-es alatt várják a támogatókat. Nagybecskereken szintén 17 óráig az első Alekszender Karagyorgyevics Király utca 17/5-ös szám alatt lehet aláírni. Szabadkán 19 óráig a Korzó 6-os alatt az Újrakezdés irodájában. Holnap pedig 15 és 19 óra között a Sánti utca 25-ös alatt várják az aláírókat. Holnap még gyűjték az aláírásokat Óbecsén, Újvidéken és Péterrévén, pénteken pedig Magyarkanizsán. Eddig 18 érvényes választási listát hirdetett ki a Köztársasági Választási Bizottság az október 25-ére kiírt rendkívüli parlamenti választásra. A 17-es és a 18-as számú listákat hétfőn adták át és hirdették ki. Az Albán koalíciót a Demokratikus Cselekvés pártja, a Változások alternatívája, a Demokrata párt, az Albánok Demokrata pártja, a Demokratikus Folyamat mozgalma, a Reform mozgalom, valamint az Albánok Demokratikus Uniója alkotja. A listán 10 jelölt szerepel. A Majka Srbija Gruda elnevezésű, a szlovák nemzeti kisebbséget képviselő választási listát is hétfőn este adták át a parlamenti választásokra. A listán 28 jelölt szerepel. A hivatalos összesített választási listát legkésőbb október 9-éig kell közzétenni.
7: Választások 2026.
8: A pontos idő 4 óra 11 perc.
6: Időjárás.
17: Szobotkán és környékén jelenleg 26 fokot mérhetünk, holnap is még marad a napos, az évszakos képest meleg idő térségünkben. A csúcsértékek szerdán 27 fok körül fognak alakulni.
18: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
6: Reklám.
19: A Perfect Vision Szemészeti Központ mostantól egy újabb szemészszakorvossal, dr. Alisa Kvoyi doktornővel bővült. Foglaljon időpontot általános szemészeti vizsgálatra vagy kontaktlencse vizsgálatra dr. Alisa Kvoyi doktornőhöz a 060 55 75 753-as vagy a 024 45 45 000-as telefonszámon, illetve személyesen Szabadkán a Zentai út 3-as szám alatt. Perfect Vision.
20: Szombaton október 10-én hatalmas buli az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. A fergeteges hangulatról az Álmokfutók és DJ Maxi gondoskodik. Gyere el és bulizz egy hatalmasat! Október 10, szombat, Atlantis Garden, Oromhegyes, ott a helyed!
21: Önnek is van takargatni valója?
1: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
21: Bármilyen van, befedjük.
1: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
21: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
22: Bővebb információ
1: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
21: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
1: 063 18 88 971.
23: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
24: A Vitapur önökkel együtt ünnepel. Több mint 250 termékre további 20% kedvezményt, a matracokra pedig plusz 15% engedményt kínál. Találkozzunk a Vitapurban!
25: Október 1-től a Gotha Car már Szabadkán is várja önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen, szakértő és segítőkés csapattal. Látogasson el az új Gotha Car központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gothagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
21: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
23: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
26: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alemmel.

Sintrix és a Little Longer című dallal indult a mai csillagulás. Hello mindenkinek! Jönnek a legnagyobb kedvencek a továbbiakban. A délután folyamán nincs megállás egészen 20 óráig. Pannó Rádió hullámhosszán bizony, kérjetek, kívánjatok, írjátok meg a kedvenceiteket. A 90-es évektől egészen napjainkig, ezt pedig 19 óráig tehetitek meg. Játszani is fogunk ma, ahogy a tegnap is, illetve egész héten, pedig a harmadik órában majd az Atlantis Garden jóvoltából. Most mindjárt jön majd elsőként Cat's Eye, egyébként egy K-pop lánybanda, és az Animal című daluk, aztán pedig itt lesz még Paul Rudd és a Heartbeat, a szívverés című újdonság. Még mielőtt a mai első kérések, kívánság dalok teljesülnének, úgyhogy kérjétek, kívánjatok, ahogy említettem, és hát jó zenehallgatást mindenkinek, akár dolgoztok, akár pihentek, akár utaztok, vagy bármit műveltek, tartsatok a csillaghullással, beletek pedig a folytatásban, és értetek a műsor házigazdája. A mikrofon és a keverő előtt, meg akár dolgoztok, akár pihentek, akár utaztok, vagy bármit műveltek, tartsatok

Kérj, kívánj. Küld kedvencedet a 90-es évektől napjainkig. A 0636216605-ös SMS.

Estély a csillagulást hallgatjátok, benne pedig a mai első kérése, kívánság dolog teljesülnek. Hello, a Gun lenne a kérésem. Mindenkinek küldöm, aki szereti. Dani. Az ugyebár David Guetta, Teddy Swims és Tonzenáj közös dala. A mai kedvencek közül jön majd a blokk végén. Szia, szeretném, a szólna a Rózs című dal Magditól. Szilvia zenei kérése ez. Ezt is mindjárt hallgatjuk. Szép napot, Diana King Shy Guy című dalát szeretném kérni. Kellemes délután mindenkinek. Anna. Korábbi dal, még pedig a Bad Boys, a Mire jók a rossz fiúk, ugye Will Smith, Martin Lawrence film első részének a hivatalos betétdala. Úgyhogy itt lesz mindjárt a Shy Guy. Üdv Valenosz, álmodtam egy világot zenét kérni a gyorsabb változatában. Szebi. Ez egy Edda klasszikus, ugye az eredeti lassú. Lotfi Begi viszont Pataki Attilával készített egy gyorsabb változatot, ugye majd így ebben a formában az álmodtam egy világot. És még egy üzenet, szia, Andi vagyok, Leanne Rimes, Can't Fight the Moonlight című dalát szeretném, köszönöm. És hát még egy filmzene, még pedig a Sok Átanya című film ikonikus betétdala jön, tehát a Can't Fight the Moonlight, aztán a Rouge, majd a Shy Guy, itt lesz az Álmodtam egy világot, és a Gun, csak itt a csillagulás folytatásában.

kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig. A

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod!
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: De itt a Csillaghullásban Gudics Mátét hallhatjuk, aki a legutóbbi daláról mesél. Ennek a címe Égetem. Üres ágy,
2: megint a régi módszer. Az eddigi dalaim azt gondolom, hogy egy útkeresés volt mindegyik a maga műfajába teljesen. Nem lehet teljesen elvonatkoztatni rock zenétől az előző dalaimat, viszont azt mondom, hogy ez az, amit én szeretek, és ezt szeretném képviselni, és nagyon vártam már tényleg, hogy megjelenjen, és úgy láttam, hogy tetszik is a közönségnek. Koncerteken már többször játszottuk, úgyhogy ott is nagyon jó visszajelzéseket kaptunk a dallal kapcsolatban. Szerettem, én ez a pörgős srác vagyok, egyébként ez a rockkel srác, úgyhogy remélem lesz még ilyen dal hamarosan. Hát lemezem biztos vagyok benne, hogy igen. Pultnál egy józan pillanat, fejemben fáradt gondolat. Szerintem a dalszöveget nem kell túl misztifikálni, ez arról szól, amiről szól. Ez a szakmánkból adódóan is előfordul többször. Folyamatosan égetjük hétvégén a gyertyát. Na hát én azt gondolom, hogy mi zenészek egyértelműen igen, nem kell túlságosan a gonosz dolgokra gondolni. Elég az a mindennapi mókuskerék, amiben vagyunk, ugye éjszakázunk rengeteget, hogyha egy nap van több fellépés, ugye az is egy eléggé megterhelő dolog tud lenni. És hát nyilván ez a nyári időszak, ez erről szól, hogy megyünk éjjel-nappal, úgyhogy nagyjából erről szól a dal. Tehát maga ez a rekett, ez a rockos világ, ez muszáj egy kijöjjön dalból, tehát teljesen mindegy, hogy most egy diszkós lágert akarunk írni, és, de ha én éneklem el, akkor is ez valamennyire Gudics Mátés lesz, úgyhogy nem hiszem, hogy nagyon túlságosan nehéz ezt így a keretek között tartani. Mondom, tehát elég sok rétű dal született már, ami nekem íródott, mindegyikben megtaláltam önmagamat, és szerintem a közönség is.
3: Sziasztok! Gudics Máté vagyok, ez pedig az új dalom. Hallgassátok ti is a Pannon Rádióban!

0: programajánló.
1: A nagy napot szervezett, de homályosak a részletek? A legjobb ruhát, a legfinomabb tortát és a legszebb dekorációt keresed? Akkor Topolyán a helyed! Vajdasági esküvőkiállítás az Orfej esküvő és rendezvény helyszínen. Találkozz a régió legjobb szolgáltatóival egy helyen. Inspirálódj, kérdezz, próbálj! Várunk október 25-én vasárnap 10-től 17 óráig. A belépés díjtalan. A jegyes pároknak előregisztráció szükséges a 069 19 76 049-es telefonszámon. Szolgáltatók jelentkezését is várjuk. Ásó, Kapa, Nagyharang. Minden egy helyen, október 25-én Topolyán. 069 19 76 049.
2: Média támogató a Pannoner TV.
3: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannorádióban. 20 órától.
4: Hey guys, I'm Hardwell and you're checking out my off the record radio show right here on Pannon Radio.
3: 21 órától.
5: Hey guys, this is Sam Felt and you can listen to my radio show Heartfelt Radio every Saturday night from 9 to 10 p.m. exclusively on Pannon Radio.
3: 22 órától.
6: Hello everyone, this is Bracketer and you're listening to my podcast every Saturday night from 10 to 11 exclusive on Pannon Radio.
3: 23 órától.
7: Welcome to Sugar Radio with Robin Schulz.
8: Éjféltől pedig
9: from the biggest dance floors and festival arenas across the world. Welcome to the Martin Garrix Radio Show.
6: Yo, it's Martin Garrix and you're listening to my show, The Martin Garrix Show on Pannon Radio.
3: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannon Rádióban.
6: Hi, this is Bracketer and you are listening to my new single on Pannon Radio.

0: Műsorajánló.
1: 8 ember próbáló feladat, a szabad tűzisütés legkülönbözőbb formái, izgalma, kihívások. Visszatér a grillbetyárok a Pannon Televízió képernyőjére. Vajdaság első televíziós gasztroversenye új helyszínről, új történetekkel, új versenyzőkkel és számos újítással tér vissza. Ismét keressük, hogy ki lesz Vajdaság legjobb grillbetyárja. Grillbetyárok, a második évad. Október 31-től minden szombaton a 20 órai híradót követően a Pannon Televízió műsorán. A verseny főtámogatója a Big Chick, a Kecsanovics Team Kft., a Csantavéri Csabi rendezvényterem, valamint a Gourmandor Barbecue.
0: Reklám.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: Kizárólag az STK-ből előfizetőinek, akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig, az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi, a net, ami mindent lefed. STK-ből.tv.
4: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan! Válaszd a Magnotront! www.magnotron.rs
0: 17 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Csillaghullás. A könnyű zene egén. Minden hétköznap 16 és 20 óra között az FM 91,5-ön és a világhálón. Aktualitásokkal, újdonságokkal és a legnagyobb kedvencekkel. Ha hármat nem is, de egyet biztosan kívánhatsz. Csillaghullás, a Pannon Rádió kívánság műsora. Boros Alennel.

0: Reklám.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergiát. Előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Csillogó mosolyra vágyik? Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a szabadkai Primus Dental Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget! Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.
4: Október 17-én szombaton fergeteges szüreti bál várja önöket a hajdújárási Hedéra étteremben. A zenéről a The End együttes gondoskodik, a jó hangulat pedig garantált. Korlátlan étel és ital fogyasztás mindössze 3800 dinárért. Ne maradjon le, foglalja le asztalát most a 061 150 97 73-as telefonszámon. 061 150 97 73. Hedéra, az eredeti ízek otthona.
5: Csillaghullás, a könnyű zene egén. Mit szeretnél hallani? Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon. Ha hármat nem is, de egyet bátran tudálhatsz. Csillaghullás, hétköznap délutánonként a Pannon Rádióban.

küld kedvencedet a 90-es évektől napjainkig. A 063 621 605-ös SMS.

mai kedvencek közül DJ Goya és Jason Derulo, ez volt a Mit Csikkó itt a Csillaghullásban. Szia, lenyúl a műsor, az Amikor feladnád dalt kérném a pakolászás mellé. Kösz, Olivér, itt szól az első kérés kívánság a következő blokkhoz. Kedves Csillaghullás, a Blue csapat Flyby című dalát szeretném kérni. Ezt már Ági kérte, ja, majd a Blue fiú banda is. Sziasztok, a Capital City Safe and Sound számát kérném. Üdv Hajnalka. Ez volt a következő üzenet. Safe and Sound, ezzel megyünk mindjárt. See the Weekend, Can't Feel My Face. Ezt kérném Albert kérésére, majd a The Weekend egyik jól ismert dala. Illetve Halli a délutáni melóhoz pöröghetne az Ain't Nobody Felix Yeantől. Ezt pedig Andre kérésére játszom. Ain't Nobody és Chaka Khan egy kicsit elektronikusan Jasmine Thompsonnal Ain't Nobody Loves Me Better. Ez jön majd a blokk végén. És hát jó munkát kívánok, Andre, egyébként. Itt lesz Halott pénz, amikor feladnád. Ugye ezt Olivier kérte a pakolászás mellé. Jó szorgoskodás kívánok. The Weekend, Can't Feel My Face, ezt is hallgatjuk. Előtte jön Blue és a Flyby, kezdésnek pedig Capital Cities és a Safe and Sound. És a továbbiakban 19 óráig kérhetek, kívánhattok. Tudjátok, 063-621-605, illetve a Facebookon Csillaghullás Pannon Rádió. És a következő órá elején még játszani is fogunk.

0: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
2: Yo, what's up people? My name is Ray from 2 Unlimited.
0: On your number one hit music station.
2: Pennon Radio.
3: Szevasztok, Istenes Bence vagyok.
4: Hi, I'm David Gera.
5: Sziasztok, Lófi Begi vagyok. Hallgassátok a Pannon Rádiót.

0: Programajánló. Egy est, ahol a zene és az érzelmek varázslata életre kel, Strauss legismertebb dallamai keringők és áriák mély érzésekkel, romantikával és humorral fűszerezve. Éjjel át a Bálint Kassa and His Grand Orchestra különleges koncertélményét október 15-én este 7 órakor a Szabadkai Zsinagóga varázslatos falai között. Jegyek a tickets.rs oldalon, a hivatalos jegyértékesítő pontokon, valamint az esemény napján a helyszínen is kaphatók. Bálint Kassa and His Grand Orchestra, egy felejthetetlen este, ahol ott kell lenni, amelyet hallani és érezni kell.
1: Média támogató a Pannon RTV.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Van egy dal, amelynek az ötlete az AI, a mesterséges intelligencia világából származik, aztán emberi segítséggel, átdolgozással világhírnévre tetszett, ez pedig a Moving to the Sun.
2: Imal Angel, avagy Gangó Bernadett. Körülbelül fél évvel ezelőtt kitalálta magának, hogy manifestációs célokra dalokat kreál, mint Reiki Healer, és elkezdett saját magának dalokat csinálni. A férje Gyula megosztotta ezt a dalt a TikTokon, ami abszolút egyből vírus lett, és több százezer, több millió videót csináltak belőle. Én meghallottam a dalt, a megjelenés után 3 nappal letöltöttem, csináltam belőle egy hosszú verziót, amit lehet játszani, lejátszottam a rádióban, a lejátszást hallott a Gyulának a fia, és ez volt a kapcsolódási pont. Feldobtam nekik egy idő után, hogy csináljunk egy közös dalt, amire a Gyula azt mondta, hogy azt hittem már, hogy meg sem kérdezed. Kialakult a fejemben az, hogy össze kellene rakni egy menedzsmentet. És itt jött a képbe, igen, tanult kollégám Roberto Vini, aki már több mint 20 éve az összes dalomat kreálja szinte, és vele dolgozunk együtt mindenben, ami zenei producerség.
3: Az, hogy egy dal hogyan indul el, ahhoz nem csak az kell, hogy az mondjuk virális legyen, én szerintem kell közvetítenie egyfajta érzést az emberek felé, és ez a Bernadetteknek, ugye az eredeti I'm Moving to the Sun-ban, ez nagyon-nagyon megvolt.
2: Nagyon sok támadás érte őket az elején, hogy ugye bár az alapdal, ami teljes mértékben más, mint a húgölös verzió, mert a húgölös verzió az már 100%-ban emberek által kreált, ami kikerült ugye a világpiacra, hogy az AI-jal készült, tehát az eredeti, ami végül is az inspiráció volt. De itt látszik az, hogy tényleg mennyire van annak szerepe, hogy az ő érzésviláguk és a spiritualitás mennyire fontos része ennek a produkciónak, mert AI-jal bárki írhat zenét. A Földön lakik 8,4 milliárd ember, bárki odaülhet és megcsinálja, de ekkora sikert még senkinek nem sikerült elérni, mint a Bernadetteknek.
3: Ebben egyébként még nem volt benne a kezünk. Az utána lévő dolgokban már elég erőteljesen, és mi ugye látjuk ezzel kapcsolatban a jövőt, és az, hogy az elmúlt 2 hónapban óriási cégekkel, kiadókkal, emberekkel folyamatosan napi szinten tartjuk a kapcsolatot, csak azért, hogy segítsük az ő munkájukat. És azért ez egy óriási feladat számunkra, de minden percét élvezzük.
2: Mi lenne az, mivel ugye bár a Bernadett nem szeretné az ő érzésvilágát megszakítani azzal, hogy minden hétvégéről péntek szombaton elmegy fellépni, mi lennénk az ő üzeneteinek átadói, mi lennénk a messengers?
3: Jelen pillanatban, a jövőben mi már tudjuk, hogy 2 olyan dal lesz, ami reméljük, hogy legalább akkora sikert fog elérni, mint a Moving to the Sun. Az egyik egyébként már önmagától is halad, de most kötöttünk ezzel kapcsolatban egy olyan megállapodást egy major label-lel, amely még nagyobb lendületet adhat neki. Ugye azért fontos kiemelni, hogy ezek a dalok, ezek mindig valamilyen formában egy picit emberibbé lesznek alakítva, ugyanúgy egyébként, mint ahogy Hugen megcsinálta a Moving to the Sun-t az eredeti AI dalból, mert az emberi tényezőt nem feltétlenül lehet egyébként kicserélni semmilyen gépre. De ettől függetlenül azért ne képzelje úgy el senki, hogyha valaki odaül egy számítógép elé, beír 3 sort és kiköpi a következő világslágert. Bernadetteknek is rengeteg-rengeteg munkájuk van abban, hogy a kézdal, amit jelen pillanatban mondjuk hallhatunk különböző zeneáruházakban, azok abban a formában legyenek, hogy tényleg azokat az érzéseket közvetítsék, amik nekik fontosak.

havai PJ-t, illetve a Beethovent hallhattuk, ez pedig Mark Hughall, Utranate és Imail Angel, napjánk egyik nagy-nagy kedvence. Itt a csillagulásban, a folytatásban jön az a dal, amely bitolója a slágerlistákat világszerte, Moving to the Sun.

0: Reklám.
1: Margit, hallottad, hogy szerda a legjobb nap a Szent Erzsébet gyógyfürdőben?
2: Na ne mondd, Ilonkám, hát szerdenként úgyis mindig ráérek.
1: Igen, Senior Szerda, 60 év felett 20% kedvezmény, a jegy szerdánként 4500 helyett csak 3600 forint.
2: És a Mórahalmi gyógyvíz? Hát az csodát tesz az ízületekkel és a derékkal.
1: Pontosan, Margit. Csobbansz, lubickolsz és feltöltődsz a gyógyvízben.
2: Fürdőzés után tuti, hogy legalább 10 évvel fiatalabbnak érzed magad.
3: További infók a www.erzsébetfürdő.mórahalom.hu oldalon. Senior Szerda Mórahalmon 60 év felett 20% kedvezménnyel egészen november végéig.
4: Szombaton október 10-én hatalmas buli az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. A fergeteges hangulatról az Álmokfutók és DJ Maxi gondoskodik. Gyere el és bulizz egy hatalmasat! Október 10, szombat, Atlantis Garden, Oromhegyes, ott a helyed!
5: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra, modern megoldások, az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
4: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordend Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024 561 112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordend.rs weboldalra. Nordend. Mosolyt varázsolunk. 024 561 112.
6: Műsorajánló.
7: A 2000-es évek buli himnuszai kedden estén

0: Kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Főleg a Csillaghullás, benne pedig a kedvenceitek. Szép napot szeretném kérni a Pioneer című dat Freddy-től. Nelly kérte azt a dalt, amellyel Freddy annak idején képviselte Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon. Jön tehát a Pioneer, aztán pedig Ciao a Six Days számot kérném a 90-es Eurodance zenék közül. Azoknak küldöm, akik ismerik és emlékeznek erre. Üdve Kelebiáról, Bandi! Egy igazán jó kis pörgős Eurodance dal, Intermission és a Six Days, előtte viszont Freddy és a Pioneer.
0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
2: Készüljön fel szervezete a hűvösebb napokra a Zdravomed őszi csomagjával. Laborvizsgálat, házi orvosi vizsgálat és vitamininfúzió mindössze 3600 dináros áron. Szálljon időt egészségére és várja felkészülten a téli napokat. Jelentkezzen a 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös telefonszámon. Zdravomed ND. Gondoljon az egészségére, gondoljon a Zdravomedre.
3: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
7: Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen, szakértő és segítőkész csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
8: Csillaghullás. A könnyű zene egén. Minden hétköznap 16 és 20 óra között az FM 91,5-ön és a világhálón. Aktualitásokkal, újdonságokkal és a legnagyobb kedvencekkel. Ha hármat nem is, de egyet biztosan kívánhatsz. Csillaghullás. A Pannon Rádió kívánság műsora. Boros Alennel.

Csillaghullás a könnyű zene egén. Mit szeretnél hallani? Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon. Ha hármat nem is, de egyet bátran tudálhatsz. Csillaghullás. Hétköznap délutánonként a Pannon Rádióban.

Kéri, kívánj. Küld kedvencedet a 90-es évektől napjainkig. A 063-621-605-ös SMS.

0: Topik vadonatúj dalait a csillaghullásban, ahol is a folytatásban bizony most játszani fogunk a következő eseménnyel kapcsolatosan.
1: Szombaton október 10-én hatalmas buli az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. A fergeteges hangulatról az Álmokfutók és DJ Maxi gondoskodik. Gyere el és bulizz egy hatalmasat! Október 10, szombat, Atlantis Garden, Oromhegyes, ott a helyed!
0: Amennyiben szeretnétek játszani, illetve pályáznátok a páros belépők egyikére, akkor a következő kérdésem van felétek. Az Álmokfutóknak van egy-két feldolgozása, de van egy sikeres feldolgozása, amelyet a mai napig sokan szeretnek. Egy olasz énekes, Paul Mazzoni, azaz Gazebo 1983-as dalát, az I Like Chopin-t dolgozta át Kozsó és az Álmokfutók. Melyik ez a dal? Egy dal címet írjatok meg, és mellé a teljes neveteket vezetéknévvel, keresztnévvel. Ami fontos, ugye csak és kizárólag SMS-ben játszunk, tehát a válaszokat a 063-621-605-ös számra küldhetitek csupán, illetve ami fontos, a saját nevetekben játszatok. Tehát melyik az az Álmokfutók feldolgozás? Ugye egy dalcímre vagyok kíváncsi, aminek eredetie egy Gazebo 1983-as dal, az I Like Chopin-nek a feldolgozása. Jó, a nyereményjáték mintegy 9 percig tart, és már is kezdetét vette.

0: Szombaton október 10-én hatalmas buli az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. A fergeteges hangulatról az Álmokfutók és DJ Maxi gondoskodik. Gyere el és bulizz egy hatalmasat! Október 10, szombat, Atlantis Garden, Oromhegyes, ott a helyed!
1: Nyereményjáték lezárva, hát ennél könnyebb nem lehetett volna, legalábbis ennél nagyobb segítséget nem adhattam volna, mint hogy leadtam a dalt, amelynek a dal címére voltam kíváncsi, nem a külföldi, hiszen ezt be is mondtam, hogy Gazebo I Like Chopin feldolgozás, de mi a magyar cím? Hát bizony, meghalok egy csókodért. Ez volt a helyes válasz, jó néhányan megírtátok, voltak, akik rossz dal címet írtak, vagy éppen azt, amit el is mondtam, de akik a meghalok egy csókodért dal címet írták, azok részt vesznek a sorsolásban, kettő nyertese lesz a mai játéknak is, akinek nem sikerül az, hogy próbálkozzon a hét további napján, amíg a sorsolás tart, addig jön a Pump It Up.
2: Hi, this is Denzel. I hope you are ready to pump it up together with me. Don't you know, pump it up. You got to pump it up. Don't you know, pump it up. Csillagullás.

0: Denzel és a Pump It Up, és megtörtént a sorsolás, tehát azok közül, akik a Meghalok egy csókodért című dalt írták, mert hogy ez volt az a bizonyos feldolgozás, ugye Gazebo I Like Chopin dalának az átirata. Azok közül a szerencse ezúttal Oroszi Viktornak, illetve Kis Györgyei Zoltánnak kedvezett páros belépőkkel. A srácok tehát bebiztosították maguknak a helyet szombat estére az Atlantis Gardenbe, tehát a nyertes listára felkerül Oroszi Viktor és Kis Györgyei Zoltán. Jó bulit kívánok, a többieknek pedig több szerencsét a holnapi nyereményjátékban majd. Most viszont vissza a kívánság dologhoz, lehet még egyébként kérni kívánni 19 óráig. Hello Avicii Levels pörögje nekem is, mindenki másnak is. Jó a műsor, üdve Bálint. Köszönöm szépen Bálint, mindjárt jön ez a jó kis klasszikus. Sziasztok, jók a zenék, csak így tovább. Szeretnék kérni egy számot a Cosmix-tól a holnap utánt. Köszi és jó munkát kívánok, Diana. Köszönöm szépen, örülök, hogy tetszik, jó zenéket kértek. Jön majd egy pörgős Cosmix, akik ugye legutóbb hatalmas bulit csináltak az Atlantis Gardenben. Ott is szólt, most pedig itt a csillagulásban jön a holnap után. Szia, Zalán vagyok, Regán Lili Heal Me című dalát szeretném. Köszi. Meghallgatjuk Regán Lili legutóbbi dalát is. És még egy üzenet, szevasz, a Cascada Because the Night számát kérném. Ezt pedig Erwin kérte. Pörgősen fejezzük majd a blokkot. Jön a Cascada előtt Avicii, itt lesz a Cosmix, kezdésnek pedig Regán Lili dala.
1: Calvin Harris.
2: This is Ava Max.
3: Hey guys, I'm Halsey.
4: Jonas Blue.
5: Hi, this is Mark Ronson.
6: Hey, this is Miley Cyrus.
7: Hi, my name is Zara Larsson.
8: Mwah! This is me, Rita Ora.
9: Hi, I'm Ariana Grande.
10: Csillagulás. Több mint kívánság műsor.

0: Műsorajánló.
1: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: egy kis Lumidés, egy kis William J. Balvin. Itt a Csillaghullásban, ahol is a folytatásban Dest hallhatjuk a sikerről, karrierről, Azival való kapcsolatáról.
1: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
0: És hogy milyen a magánéletben például, jöjjön.
2: A 10 millió az egy olyan dolog, amire azt mondom, hogy akkor ez egy sláger. Akkor van értelme, az megérte ezt megcsinálni. Nem úgy adunk egy dalt, hogy na, vajon jót fog menni, hanem biztosak vagyunk abban, hogy ez egy olyan dal, ami megállja a helyét. Kívánja, de csókot csentem a szádra, mama szíta meddig várna, but it's shaped like Tyler, wait till the morning, I sing like... Na, a klippeket azt szoktam nézni, de ilyen a statisztikában a társam, Young Fly testvér, az egész nap bújja a Spotify-t, most rekordot döntöttünk, és akkor ő így el van ettől így kápráztatva, imádom, de én amúgy annyira nem szoktam nézni a statisztikát. Mi megnézem az első pár napot, mert szerintem befolyásolja a dolgot. Ha látom, hogy megy egyfolytában a dal, akkor igazából onnantól kezdve néha-néha két naponta ránézek. Hát azért az ritkább mostanában. Én is csinálom a dolgaim, ő is, de azért mindig összefut a szél. Tehát a télen kevesebb, de azért nyáron mindig együtt vagyunk. Tehát, hogy azért két hetente mindig valahogy beszélünk, vagy találkozunk. Mama.

0: sose kéri, hogy maradjál.
1: Attól függetlenül, hogy YouTube-on és streamingeken hatalmas számokat érünk el, olyanokat, amit még talán nem is értek el itthon, vagy termeltek előadók ilyen rendszerességgel, attól függetlenül az nem váltja koncertjegyekre szerintem ezeket a dolgokat. De hát azért próbálkozunk a koncerteken is mindig minél több olyan jó dolgot, vagy olyan minőségi produkciót csinálni, hogy ez hát, ha eljut egy Puskásig, de hát álmodozni lehet, meg kell valósítani.

Igazából én egy teljesen átlagos, unalmas életet élek. Nem mutogatom magam, hogy mekkora király vagyok, császár vagyok, otthon ülök, játszok, sorozatozok, kutyáimmal vagyok. Igazából otthon magamnak így a négy fal között így teljesen el vagyok.

0: Reklám.
1: Az otthon akkor a legjobb, amikor minden a helyére kerül. Egy padló, amely megváltoztatja az egész tér hangulatát. Egy szőnyeg, amely melegséget hoz. Függönyök, amelyek megadják a végső harmóniát. A Galéria Podová megújult üzlettel és új ötletekkel várja, hogy még szebbé tegye otthonát. Október 30-áig akár 30%-os kedvezmény a szőnyegekre és padlószőnyegekre. Látogasson el a Galéria Podová szabadkai üzletébe a Visegrád utca 1-es szám alatt. A kedvenc helye? Otthon. És nálunk.
2: Éhség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: Programajánló.
4: Vajdasági filmek a mozikban. Vetítés sorozat október 13-a és 15-e között 7 városban. Topolyán, Zomborban, Magyarkanizsán, Újvidéken, Szabadkán, Zentán és Adán. Vajdasági Magyar Filmek Fesztiválja. Tartsanak velünk a Vajdasági Magyar Mozgókép ünnepén. Irány a mozi!
5: Média támogató a Pannoner TV.
3: Műsorajánló.
6: Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kád széle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
2: Az otthon akkor a legjobb, amikor minden a helyére kerül. Egy padló, amely megváltoztatja az egész tér hangulatát. Egy szőnyeg, amely melegséget hoz. Függönyök, amelyek megadják a végső harmóniát. A Galéria Podová megújult üzlettel és új ötletekkel várja, hogy még szebbé tegye otthonát. Október 30-áig akár 30%-os kedvezmény a szőnyegekre és padlószőnyegekre. Látogasson el a Galéria Podová szabadkai üzletébe a Visegrád utca 1-es szám alatt. A kedvenc helye? Otthon. És nálunk.
3: A Perfect Vision Szemészeti Központ mostantól egy újabb szemészszakorvossal, dr. Alisa Kvoyi doktornővel bővült. Foglaljon időpontot általános szemészeti vizsgálatra vagy kontaktlencse vizsgálatra dr. Alisa Kvoyi doktornőhöz a 060 55 75 753-as vagy a 024 45 45 000-as telefonszámon, illetve személyesen Szabadkán a Zentai út 3-as szám alatt. Perfect Vision.
4: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
5: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
6: Bomax. Szombaton október 10-én hatalmas buli az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. A fergeteges hangulatról az Álmokfutók és DJ Maxi gondoskodik. Gyere el és bulizz egy hatalmasat. Október 10, szombat. Atlantis Garden, Oromhegyes, ott a helyed!
7: Csillaghullás. A könnyű zene egén. Minden hétköznap. 16 és 20 óra között. Az FM 91,5-ön. És a világhálón. Aktualitásokkal, újdonságokkal és a legnagyobb kedvencekkel. Ha hármat nem is, de egyet biztosan kívánhatsz. Csillaghullás, a Pannon Rádió kívánság műsora. Boros Alennel.

0: A Pannon Rádióban. Itt a Csillagulás utolsó órájában még kettő kívánsággal, ami még teljesül. Hello Alan királyom műsor, pörgesd le Masked Wolf, Astronaut in the Ocean számát. Dennis kérte. Dennis, örülök, hogy tetszik a műsor. Régen hallgattuk bizony Masked Wolf és az Astronaut in the Ocean, mindjárt jön. És utána még Szia Bonyodalom című dalt szeretném kérni Rico és Miss Moodtól. Ezt pedig Niki kérte. Pull Max Rádió mixében pörög a Bonyodalom, előtte azonban jön az a bizonyos űrhajós az óceánban.
1: What is up? This is your boy Masked Wolf. Csillagullás.

0: Műsorajánló.
1: 8 ember próbáló feladat, a szabadtűzi sütés legkülönbözőbb formái, izgalma, kihívások. Visszatér a grillbetyárok a Pannon Televízió képernyőjére. Vajdaság első televíziós gasztroversenye új helyszínről, új történetekkel, új versenyzőkkel és számos újítással tér vissza. Ismét keressük, hogy ki lesz Vajdaság legjobb grillbetyárja. Grillbetyárok, a második évad. Október 31-től minden szombaton a 20 órai híradót követően a Pannon Televízió műsorán. A verseny főtámogatója a Big Chick, a Kecsenovic Team Kft., a Csantavéri Csabi rendezvényterem, valamint a Gourmandor Barbecue.
2: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannon Rádióban. 20 órától.
3: Hey guys, I'm Hardwell, and you're checking out my Off The Record Radio Show right here on Pannon Radio.
2: 21 órától.
4: Hey guys, this is Sam Feld, and you can listen to my radio show, Heartfelt Radio, every Saturday night from 9 to 10 p.m. exclusively on Pannon Radio.
2: 22 órától.
5: Hello everyone, this is Bracketer, and you're listening to my podcast every Saturday night from 10 to 11 exclusive on Pannon Radio.
2: 23 órától.
6: Welcome to Sugar Radio with Robin Schulz.
2: Éjféltől pedig
7: from the biggest dance floors and festival arenas across the world. Welcome to the Martin Garrix Radio Show.
5: Yo, it's Martin Garrix and you're listening to my show, The Martin Garrix Show on Pannon Radio.
2: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannon Rádióban.
4: Hey guys, this is Sam Feld and you can listen to Pannon Radio.

0: Csillaghullás a Pannon Rádióban.
1: Jön itt a folytatásban a Csillaghullás Mix a 2000-es évek legjobbával. Ehhez várátok töményen. Egy belegben egészen 20 óráig, utána még maradva a 2000-es éveknél, rádiós válogatás 20 és 22 óra között, akkor már nem mixben. Csillaghullás pedig holnap is a szokott időben, a 16 órai híradót követően. Számítok majd ismételten a figyelmetekre, és köszönöm, hogy ma is velem töltöttetek a műsor házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt, Boros Alent hallottátok. További szép estét, jó rádiózást, sziasztok!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Katonai tiszteletadás mellett ünnepélyesen felvonták, majd félárbószra eresztették a nemzeti lobogót a Magyarországház előtti Kossuth Lajos téren az aradi vértanúk emléknapján. A nemzeti lobogót, miután Baka András köztársasági elnök engedélyt adott rá, a himnusz hangjaira vonták fel, majd a szózat kíséretében eresztették félárbószra. A nemzeti gyásznapon Magyarország lobogója egész nap félárbócon maradt. Az eseményen jelen volt az államfő mellett Magyar Péter miniszterelnök, Forstoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke, valamint Ruszin Szendi, Romulus honvédelmi miniszter, több kormánytag és országgyűlési képviselő is. Egyre mélyebbre nyúlhatunk a zsebünkbe, ha a krumplit szeretnénk vásárolni. Miközben Európában már komoly terméshiánnyal és áremelkedéssel küzdenek, Szerbiában egyelőre nincs különösebb probléma, országos szinten kedvező a helyzet. Vajdaságban viszont már kevésbé elégedettek a gazdák a hozammal, a következő hónapokban drágulásra kell számítani. Európában a tavalyi túlkínálat után idén jelentősen drágult a burgonya. Még tavaly egy tonna burgonya ára 30 euró volt, idén egyes esetekben már 250 eurót is kérnek ugyanannyiért. Fölényes győzelmet aratott a TSC hazai pályán. A szerb másodosztály 12. fordulójában a belgrádi Graficsár vendégeskedett Topolyán, 4-1-re nyert a TSC. A topolyai csapat 6 győzelem és 6 döntetlen mellett továbbra is veretlen a ligában, és a második helyen áll a tabellán. A lista vezető Bórác előnye mindössze 1 pont a TSC-vel szemben.
3: A 2000-es évek buli himnuszai kedden esténként a Pannon Rádióban.

Time, love, joy, I need space. Love, I need me.

mundo so they can war. Suis mes pas, je te séduirai.

2000-es évek a Pannorádióban, kedden esténként 8 órától. A story.

0: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panorádió, a te hangod.
1: Doesn't interrupt. A little demon after dusk.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.